0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Balaton Rádió.
1: Balaton Rádió.
2: Mi a hibám, amit vétettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: megmozgatjuk az állóvizet.
1: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.
2: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Hírpercek helyből. Friss információk naponta a Balaton Rádióban.
1: A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot, egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa. Szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. A borsonline.hu szerint a magyar tenger szépsége és sokszínűsége minden évszakban új arcát mutatja, de számos kis titkot is rejt. A Balaton sokunk számára nem csupán egy nyaralóhely, hanem egy valódi nemzeti kincs. Ám még azok közül is, akik évente visszajárnak a magyar tengerhez, kevesen tudják pontosan, hol található a Balaton legmélyebb pontja. Pedig ez az információ nem csak földrajzi érdekesség, hanem része a Balaton különleges karakterének is. A Balaton legmélyebb pontja a Tihany közelében található, és Tihanyi kút néven ismert. Ez a mélyedés 11 és 12,5 méter közötti, attól függően, hogy éppen mekkora a vízállás, ami évszakonként és időjárástól függően változhat. A Tihanyi félsziget északi oldala mellett, nem messze az apátságtól, egy meredekebb tófenék alakulás húzódik meg, ami évmilliókkal ezelőtt geológiai folyamatok során alakult ki. A Balaton többi része ehhez képest sekély. Az átlagos vízmélység csupán 3-3,5 méter körül alakul. Ez egyedülálló jelleget kölcsönöz a tónak, hiszen a sekélyebb területek miatt nyáron gyorsabban felmelegszik a víz, és ez kedvez a fürdőzésnek. Ugyanakkor a gyors hőmérséklet változások és a széljárás miatt hirtelen időjárási fordulatokra is lehet számítani. A Tihanyi kút nem csak geológiai szempontból érdekes. A mélyebb részeken más a víz oxigén szintje, a hőmérséklet is eltér, és külön élővilág is megfigyelhető. Az üledékes rétegek itt vastagabbak, ami a kutatók számára igazi kincs. A tófenékről vett minták alapján következtetni lehet a Balaton több ezer éves történetére, az éghajlatváltozásra és az emberi tevékenység hatásaira is. A helyszín sokáig rejtve maradt a nyilvánosság előtt, de ma már egyre több térkép és hajózási útvonal is feltünteti a Balaton legmélyebb titkát. Búvárok, víz alatti kutatók számára is izgalmas pont, bár fürdésre nem ez a legalkalmasabb rész. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben. A közelben található partmenti szakaszok gyönyörűek és hajóval könnyen megközelíthetők. 6 balatoni strandot szeretnénk bemutatni a következőkben, ami a gyerekeknek különösen nagy élmény lehet. A bien.hu

kell. A strand átgondolt infrastruktúrája lehetővé teszi, hogy a kisebbek és a nagyobbak is jól érezzék magukat. A gyermekek biztonságosan pancsolhatnak a sekély vízben, míg a felnőttek kényelmesen pihenhetnek a napozó ágyakon. A strand játszóterei, animátorai és programjai biztosítják, hogy a kicsik ne unatkozzanak akkor sem, ha éppen nem a vízben lubickolnak. Ráadásul a strand közvetlen közelében található éttermek választékukban is igazodnak a gyermekes családok igényeihez. A következő helyszíni ajánlatunk a Balatonfüredi. Füred neve hallatán sokunknak eszébe jut a város pezsgő kulturális élete, de a strand egy másik dimenziót is kínál. Az Eszterházi strand igazi paradicsom a gyermekek számára, számos élményelem található itt. Az ugrálóvárak, a vízi csúszdák és a kreatív játszóterek mind hozzájárulnak, hogy a kis strandolókból minden nap felhőtlen kacaj törjön elő. Az is kellemes meglepetés, hogy a strand területén több lehetőség is van különböző korosztályokat megszólító programokban részt venni. A szervezett játékoktól kezdve a kézműves foglalkozásokig széles a paletta. Ha egy másik helyszínre térünk rá, akkor Tihanyról is szót kell ejtenünk. Tihany különleges atmoszférája mellett a családi vakáció tökéletes helyszíne. A strand területén lévő homokozók és vízi játékok lehetőséget adnak a legkisebbek számára is, hogy önfeledten töltsék a napot. A Balaton semmi máshoz nem hasonlítható panorámája mellett a kisebbet és felnőttet egyaránt lenyűgöző programok várják. A gyermekbarát strandcsúszdák és a szárazföldi játszóterek garantálják a változatos időtöltést. Budapesthez közelebb eső helyszínként Siófokot tudjuk ajánlani. Siófok Lido strandja sokszínű programokkal és szolgáltatásokkal várja a családokat. Gyermekmedencéi és vízi attrakciói kifejezetten a kisebbek számára lettek kialakítva. Az animátor programoknak és a változatos foglalkozásoknak köszönhetően garantált a jó szórakozás az egész családnak. A szülők számára pedig nyugodt pihenést biztosítanak a strand napozó területei, miközben a gyerekek a biztonságos környezetben játszanak. A strand környékén található éttermek és kávézók kínálata is igazodik a gyermekes családok igényeihez. Ezen helyszíneken felül beszélnünk érdemes még Keszthely városi strandjáról és a Balatonboglári Platán strandról. Ha családbarát strandokról beszélünk a Balaton körül, akkor mindkettő elhelyezhető ebben a dimenzióban. Hiszen a gyermekek és a családok számára minden adott itt a tökéletes nap eltöltéséhez. A sekély víz, a biztonságos partszakaszok és a gyermekbarát szolgáltatások mind hozzájárulnak az élmény teljesebbé tételéhez. A Keszthelyi strand látványos játszóterei és kalandparkjai lehetőséget adnak a gyermekek számára a mozgásos szórakozásra, míg Balatonboglár kiváló helyszíne a sportosabb családoknak, hiszen itt a vízisportok szerelmesei is megtalálhatják számításaikat. A következőkben olyan ingyenes strandokat fogok bemutatni nektek, ahol célszerű lehet strandolni, illetve jó időben kihasználni azt a lehetőséget, hogy díjmentesen használhatjuk az adott területet. A port.hu információi szerint a Balaton körül körülbelül 60 ingyenes szabad strand közül lehet választani. Így könnyedén megtehető az, hogy ingyenesen is kihasználjuk a fürdési lehetőséget a magyar tengerben. A Siófok aranyparti szabad strand rész körülbelül 4-4,2 km hosszú partszakasz. A déli part egyik legnépszerűbb ingyenes strandja, a családok körében nagy kedvencnek számít. A part talaja homokos és füves, a víz pedig sekély, így a kisgyerekek is biztonságban pancsolhatnak itt. A strandon találni játszóteret, mosdókat, büféket és ingyenes értékmegőrzőt. Emellett lehetőség van vízibiciklit, csónakot vagy wakeboardot bérelni. Autóval lehetőség van parkolni a környező utcákban. Ha pedig valaki vonattal érkezik, akkor sem kell sokat sétálni, ugyanis a strand nagyjából 1 kilométerre van a vasútállomástól. A másik ajánlatunk, ha ingyenes strandot keresnél, a Tihany-Gödrösi szabad strand. A Tihany félsziget keleti bejáratánál közvetlenül a 71-es út mentén található egy

0: nagyjából 350 méter hosszú, 5-6 méter széles partszakasz, ahol napozhatnak és pancsolhatnak a strandolni vágyók. Ide a hegy nem vet árnyékot, szóval gyakorlatilag napkeltétől napnyugtáig süt a nap. Ez azért fontos, mert ide tényleg csak akkor érdemes ellátogatni, ha bírjuk a nap perzselő fényét. És az a cél, hogy minél jobban lebarnuljunk. A vízminőség itt kiváló, a fürdőzők elmondása szerint kristálytiszta. Ha vízibiciklizni szeretnél, arra is van lehetőség. Továbbá napozó ágyat is lehet bérelni. A gyerkőcök számára pedig ott van a vízi ugrálóvár, mint kikapcsolódási lehetőség. Büfék, mosdók és öltözők is találhatók az út túloldalán. Így minden adott ahhoz, hogy egy pompás napot töltsünk el itt. A következő ajánlatunk a Zamárdi Nagy Szabad Strand. A Zamárdiban található Nagy Szabad Strand déli part egyik leghosszabb, míg a Balaton harmadik leghosszabb ingyenes strandja. A strandon játszóterek, büfék, kosár és röplabdapályák találhatók. Az pedig már csak hab azon a bizonyos tortán, hogy a délnyugati részéről mesés panoráma nyílik a Tihanyi félszigetre. Ezen a részen egyébként egész pontosan a strand kilátó utcai végénél egy gyereköblöt alakítottak ki néhány évvel ezelőtt. Így ez a terület értelemszerűen nagyon népszerű a családosok körében. És az utolsó ajánlott szabadstrand Balatonkerese alsóréti részén található. Az alsóréti szabadstrand alapvetően kisebb, de pont a családias hangulata miatt kedvelik sokan. Pont a vasútállomás mellett található, így a vonattal érkezők számára is igencsak ideális. A homokos part miatt is nagyon sokan szeretik, emellett a strandon játszótér, beltéri zuhanyzó, kerékpártároló, mosdó és pelenkázó is található. Szóval minden biztosított ahhoz, hogy egy család jól érezze itt magát. Újítás történt a Balatonnál. Az agroinform.hu szerint korszerű víztisztító technológiát adtak át Zamárdiban, amely hozzájárul a Balaton ivóvízbázisának védelméhez és az ellátás biztonság javításához. A Balaton mint ivóvízbázis különleges érték, amely több tízezer ember életminőségét befolyásolja, ezért hosszú távon is meg kell őrizni a jövő generációi számára. Emelte ki Németh Zsolt államtitkár a Zamárdi víztisztító technológia műszaki átadásán. A Dunántúli Regionális Vízmű Balaton Széplaki felszíni vízművénél tartott eseményen az államtitkár elmondta, a klímaváltozás hatására egyre hosszabb és melegebb nyarak következtek be, aminek következtében nőtt a Balaton szerves anyag terhelése. A vízminőség romlása, az íz- és szagrontó anyagok megjelenése, valamint az ebből eredő kezelési nehézségek nem csupán műszaki kihívások, hanem társadalmi és közegészségügyi kérdések is. Így e problémákat nem lehet félvárról venni, hangsúlyozta. A projekt keretében a DRV 200 millió forintból 4 hónap alatt alakított ki egy aktív szénszűrő rendszert, amely képes megkötni a szerves anyagokat, eltávolítja az íz- és szagrontó anyagokat, valamint a mikroszennyeződéseket. A fejlesztés 19 balatonparti település ivóvizének minőségét javítja, növeli az ellátásbiztonságot és csökkenti a fertőtlenítőszer használatot. Ez nem csupán technológiai fejlesztés volt, hanem az emberi egészség védelmében történő beruházás, tette hozzá az államtitkár. Az országos ivóvízfogyasztási szokásokat vizsgáló felmérés szerint az emberek elsősorban az íz alapján döntenek arról, hogy csapvizet vagy palackozott vizet fogyasztanak. Németh Zsolt szerint a fogyasztói visszajelzések ezért különösen fontosak. A vízi közműszolgáltatás jelentős átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt 11 évben 1000 milliárd forintnyi fejlesztést végeztek el. Elérték, hogy Magyarország vezetékes ivóvízellátása több mint 95%-os. A szennyvíz elvezetéssel és tisztítással rendelkező felhasználási helyek aránya pedig 83,5%-os lett, amely európai átlag, vagy talán azt meghaladó érték. Továbbá megduplázódott, több mint 800-ra emelkedett a szennyvíztelepek száma. A fejlesztések ellenére számos kihívással szembesül az ágazat, az előregedett hálózatok, a fenntarthatóság kérdése, az ellátásbiztonság és a finanszírozás problémái. Ennek kezelésére országos rekonstrukciós program indult, amelynek keretében 2024-ben és előtte is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek, amelynek keretében 2024-ben és 2023-ban is mintegy 200 milliárd forintot fordítottak a vízi közműrendszer fejlesztésére. Ebből a rekonstrukciós munkák 100 milliárdos tételt képviseltek. A nemzeti vízművek feladata a folyamatok összehangolása, az állami szolgáltatók hatékonyságának növelése, valamint az együttműködési lehetőségek kiaknázása. Az államtitkár szerint a következő időszakban a súlypontot mindinkább a fenntartható vízkészlet gazdálkodásra, gazdaságtámogató vízgazdálkodásra kell helyezni. Pelc Gábor, a DRV vezérigazgatója kiemelte, hogy a vállalat fő célja megbízható, jó minőségű ivóvíz biztosítása a Balaton térségében élők és üdülők számára, valamint a szennyvíz elvezetés és kezelés magas színvonalú megvalósítása. Elbukott a balatoni citrustermesztés terve az agroinform.hu szerint. Hihetetlen, de igaz, a kommunizmus éveiben citromot, narancsot, sőt még teát is akartak termeszteni a Balaton partján. Az 50-es évek elején kezdődő kísérletek mögött a Szovjetunióból átvett ideológiai mezőgazdasági elképzelések álltak, és a végrehajtásban olyan szakemberek is részt vettek, akik valójában semmiféle agrár végzettséggel nem rendelkeztek. Az első 5 éves terv keretében 1949-től indultak meg a citrusfélék termesztését célzó kísérletek. A célterületet gyorsan kijelölték, a Balaton északi partján lévő szélvédett, páradús régiókban, Keszthelyen, Tihanyban, Akaliban és később Badacsonyban két kataszter holdnyi területen telepítettek citrom, mandarin és narancsoltványokat. A koncepció a Szovjetunióból származott, egészen pontosan Trofim Lisenko nevű végzettséggel nem rendelkező agrármérnök elmélete alapján, aki a biológiai és agrártudományok megcsúfolásával írta be magát a történelembe. A magyar megvalósítást Porpáci Aladár, a fertődi kísérleti gazdaság kutatója irányította. A termesztéshez hideghez szoktatási módszert és úgynevezett árokba ültetést is alkalmaztak, hogy védjék a fákat a fagyoktól. Ez azonban mit sem ért. Az első fagyos télen szinte az összes oltvány elpusztult. A kudarc ellenére nem adták fel, sőt, fokozottabb telepítésekbe kezdtek, miközben a szőlőtermő területek rovására próbálták megvalósítani a déli gyümölcs termesztés vízióját. A sikertelenséget a hatóságok sokáig nem ismerték be. 1952-ben még a szovjet delegáció számára is bemutató szüretet szerveztek Fertődön, természetesen megrendezett formában. 1953-ban már az is felmerült, hogy ha a citrom megterem, akkor teát is lehetne termeszteni a Balaton környékén. A teatermelés végül szerencsére sosem indult el. 1954-ben a keszthelyi kísérleti telepen különféle melegárkokban próbálták párásítani a levegőt. A citromültetvények között eperrel, sóskával, ibolyával gyepesítették a területet, és búzapejvával takart nátvonatokkal védték a növényeket. Csak néhány kis üvegablak biztosított fényt a cserjéknek. A projekt tehát óriási energiát és pénzt emésztett fel, mindenféle látható eredmény nélkül. Bár az első kudarcok után még évekig próbálták fenntartani a siker látszatát, 1955 után már híre hamvasan maradt a balatoni déli gyümölcs termesztésnek. A projekt csendben eltűnt, és soha nem is ismerték be hivatalosan a kudarcot. Csak a szőlőtermelők emlékezetében maradt meg a történet, akiknek értékes földjeit időlegesen citromfák foglalták el, teljesen eredménytelenül. Ez akkor fordulhat elő, hogyha az ideológia felülírja a szakmaiasságot, ami a mezőgazdaság történetében is, mint látszik, előfordulhatott. Balatonbogláról lesz szó a következő percekben. A demokrata.hu szerint Balatonbogláról a legtöbb embernek a pezsgő, a bor és a Szantusz János gömbkilátó jut eszébe, legalábbis elsőre, pedig érdemes egy kicsit a várdomb mögé is tekinteni, ahová két eredetileg családi sírhelynek szánt neogótikus kápolnát építettek a 19. század végén. A vörös és a kék kápolna tavasztól őszig változatos kiállításokkal várja a látogatókat. A balatonboglári temetődomb, amint arra már a nevéből is következtethetünk, sokáig temetőként szolgált, ma azonban immár Szent Erzsébet emlékparkként sokkal inkább kultúrával fűszerezett romantikus séták helyszíne. Miközben elsődleges úti célunk a nyaranta kiállító helyként funkcionáló kék és vörös kápolna, érdemes előbb egy kicsit gyönyörködni a park csodálatos balatoni panorámájában, megpihenni a pezsgős üvegekből kirakott padjain, és ha éppen életünk párjával vagyunk, gyorsan csókot váltani összenőtt két fájának ágai alatt. Mert hogy a legenda szerint egy fiatal szerelmes pár, akiket a szülők tiltottak egymástól, egykor ezen a dombon titokban mégiscsak találkozgatott egymással. A fiút azonban elvitték a háborúba, ahonnan sohasem tért haza. A lány pedig itthon belehalt a bánatba. Szüleik a tragédiát követően emlékükre egy-egy fát ültettek, amelyek idővel összenőttek. A helyi hagyomány úgy tartja, ha a boglárra látogató szerelmesek az összenőtt fák ágai alatt megcsókolják egymást, örökre együtt maradnak. A fákat közvetlenül a kék kápolna mellett találjuk, amelynek története egyébként legalább olyan érdekes, mint a fáké. Egy helyi földbirtokos gyógyszerész, Körmendi Lajos, az 1890-es években ugyanis azzal a céllal építette, hogy a családja részére sírboltot és e fölé egy római katolikus kápolnát építsen, melyben Szent Mise is van, illetve a kijelölt területen a sírbolt és a kápolna örökidőkre szánt célra lehessen felhasználható. A kápolna 1970-től a hazai neo-avantgárd művészek egyik fontos találkozó helye lett, ahol nem csak kiállításokat, de különféle koncerteket, előadásokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket és performanszokat is tartottak. Persze illegálisan, távol az acéli kultúrpolitika figyelő szemeitől. A kék kápolnától néhány méterre a temetődomb nyugati oldalán áll a hasonlóan neogótikus stílusú vörös kápolna, melyet szintén családi sírboltnak szánt egy evangélikus vallású földbirtokos, bizonyos Bárány Pál. A családi kriptaként szolgáló épületet az 1900-as évek elején katolikus templommá szentelték át, majd a 20. század végén Kampis Miklós tervei alapján felújították, és a kék kápolnához hasonlóan azóta nyári kiállítóhelyként működik. A következőekben 5 titkos kiránduló helyet fogunk megosztani a Balaton körül, ami egyébként elég pénztárca kibélő megoldás is lehet. A bien.hu információi szerint a Tihanyi Apátság gyógynövény kertje a belső tó partján, az apátsági majorság területén helyezkedik el. A 7 hektáros majorság negyede levendula mező, a többi részen pedig a gyógynövények kapnak helyet, rendezett ágyásokban és bemutató parcellákban. A kert közepén információs táblák ismertetik a növények történetét és felhasználási módjait, így a látogatók könnyen eligazodnak a több tucat faj között. Egy másik nagyon szép kiránduló hely a Káli-medence, a Balaton gyöngyszeme. A Balatonfelvidék szívében található Káli-medence sokszor elbújik a nagyobb nevezetességek árnyékában, pedig varázsa semmivel sem kevesebb. A kisebb, nagyobb borbirtokok, a zöldelő lankák és a festői falvak mind magukban hordozzák azt a nyugalmat, amit egy jó kirándulás során keres az ember. A medence szelíd lejtőin sokféle túraútvonal található, melyek a gyaloglás szerelmeseinek is igazi élményt nyújtanak. Ha szeretnénk megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket, akkor az aprócska falvak éttermei és vendéglői a házias fogásokkal várják az éhes turistákat. A következő javasolt kirándulóhely Szigliget romantikus vára. Kevés olyan varázslatos hely létezik a Balaton környékén, mint Szigliget, ahol a romantikus várom és a festői környezet találkozik. A várból nyíló kilátás lélegzetre állító, és a környék sokoldalúsága teszi különlegessé. A vár látogatása után érdemes felfedezni a környező erdős területeket, melyek páratlan kilátást nyújtanak a Balatonra. A vár történelmi hangulata magával ragadja az embert, különösen, ha belemerülünk a történelmi eseményekbe, melyek itt játszódtak le. A túra során lehetőségünk nyílik arra, hogy a múltba tekintve egy különleges időutazást tegyünk, míg a természet csendje biztosítja a teljes kikapcsolódást. A következő kiránduló pont a Balaton felvidék, amit javaslunk. Ennek borkultúrája messzeföldön híres, de ennél sokkal többet tartogat az ide érkező turistáknak. A lankás dombok között megbúvó hangulatos kis falvak ideális helyszínt biztosítanak egy hétvégi kiruccanásra. A vidéket átszelő kanyargós utakra nyíltan kirándulhatunk, biciklizhetünk, vagy akár csak kényelmesen nézelődhetünk a falusi élet nyugalmával. A Balatonfelvidék nem csak a finom borok szerelmeseinek nyújt kiemelkedő élményt, hanem mindenki másnak is, aki elvágyódik a mindennapok zajából. Az itt található hangulatos panziók és szállások tökéletes választások egy családi vagy baráti nyaraláshoz. És végül az utolsó általunk ajánlott kirándulási pont, Tapolca vízpartjai és barlangjai. Tapolca városa különleges látnivalókkal hívogatja az utazókat, akik egy igazi varázslatos élményre vágyakoznak. A város közepén található tavasbarlang titokzatosan hívogat, ahol csónakázás közben fedezhetők fel a barlang természeti csodái. Ha már Tapolcán járunk, érdemes a Malom-tónál is időzni, amely békés atmoszférájában nyújt relaxációt az ide látogatóknak. A kisváros hangulatos utcáin sétálva mind a helyi emberek kedvességét, mind a helyi ízeket érdemes megkóstolni, hiszen Tapolca vendégszeretete nem csak a szavakban nyilvánul meg. És így a kirándulás végén elégedetten és gazdag élményekkel térhetünk haza. Milliós ajánlata van egy balatoni településnek, ugyanis 1 millió forintot kap minden Balaton-Szentgyörgyi újszülött. Az Infostart híre szerint Balaton-Szentgyörgy vezetősége évek óta folytatja a gyakorlatot. Minden megszületett gyermek számára letétbe helyeznek 1 millió forintot, amihez 14. életévük után juthatnak hozzá. Összesen a Balaton-Szentgyörgyi önkormányzat már több mint 30 millió forintot helyezett letétbe a megszületett gyermekek után. Farkas László Nándor, a település polgármestere elmondta, a pénzt majd csak akkor kapják meg a családok, ha vállalják, hogy gyermekük a faluba jár bölcsödébe, óvodába, és ott is végzi el az általános iskolát. A családok azután kaphatják meg a letétbe helyezett 1 millió forintot és kamatait, hogy a gyermek elballagotta 8. osztályból. 2020 és 2021 folyamán összesen 12, 2022-ben 9, 2023-ban pedig 6 gyermek született a balatoni településen. Ezzel a segítséggel nem az a szándékunk, hogy a szülőket egyszerűen anyagilag arra motiváljuk, hogy 1 millió forintért vállaljanak gyermeket, hanem hozzá szeretnénk járulni a gyerekek saját útkezdéséhez, hangsúlyozta Farkas László Nándor. Azt emelte ki, hogy ez egy jó alap lehet a későbbiekben, melyre tudnak építkezni a szülők és a gyerekek. Az összeget pályázati források nélkül kizárólag az önkormányzat saját pénzéből adják a családoknak, szigorú gazdálkodásból, megtakarításokból és az adóbevételekből tudják finanszírozni a programot. Egy helyi édesanyja is nyilatkozott és elmondta, hogy a pénz, amelyre az ő 2 éves kislánya is jogosult, nagyon jó lesz majd gyermekének indulótőkének a középiskolába, vagy akár egy autóvezetői tanfolyamra. A következőekben érdekességeket fogok veletek megosztani a balatoni szabad strandokkal kapcsolatban. A 200, illetve egy néhány kilométeres Balatonpart hatodát, összesen 37 kilométert a strandok foglalják el. Derül ki a Pénzcentrum cikkéből. A balatoni partvonal 10%-át kitevő északnyugati része Zala megyéhez tartozik. A 4 parti településen összesen 8 strand működik, közöttük nincs egyetlen ingyenes szabad strand sem. Az utolsót, az egykori keszthelyi déli szabad strandot néhány éve kutyás helyé nyilvánították. A korábban szintén ingyenes keszthelyi libásra pedig még régebben mondták ki az ítéletet. A 8 zalai strand teljes hossza 2470 méter, ami a balatoni fizető strandok teljes hosszának körülbelül 18%-a. A teljes Balatonpart mintegy 47-48%-át elfogadó Veszprém megyei oldalon összesen 39 strand található, közülük 5 ingyenes szabad strand. A 34 fizető strand együttes hossza 8455 méter, az összes balatoni fizető strand hosszának a 61%-a. A Veszprém megyei ingyenes szabad strandok közül 2 Tihanyban, 1-1 Örvényesen, Balatonkenesén és Balaton Akaratján található. Ezek összes tóparti hossza 740 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 3%-a. A Balaton Somogy megyei részén található 15 település mindegyikén legalább 1 ingyenes strand található, de 7 olyan település is van: Balatonkeresztúr, Balatonfenyves, Balatonboglár, Balatonszemes, Balatonöszöd, Szántód és Zamárdi. Szóval ezen a 7 településen csak belépőmentes szabad strand működik. Az ingyenes strandok közül szám szerint a legtöbb, egyaránt 7-7, Balatonmáriafürdőn és Fonyódon található. De legnagyobb kínálatra Siófokon számíthatunk, ahol az 5 szabad strand együttes hossza 7380 méter, ami az összes balatoni szabad strand hosszának 32%-a, tehát durván kimondhatjuk, hogy a harmada. Jelentős a szabad partszakasz hossza Zamárdiban, 2825 méterrel, aztán Fonyódon, ahol szintén olyan 2550 méter körül van, majd Balatonbogláron, Balatonszemesen, Balatonlellén és Balatonfenyvesen. Másképp melegszik a Balaton nyugati és keleti része. A roadster.hu információi szerint műholdas felvételek és helyi mérések szerint évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett a Balaton átlaghőmérséklete az elmúlt 20 évben. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet felmérése azt is kimutatta, hogy a tó nyugati része, főleg tavasszal és nyáron, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. A kutatók szerint a következő évtizedekben is hasonló ütemű melegedés várható. Ráadásul a tó beépítése is csak erősíti ezt a folyamatot. A sekélytavak, mint például a Balaton, különösen érzékenyek a klímaváltozásra, mert gyorsabban melegednek fel és hűlnek le, mint a mélyebbek, és a vízháztartásuk is érzékenyebb. A sekélyebb tavak a magasabb hőmérséklet miatt több vizet párologtatnak el, ami vízszint csökkenéssel járhat, ezért a Balaton is jobban ki van téve a hőmérsékleti változásoknak. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai archivált műholdas adatok felhasználásával azt vizsgálták, hogyan változott a tó felszíni vízhőmérséklete az elmúlt 20 évben. Műholdas felvételek és helyi mérések segítségével megállapították, hogy a Balaton átlaghőmérséklete évtizedenként 0,7 Celsius fokkal emelkedett. A hőmérséklet növekedés a legsekélyebb nyugati keszthelyi medencében volt a legnagyobb. 2000 és 2024 között 1,8 Celsius fok. A felmérés azt is kimutatta, hogy a Balaton sekélyebb nyugati része főként tavasszal és nyáron, míg a tó mélyebb, keleti része inkább ősszel és télen melegszik. Arról, hogy 10 vagy 20 év múlva mennyivel emelkedhet a Balaton átlag hőmérséklete, még nincsenek pontos számaik a kutatóknak. Ugyanakkor már elkezdtek dolgozni egy hosszabb, több évtizedes utóvizsgálaton, hogy pontosabb előrejelzést készíthessenek. Előrejelzéseik szerint, ha az éghajlatváltozás nem enyhül, folyamatos felmelegedés várható, vagyis 10-20 év múlva a víz hőmérséklete továbbra is 0,5, illetve 0,7 Celsius fok közötti mértékben fog emelkedni évtizedenként. Bár a Balaton körüli kikötők növekvő mérete és száma önmagában nem befolyásolja a vízhőmérsékletet, azonban a tó körüli városi területek melegíteni fogják várhatóan a tavat. Ezt támasztja alá a kutatásuk is, amelyben kitérnek arra is, hogy az emberi tevékenységektől, tehát az urbanizációtól és a feltöltésektől is nőhet a Balatonnak a hőmérséklete. A részletes hőmérsékletváltozások megértése segíthet abban, hogy jobb környezetvédelmi, vízgazdálkodási és turisztikai stratégiákat készíthessenek a Balatonnál. Az utóbbi években a Balatonnál is jellemző enyhébb telek és melegebb nyarak kedvező feltételeket teremthetnek a nem őshonos fajok, például bizonyos szubtrópusi és trópusi algák, halak és növények számára, amelyek így az őshonos fajokkal versenyezhetnek. Ha a hűvösebb körülményekhez szokott őshonos fajok nem tudnak elég gyorsan alkalmazkodni a változó éghajlathoz, akár a kihalás is veszélyeztetheti őket. Noha az őshonos fajok bizonyos mértékig képesek alkalmazkodni a körülményekhez, a környezeti változások üteme meghaladhatja alkalmazkodó képességüket. Ez jelentős változásokat eredményezhet a balatoni ökoszisztéma szerkezetében és működésében, és így az ellenállóbb nem őshonos fajok dominálhatnak. Komoly szigorítás jön a Balatonon. A Balaton zöld területeinek és strandjainak védelmében az Építési és Közlekedési Minisztérium új szabályozást vezet be, hogy megóvja a tó partját a túlzott beépítéstől és megőrizze a természetes szépségét. A Balaton Magyarország egyik legkedveltebb nyaralóhelye és természeti kincse. Most még nagyobb figyelmet kap az új vízparti terv keretében. Az Építési és Közlekedési Minisztérium új területrendezési tervet vezet be, amely célja, hogy megvédje a Balaton egyedülálló környezetét és megőrizze azt a jövő generációi számára. Az új szabályozás nem csak a balatonparti településeket érinti, hanem mindenkit, aki szereti a Balatont és gyakran látogatja azt. Mostantól szigorú előírások vonatkoznak a partmenti területek beépítésére, így biztosítva, hogy a tó természetes szépsége és ökológiai egyensúlya megmaradjon. A területi hatály kiterjesztésével a szabályozás még nagyobb parti területeket véd a beépítés ellen. Ez azt jelenti, hogy kevesebb új építkezést láthatunk a part mentén, így a természetes táj továbbra is érintetlen maradhat. A vízparti terv meghatározza, hol lehet kikötőt építeni, megakadályozva, hogy bárhol kikötőt létesítsenek, így a part menti területek nyugalma és szépsége megmarad. A zöld területek és a közhasználatú strandok magántulajdonba nem kerülhetnek, biztosítva, hogy a Balaton partja mindenkié maradjon, és továbbra is szabadon élvezhessük a természetes környezetet. A közvetlen vízparton tilos a beépítés, ami azt jelenti, hogy nem lesznek új épületek vagy medencék közvetlenül a víz mellett, így a természetes partvonal érintetlen maradhat. Továbbá, természetes partszakaszok kijelölésével elősegítik a természetes növényzet fennmaradását és rehabilitációját, ami különösen fontos az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében. Az új szabályozás számos települést érint a Balaton partján, különösen Somogy megyében. Ezek közé tartozik Balatonboglár, Balatonföldvár, Balatonlelle, Balatonmáriafürtő, Balatonszárszó, Balatonszemes, Ponyód, Siófok, Szántód és Zamárdi. A szabályozás célja, hogy megőrizze a Balaton egyedülálló természeti és kulturális értékeit, valamint biztosítsa a partmenti területek fenntarthatóságát a jövő generációi számára, írja a propeller.hu. Legendák övezte pálus kolostort tárnak fel Balatonszemesen, írja a mandiner.hu. A Balatonszemeshez tartozó erdőben állt egykor egy pálus kolostor. Írásos bizonyítékok szerint a 14. század óta. Korábbi feljegyzések alapján az Ordoszi Napsugár Alapítvány kezdeményezésére indult a kolostor utáni nyomozás. Az épület beazonosítása és a romok feltárása bő 10 évre tekintenek vissza, ám Móroc Viktor alpolgármester, a Balatonszemesi Pálos Örökség projektvezetője elárulta, helyi gyerekként többször is sütöttek szalonnát a környéken, és a Bóbita forrás közelében akkor is kilátszott már a földből néhány tégla. Móroc Viktor elmondta, a leletek évről évre sokasodtak, a régészeti munka során az épület együttes romjai felbukkantak, megismerték a kolostor méreteit, alaprajzát. Hozzátette, a pálus szerzetesek jellemzően erdős területekre építették a kolostoraikat, önálló életmódot folytattak, maguk végeztek mindent, az ellátásukhoz szükséges módon tervezték meg a környezetet. Balatonszemesen is volt saját halastavuk, a szerzetesi épület alatt pedig 24 méteres pince rejtőzött, amelyre egykor kétszintes épület nehezedhetett, erre az alapfalak vastagságából következtetnek. Az ásatások során valódi kincseket is találtak, velencei aranydukátot, Zsigmond-kori ezüst pénzérméket, bronz feszületet, Velencéből származó kék fonalas, fodros gallérdíszes üvegpalac töredéket, faragott köveket, az egyiken férfi arcot, amely egy szerzetes portréja lehet. Előkerültek ólom textil plombák is, ezek a korabeli kereskedők jeleit tartalmazzák, amelyek eredet és márkavédjegyekként funkcionáltak. Mivel eféle ólomplombák kerültek elő Itália északi városaiból is, bizonyos, hogy a templom és kolostor körül nemzetközi kereskedelem is zajlott. Jelenleg egy emlékhely, és 2022 óta tanösvény fogadja itt a látogatókat. A közel 2 kilométernyi túra során információs táblák ismertetik meg a pálos renddel és a Mindszent kolostor eddig feltárt érdekességeivel a vállalkozó szelleműeket. A céljuk a kutatással, hogyha a régészeti munka véget ér, akkor szeretnék a feltárt alapfalakat megmagasítani, hogy azok kiemelkedjenek a földből. Szeretnék a valóságban is elképzelhetővé tenni az eredeti épületet.
1: A Balaton Rádió Hírpercek helyből műsorát hallottad. Hírpercek a Balaton Rádióban.
2: Drogéria láncot fogtak perbe, komoly leállás lesz az MBH banknál. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Beperelt az ügyészség egy drogéria láncot. Az online shopot és működtető áruházlánc vásárlási feltételei miatt indított közérdekű pert a Pest vármegyei főügyészség. Az ügyészség álláspontja szerint az általános szerződési feltételek több pontja is egyoldalúan hátrányos a fogyasztókra. Az ügyészi álláspont szerint például tisztességtelen szerződési feltételnek minősült az a kikötés, amely értelmében a vállalkozás fenntartja jogot arra, hogy a szerződést egyoldalúan módosítsa, így akár a kedvezmény programja visszavonásáról is jogosul dönteni. Jelentős informatikai fejlesztés miatt az MBH Bank július 31-én részlegesen, augusztus 1-e és 3-a között pedig teljes körűen szünetelteti szolgáltatásainak nagy részét. Nem lesz elérhető többek között az internetbank, a mobilbank, az átutalás és az ügyfelfogadás sem. A bankkártyás, digitális és szépkártyás fizetések nagy részt működni fognak, de fennakadások előfordulhatnak. Az MBH Bank azt javasolja, hogy az ügyfelek időben gondoskodjanak készpénzről, illetve előre intézzék el pénzügyeiket. A fejlesztés célja a rendszerek hatékonyságának és az ügyfél élmény javítása. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. 2025. március 13-tól kezdődően a kormány az élelmiszerek tekintetében 30 termék kategória esetében vezetett be árrészcsökkentést, amellyel 848 termék lett olcsóbb a boltokban. 23 termék esetében 50% feletti az árak mérséklése. Nagy Márton emlékeztetett, hogy az élelmiszerek és a drogériai termékek után a gyógyszerek ára is jelentősen csökkent, mivel július 1-től a gyógyszergyártók önkéntes árkorlátozást vezettek be a lakosság terheinek enyhítésére. Megskalpolta egy híd egy busz tetejét Angliában a Bridgewater csatorna alatti alagútban. A baleset azért történt, mert a 100-as járatú busz letért a kijelölt útvonalról, és a Barton Lane-en haladt, ahol viszont át kellett volna kelnie az alacsony alagúton. A közösségi oldalakon keringő videón látható, ahogy a tető nélküli jármű kibukkan a híd alól, utasai pedig az üléseikre hajolva próbálják védeni magukat. A buszon utazók közül 15 ember szorult orvosi ellátásra, köztük egy súlyosan megsérült, életveszélyes állapotban szállították kórházba. A helyi közlekedési társaság megerősítette, hogy a jármű nem a szokásos útvonalon közlekedett, a körülményeket hivatalos vizsgálat tárja fel. A busz 50-es éveiben járó sofőrjét gondatlan vezetés okozta súlyos testi sértés gyanújával őrizetbe vették.
3: Új fejlesztés segíti az idősek biztonságát. A gondos óra program mostantól közvetlen kapcsolatot biztosít a 112 segélyhívóval, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója. A politikus hangsúlyozta, a fejlesztésnek köszönhetően vészhelyzet esetén a mentők és a rendőrség munkatársai még gyorsabban tudnak reagálni. Kifejtette, a gondos órát már több mint 800 ezer nyugdíjas használja, és mintegy 60 ezer élet megmentésében segített. Hangsúlyozta, a 65 év felettiek ingyenesen regisztrálják a gondosóra.hu oldalon. Nyitrai Zsolt úgy gondolja, hogy a fejlesztés nagy előrelépés, hiszen pontosabb és gyorsabb beavatkozást tesz lehetővé a segélyhívó szervezetek számára is. Júniusban országosan 1,3, Budapesten pedig 1,4%-kal nőtt a kiadó lakások bérleti díja májushoz képest, derül ki a KSH és az ország legnagyobb ingatlan közvetítő portáljának lakbérindexéből. Éves összevetésben az albérletárak országosan 7,3%, a fővárosban 6,7%-kal emelkedtek. A lakó ingatlanok ára ezzel szemben még nagyobb mértékben nőtt, Budapesten 19, míg országosan 14%-kal. Július közepén már 16.500 hirdetés közül válogathattak a bérlők, ami 15%-os kínálatbővülést jelent tavalyhoz képest. Ez a tendencia, valamint a nyári bérleti szezon felfutása visszafoghatja az árak emelkedését. Az ingatlan közvetítő portál szakértője szerint az állampapírból ingatlanba fektető tulajdonosok is fokozhatják a kínálatot, ami különösen kedvező lehet a rekordszámú 130 ezer felsőoktatásba készülő fiatal számára. A szlovák felsőoktatási tanács szerint az új felsőoktatási törvénytervezet megingatja az akadémiai környezet stabilitását, és veszélyezteti az egyetemi önkormányzatok működését, olvasható az új szón. A tanács úgy véli, a javaslat jogilag előkészítetlen és tartalmilag gyenge, továbbá bizonytalanságot hozna a rendszerbe. A törvényt bírálja a Szlovákiai Egyetemi Diák Önkormányzatok Szövetsége is. A szlovák felsőoktatási tanács a tervezet visszavonását kéri, közölte a testület elnöke. Egy Massachusetts-i férfi két szelvénnyel is megjátszotta ugyanazokat a számokat a július 9-i Powerball sorsoláson, és mindkettővel nyert. A Fitchburgban élő férfi korábban 7 sorsolásra szóló lottót vett, de azt hitte már lejárt, ezért új szelvényt vásárolt ugyanazokkal a számokkal. A dupla teli találat 2 millió dollárt, azaz mindegy 686 millió forintot hozott neki. A nyertes egyelőre még nem döntött el, mire költi a nyereményt, de elmondása szerint teljesen ledöbbent, mikor rájött, hogy kétszer is nyert ugyanazon az estén.
2: Több 10 millió forint értékű hamis luxuscikket találtak a pénzügyőrök egy Hollandiában feladott küldeményben a Budapest Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtérre érkező áruk között. A pénzügyőrök a 81 millió forintot meghaladó értékű hamis árut zár alá vették és megindították a büntetőeljárást a NAV nyomozó hatóságánál. A hatóság a közösségi oldalán azt írja, az elektronikus kereskedelem térhódítása egyre jelentősebb, amellyel egyenes arányban nő a hamis termékek forgalomba kerülésének veszélye is. Nagyon úgy tűnik, idén elmarad a nyári időszakra jellemző uborka szezon a lakáshitelek piacán. Az MNB statisztikái szerint 2025 első 5 hónapjában 665,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel szerződéseket a bankok, ami amellett, hogy közel 30%-os emelkedés tükröz 2024 azonos időszakához képest, egyben új rekord is. Ebben nagy segítséget jelenthet az első lakás vásárlását támogató évi 3%-os kamatú otthon start lakás hitel megjelenése, amely önmagában havi több milliárd forintot tehet hozzá a piac teljesítményéhez. Elsőpest vármegyei településként új lengyel önkormányzata rendeletet alkotott a településvédelemről, amely személyes meghallgatáshoz köti mind az ingatlan vásárlást, mind a lakcím létesítést. A hatályos rendelet célja a település szerkezeti társadalmi berendezkedésének megőrzése, meggátolva a tömeges ingatlan vásárlást. A beköltözni szándékozóknak munkaviszonnyal, biztosítotti jogviszonnyal és minimálbér szintű jövedelemmel kell rendelkezniük. A parlament június elején fogadta el azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a települések számára, hogy megakadályozzák a lakosság szám túlzott növekedését. Orbán Viktor a Harcosok klubjába küldött üzenetében védte meg a NÉKÁP nevű írzenekar magyarországi kitiltását. A miniszterelnök Erdélyből jelentkezett be, ahol a román kormányfővel tárgyalt és leszögezte, hogy gyűlölködő rasszisták, antiszemiták, a terroristákat éltetők nem jöhetnek Magyarországra. Közben a Sziget Fesztivál szervezői is megszólaltak az ügyben, szerintük a kormány döntése nem csak a Sziget hírnevét veszélyeztetheti, hanem Magyarország nemzetközi megítélését is negatívan befolyásolhatja. Az őszivetésű kultúrák meglepően jó eredménnyel zártak egész Európában, a magyar termés átlagosnak mondható. Július óta azonban elképesztően meleg és száraz az idő, amely az előrejelzések szerint akár októberig is eltarthat. A hosszú távú előrejelzés szerint augusztusban és szeptemberben az átlagosnál akár 2 Celsius fokkal melegebb idő várható egész Európában, meghaladva a 24 éves éghajlati középértéket. Az első becslések alapján az összes tavaszi kultúra 2-8 százalékkal kevesebb termést hozhat, mint tavaly. A napraforgó várható hozama pedig az 5 éves átlagot is alulmúlja, 2 tonna alatti európai átlagot várnak tőle. Ősszel adósságrendezésre lesz szükség a kórházakban, mert még mindig a beszállítók viselik a legnagyobb pénzügyi kockázatot, mondta Ráski László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára az Economicsnak. A magyar kórházak és háttérintézményeik június végén 31 milliárd forint tartozást görgettek maguk előtt. Az egyetemi klinikákkal együtt a tartozásállomány 49,2 milliárd forintot ért el. Június végére egy hónap alatt csak 1,5 milliárd forinttal emelkedett az adósság, miközben áprilisról májusra 6,7 milliárd forinttal nőtt a tartozásállomány, így nyárra 50 milliárd forintra nőtt az adósság. A magyarok továbbra is nagy arányban fordulnak magánszolgáltatókhoz, ha szakorvosi vizsgálatokról van szó. Az elmúlt 3 évben e vizitek közel 20%-át magánfinanszírozásból fizették. A megkérdezettek közel fele a magasabb színvonal, illetve a gyorsabb bekerülés miatt választotta inkább a magánegészségügyet. Ezzel szemben az állami ellátás mellett szinte ugyanekkora arányban az ingyenes elérhetőség miatt tették le voksukat a betegek. A szervezők elhalasztották a szombatra tervezett Réh-Fülöp és Balatonboglár közötti 43. Balaton átúszást. A tájékoztatás szerint döntésüket a Hungaromet Siófoki Obszervatóriumának időjárás előrejelzése alapján a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével hozták meg, mivel a hétvége mindkét napján rendkívül bizonytalan, zivatarveszélyes időjárás várható a Balaton térségében. Az 5,2 kilométeres Balaton átúszás és áthúzás tervezett új időpontja jövő hét szombat, azaz augusztus 2-a. A rendőrségen nem működik és nem is áll fejlesztés alatt olyan automatizált arcfelismerő rendszer, ami bírságolás alapja lehet. Ez derül ki abból az írásbeli válaszból, amit Rétvári Bence belügyi államtitkár küldött Hatházi Ákos független képviselő kérdésére, írja a hvg.hu. Hatházi a Pride után nyújtott be írásbeli kérdést a belügyminisztériumnak. Arról érdeklődött, hogy létezik-e vagy tervezik-e olyan rendszer bevezetését, amely a rendőrségi kamerák képeit arcfelismerő mesterséges intelligenciával elemzi. Rétvári hozzátette, az ilyen rendszerek használatát az Európai Uniós és a hazai adatvédelmi szabályok is egyöntetően tiltják.
4: Pénzvasútra, az Európai Befektetési Bank jóváhagyta a magyar kormány 1 milliárd eurós hitelkérelmét, amelyet tavaly szeptemberben nyújtottak be vasúti fejlesztések finanszírozására, tudta meg a Szabad Európa. A kormány tervei szerint a magyar állam további 1 milliárd eurót biztosít a projekthez, így összesen mintegy 800 milliárd forint fordítható vasúti infrastruktúra fejlesztésre. Az első ütemben csaknem 500 kilométernyi vasúti pálya újul meg. Felvételi több mint 2000-en jutottak be idén a Semmelweis Egyetemre. 2005-en államilag támogatott, 170-en pedig önköltséges képzésen tanulhatnak szeptembertől. Az orvos és egészségtudományi területen továbbra is a legmagasabbak voltak a ponthatárok, és országosan az intézményképzései számítottak a legnépszerűbbnek. A Budapesti Gazdasági Egyetem közben azt írta, minden negyedik gazdasági területre jelentkező diák náluk kezdi meg tanulmányait szeptemberben. Az egyetemen jelentősen nőttek az állami ösztöndíjas ponthatárok, a gazdaságtudományi területre volt a legnehezebb ösztöndíjas helyre bejutni. Ezen a képzési területen minden szakon 400 pont feletti volt a ponthatár. Bajban a málna termesztés, az éghajlatváltozás és a munkaerőhiány miatt málnát már csak elszórtan termesztenek Magyarországon, összefüggő nagyobb ültetvények csak elvétve akadnak az országban. Nógrád vármegyében 16 hektáron, Heves vármegyében 10 hektáron, Zala és Vas vármegyékben pedig 7-8 hektáron folyik málna termesztés. Szakemberek szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt új megközelítés szükséges a termesztésben, a növényvédelemben, illetve a teljes termelés technológiában is változás szükséges. Növényvédőszerek költségeihez nyújt segítséget a Magyar Állam Kincstár a termesztőknek. A kérelmek augusztus 1-től nyújthatók be. A Kincstár a kérelmek ügyintézését részben az ügyfélnyilvántartásban szereplő adatok alapján végzi, ezért érdemes figyelmet fordítani arra, hogy az adatok napra készek legyenek. 16. alkalommal szervezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok Éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 51 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. Például a Harkányi Gyógy- és Strandfürdőben, a Gyulai Várfürdőben, a Debreceni Akvatikum Strandon, valamint a Makói Hagymatikum Gyógyfürdőben is válogathatnak az érdeklődők a legkülönbözőbb programokból. Egy felmérés szerint a csehek több mint fele hajlandó lenne aktívan bekapcsolódni az ország védelmébe. A cseh lakosság negyede támogatja a kormány döntését, hogy a jövőben 3-5%-ra növeljék a védelemre fordított kiadásokat. Az egy hónapos önkéntes katonai kiképzést a 18 és 29 év közötti férfiak 14%-a vállalná Csehországban. A nyári utazási szezonban két különösen veszélyes szúnyogok által terjesztett betegséget is behurcoltak Magyarországra, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ jelentéséből. Az elmúlt hetekben két embernél dengilázat, további két esetben pedig maláriát igazoltak laboratóriumi vizsgálatok. A friss esetek egyike egy 50 éves budapesti nő, aki a lappangási idő alatt a Maldív-szigeteken járt, míg egy 40 éves férfi dél-amerikai útja során fertőződött meg a csonttörő lázzal. A malária is felütötte a fejét Magyarországon, két férfinál mutatták ki a kórokozót, amely a malária legsúlyosabb formáját okozza. Már több mint 21 ezeren vállaltak munkát a nyári diákmunkaprogramban, ami augusztus végéig tart, így még várják a jelentkezőket. A programban 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A kormány bértámogatást nyújt a nyári foglalkoztatáshoz a minimálbér, illetve a garantált bérminimum összegéig. A programot már 13. alkalommal hirdetik meg, a tapasztalatok szerint a legnépszerűbb az önkormányzatoknál, illetve az önkormányzati cégeknél történő munkavégzés, a diákok több mint 80%-a idén is ezt választotta. Kitiltották a gyerekeket a budapesti rudasgyógyfürdőből, értesült a 24.hu. Azt írták, az üzemeltető korlátozást vezetett be a rudasgyógyfürdőben, amely szerint 14 év alatti vendégek nem látogathatják a létesítményt. Hasonló intézkedés várható a Széchenyi gyógyfürdőben is augusztustól. Az üzemeltető egyelőre nem közölte a korlátozás pontos indokát. Pár kattintással előrébb hozható a szakorvosi időpont az egészségablak alkalmazásban. A beteg az összes lehetőséget látva tudja eldönteni, hogy mikorra és hova megy el szakorvoshoz. Ráadásul 1.800.000 szabad időpontból lehet választani. Megjelent a következő szakképzési tanévrendje. Az első tanítási nap szeptember 1-e, az utolsó pedig június 15-e lesz. Az első fél év január 23-áig tart. Az előrehozott érettségi vizsgát tevő tanulók április 30-áig járnak iskolába. A szakképzésben résztvevők duális képzése és a nyári szakmai gyakorlatuk indokolja az eltérő oktatási naptárat. A hónap végén kezdődik a budapesti körszálló újjáépítése. A projekt első szakaszában lebontják az elavult épületet. A kivitelezők szerint a 2027 végére elkészülő új körszálló hűen tükrözi majd az eredeti 1967-es épület jellegzetes formavilágát. Az átépítéssel egy korszerű prémium lakóépület jön létre, a jelenlegi parkolóhelyén pedig egy mindenki számára nyitott közpark létesül. Több mint 550 kilométernyi alsóbrendű útszakasz újul meg országszerte a Top Plus program támogatásával. A fejlesztés célja a gazdaság élénkítése, a családok mobilitásának javítása és a vidéki térségek felzárkóztatása. Országszerte új mintaprogramok indulnak a városi erdők fejlesztésére, amelyek klímavédelmi és biológiai rendszerként szolgálnak. A programokat a Pilisi Parkerdő koordinálja. A fertőző állatbetegségek terjedése miatt a következő hetekben fokozott ellenőrzéseket tartanak a határmenti térségekben, hívta fel a figyelmet az agrárminiszter. Nagy István az állattartókat arra kérte, hogy szigorúan tartsák be a járványvédelmi előírásokat. Vizet osztanak az utasoknak a forgalmasabb vasútállomásokon, valamint hévés buszmegállókban a hőség miatt, közölte a MÁV. Budapesten a déli, a keleti, a nyugati pályaudvaron és Rákospalota Újpesten a peronoknál, vidéken a debreceni, győri, miskolci, nyíregyházi, szegedi, pécsi, székesfehérvári, szolnoki állomáson az ügyfélszolgálaton, továbbá a békéscsabai, celdömölki, fonyódi, kecskeméti, nagykanizsai, siófoki, tapolcai és veszprémi állomáson pedig a pénztárban kaphatnak díjmentesen vizet a vonatokra várakozók. Indul a szilva szezon, kezdődnek a szedmagad akciók. Az Agroinform arról ír, hogy sok termelő a napokban nyitja meg gyümölcsösét a vásárlóknak. Az árak 120 és 500 forint között mozognak, ami jelentősen kedvezőbb, mint a bolti kínálat, különösen ha nagyobb mennyiségben vásárolunk. Érdemes előre tájékozódni a nyitvatartásról, elérhetőségekről, valamint arról, hogy melyik fajtát mikor érdemes szedni. Júniusban csökkent a forgalomba helyezett új autók száma az Európai Unióban, az egy évvel korábbihoz képest az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének jelentése szerint. A júniusi volt az első visszaesés április óta, és az unió négy legnagyobb piacán egyaránt csökkentek az értékesítések. Belgiumban, Németországban, Spanyolországban és Olaszországban is kevesebb autót adtak el. Az akkumulátoros elektromos autók szegmensében a nyilvántartásba vételek nőttek, amit főként a Spanyolországban tapasztalt robbanásszerű növekedés hajtott. Halálos áldozatokat követelt a hőség Franciaországban. A megszokottnál 480-nal több halálesetet regisztráltak a nyár elejé hőhullámban, amely június 19-e és július 6-a között a 100-ból 60 megyét érintett. Ez 5,5%-os többlet halálozást jelent. A francia egészségügyi tárca szerint főleg az idősek érintettek. Különleges esti programokkal várják szombaton a Szegedi Vadasparkba látogatókat. Lesz például esti állatkerti túra, amikor a kifutókban még este is láthatóak lesznek az állatok. Az Elefántház teraszán egy különleges esti tornába is bekapcsolódhatnak a vendégek.
2: Az ország több múzeumából származó kőfaragványokat és töredékeket találtak a nyomozók egy 17 éves érdi fiúnál, aki elmondása szerint a történelem iránti rajongásból gyűjtötte a műkincsek megrongálásából származó tárgyakat, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitánysága rendőrségi honlapon. A közlemény szerint az esztergomi vármúzeumból az elmúlt hetekben több faragvány és kőbetét eltűnt. A nyomozók a kamerafelvételek elemzése után jutottak el a fiatalhoz, akinél a házkutatás során az különböző múzeumaiból eltulajdonított kőtöredékeket találtak. Ezek értéke mintegy 20 millió forint. ETB kiskönyvet vezetnek be 2026. január 1-től, amely jelentős változást hoz a társadalombiztosítási nyilvántartásban. Az új elektronikus rendszer célja, hogy a papíralapú TB kiskönyvet digitális formátum váltsa fel, mely minden tajszámmal rendelkező személyre vonatkozóan tartalmazza a legfontosabb társadalombiztosítási adatokat. Ez magába foglalja a személyazonosító adatokat, a foglalkoztató nevét, adószámát, a jogviszonyok részleteit, valamint az egészségbiztosítási és baleseti ellátásokkal kapcsolatos információkat. 1 milliárd eurós hitelt vesz fel Magyarország a vasút fejlesztésére. Az Európai Beruházási Bank pozitívan bírálta el a kormány tavaly szeptemberben benyújtott hitelkérelmét, és azt fogja javasolni a tulajdonosi testület őszülésén, hogy folyósítsák az 1 milliárd eurót. Lázár János korábban azt mondta, az állam maga is hozzátesz még egyszer ugyanekkora összeget, így nagyjából 800 milliárd forintos forrás jut majd a vasúti fejlesztésekre. Ebből az ígéret szerint az első ütemben közel 500 kilométernyi vasút pályát újítanak meg, 119 kilométeren felszámolják a lassú jeleket, 490 kilométernyi pályát pedig a legkorszerűbb központi forgalomirányítás alá helyeznek. A parlagfű pollen szemei alacsony koncentrációban már több helyen megjelentek a levegőben, koncentrációja azonban országosan nem éri el a tüneteket okozó közepes szintet. Az előrejelzések alapján a parlagfű pollen szezon várhatóan július utolsó, augusztus első hetében indulhat. A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan közepes, helyenként elérheti a magas szintet, a pázsitfű féléké az alacsony közepes tartományban alakulhat. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben az útifű, a libatobfélék, a kenderfélék, a lórom, az ernyős virágzatúak, valamint helyenként már az ürömvirágpora is. A fák közül jelen van a levegőben a ciprus és tiszafa félék pollenje, jellemzően alacsony koncentrációban.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Folytatódik a kórházi klímák korszerűsítése, befejeződtek az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgák. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Történelmi jelentőségű jogszabálynak nevezte a kedden benyújtott jogállamisági és korrupció ellenes törvénycsomagot. Szondi Vanda kormány szóvivő a kabinet előző napi ülésén hozott döntéseiről tartott tájékoztatón. Hangsúlyozta, a csomag óriási lépés afelé, hogy Magyarország teljesítse a korábban vállalt jogállamisági és intézményi feltételeket, amelyek elengedhetetlenek az uniós források minél előbbi felszabadításához. Megjegyezte, 16,4 milliárd euróról, azaz mintegy 6000 milliárd forintról van szó, ami már rég itt lehetne az országban, de a kifizetést befagyasztotta az Európai Unió, mert az előző kormány nem volt hajlandó teljesíteni az ehhez szükséges 2022 óta nyilvános szupermérföldköveket. Az Orbán kormány a 2018-ban megindított korszerűsítési program keretében 2025-ig mintegy 18 milliárd forintot költött a kórházi légtechnikai rendszerek korszerűsítésére, közölte Takács Péter a Fidesz országgyűlési képviselője csütörtökön az MTI-vel. A volt egészségügyi államtitkár hozzátette, ebben nincsenek benne az új építésű, például Székesfehérvár Tatabánya, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi kórház épületeinek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében, vagy a teljesen felújított, például a Kútvölgyi kórház épületeinek berendezései, amelyek természetesen a legújabb előírások szerint lettek telepítve a beruházások keretében. Örülök, hogy a Tisza,

0: tantárgyi bizottság előtt 74.877-en vizsgáztak. Az érettségi június 15-e és július 1-e között 1170 helyszínen, 3360 vizsgabizottság előtt, több mint 320.000 középszintű szóbeli vizsgával folytatódik az érettségit szervező középiskolákban és a kormányhivatalokban, közölték. A vizsgabizottságok a középszintű szóbelik után hirdetik ki az érettségi eredményét. A döntés elleni jogorvoslati lehetőségekről részletes tájékoztatás olvasható az UH honlapján, írták a közleményben. Nem ismerte el bűnösségét a fővárosi törvényszék csütörtöki előkészítő ülésén az a 29 éves férfi, aki tavaly novemberben a budapesti Morizons 2 nevű szórakozó helyen ököllel úgy megütött egy másik vendéget, hogy az belehalt sérüléseibe. A férfi szóváltásba keveredett a sértettel, ennek során a vádlott megütötte a vele szemben álló sértettet, aki a földre zuhant. A 25 éves sértetten több vendég is megpróbált segíteni, majd a szórakozó hely egészségügyi dolgozója megkezdte a sértett szakszerű ellátást. A helyszínre kiérkező mentők a fiatal férfit kórházba szállították, az életét azonban nem lehetett megmenteni. Mivel a vádlott tagadta bűnösségét és nem mondott le a tárgyaláshoz való jogáról, az eljárás rendes tárgyalás keretében az ő vallomásával folytatódott.
1: Időjárás.
0: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
2: Rádió Kabaré a Tália téli kertből. A házigazda Nádas György.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves közönséget. Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cineg elvtársnak. Talán még vannak olyan korombéliek, akiknek ismert lehet ez az elferdített versrészlet. Cinege Lajosnak hívták a 80-as évek elején az akkori honvédelmi minisztert, és bánata volt, hogy ősszel újabb kiskatonákat soroztak be annó hazánk megvédése érdekében. Magam is voltam honvéd, még a néphadsereg idejében, azt hiszem civilként bakaruhát rajtam kívül nem hordott más ennyi ideig, hiszen a Markos Nádasféle katonaszámmal évekig jártuk a művelődési házakat. A katonaságra egyébként akkor az volt a jellemző, hogy ami gömb, azt viszik, ami kocka, azt gurítják. Nemrég megtudtam, hogy azért gurították a kockát, hogy lekopjon az éle, és akkor már lehet vinni. Az apropója egyébként a katonás jelenetnek az volt, hogy 1985-ben be kellett vonulnom, de akkor már a Szép Emlékű Mikroszkóp színpad tagja voltam. Sas Józsi volt az igazgató, és azt találta ki, hogy csináljunk egy jelenetet, ami a honvédségről szól, és ő elintézi, hogy itt a színházban töltsem le a sorkatonai szolgálatomat. Ez aztán szó szerint így is történt, talán egy páran emlékeznek az itt ülők eme katona jelenetre. Erőt eszembe egy anekdota, a bankigazgató rászól a biztonsági őrre, mert az öreg ismét néhány percet késett a szolgálatból. Pista bácsi, vegye tudomásul, hogy a bankban a pontosság ugyanolyan fontos, mint mit tudom én a katonaságnál. Volt maga katona? Igen, kérem, voltam. Na és mit mondott magának az ügyeletes tiszt, amikor késve ment be a laktanyába? Az, hogy a lezredes elvtárs jelentem, a zászlója felsorakozott. Szóval a katonaszám. Markos volt a szigorú őrmester, én pedig az örök balek kopasz. Tudnivaló, hogy akkora sikere volt ennek a jelenetnek, hogy évekig jártunk vele fellépni. Volt úgy, hogy egymás után 4-5 előadásunk volt, és így átöltözésre nem nagyon volt időnk, egyenruhában utaztunk egyik helyszínről a másikba. Történt egyszer, hogy késésben voltunk A-ból B-be. 80-as éveket írtunk, mikor autópálya alig volt, sorompók az úton pedig sűrűn. Sűvítettünk a Wartburggal, úgy 50-nel. Mikor az egyik falu előtt éppen kezdte a bakter leengedni a sorompót. Fix volt, hogy lekéssük az előadást, ha csak valamit ki

Nem találunk. Markos előlült a kocsiban, három csillagos egyenruhájában. Tudják, mi ez a három csillag, ugye? Persze, egy jó konyha. Én meg kipattantam a hátsó ülésről, bakaruhában, egyenesen a bakter felé, s feltettem a bakternek a kérdést. Na ide figyelj, jó ember, látja ott azt az autót a sorompó előtt? Tudja, ki utazik abban? Na, most akkor vagy felhúzza a sorompót, vagy az őrmesterelvtárs elvérzik. Azt hiszem, ilyen gyorsan sorompót még ember nem húzott fel, mint akkor a mi bakterünk. Szóval nekem a katonaság gyakorlatilag további színjátékok újfajta állomása volt. Aztán az is felviláglik bennem, mikor a durva beszéd megzabolázása érdekében az egyik nagy tudású parancsnok körlevelet küldött az angyalbőrt viselők közé. A következőképpen íródott eme regula. Tárgy: a hivatásos és sorállomány beszédkultúrájának javítása. Igen, tisztelt elvtárs! Tudomásomra jutott, hogy néphadseregi szinten a hivatásos és sorállomány körében rendkívüli módon elharapódzott a mosdatlan szavak használata. Mivel a kulturálatlan beszéd honvéd személyeinkhez méltatlan dolog, a kulturált beszéd javítása érdekében a következőket rendelem el. Egységeknél a politikai helyettesek, illetve politikai szervek feladatává teszem a megfelelő felvilágosító munkát az agitáció és propaganda eszközeinek széleskörű bevonásával, a mosdatlan szavak kulturálatlan használóival szemben. A következő árjegyzék alapján pénzbüntetést foganasítok, melyek behajtásával a fenti személyeket bízom meg. Bélsár említése 500 forint. Ugyanez híg állapotban 600 forint. Kénő egy jelzővel 500 forint. Kénő két jelzővel, például rohadt büdös, 800 forint. Ülő testrész felkínálása búvóhely céljából 500 forint. Ülő testrész felkínálása nyelvvel való tisztítás céljából 800 forint. Kénő említése parancsnok nőrokonával kapcsolatban 1000 forint. Kérem az illetékes szerveket és személyeket, hogy a fentieknek megfelelően szerezzenek érvényt a hivatásos és sorállomány beszédje színvonalának emeléséhez, és a büntetések befolyt összegét fordítsák az alakulat KISZ klubja nyelvi szakkörének fellendítésére. XY azredes. Így mondta ő is, azredes. Akár hiszik, akár nem, ez a megsárgult papír, melyen ezek az intelmek találhatók, a mai napig a birtokomban van. Egyébként, aki ezt írta, annak idején egy borgőzös délután a következőket mondta nekem. Ráadás, jöjjön csak ide! Engem nem érdekel, hogy maga mennyire humoros, ha akarom, akkor én becsukhatom magát 10 napra. De ha az nem elég, akkor akár egy hétre is.

0: Manapság már nem tudnak igazából felbosszantani olyan dolgok, melyek fiatalabb koromban még kivágták a biztosítékot az agyamban. Valószínűleg korral jár, vagy számomra már apróságnak tűnnek. Most is ilyen jelentékeny apróságok következnek, méghozzá Szabados Gábor tollából, az apróságokat előadja Bozó Andrea, Kaszás Gergő és Revicki Gábor.
1: Könyveket dobál ki az erkéről.
2: Halló, ember! Miért dobálja ki azokat a könyveket az erkéről?
3: Ezek mind angol-magyar szótárak.
2: De miért dobja ki őket?
3: Gyakorolom a szavak kiejtését.
2: Oda láncolta egy vaskerítéshez a bicikliét.
1: Tegnap dolgom volt egy helyen, ahol oda láncoltam a vadonatúj méreg drága biciklimet egy vaskerítéshez. Mire visszaértem, ellopták!
4: A biciklidet?
1: Nem, a kerítést.
3: Remélhet.
1: Márcika, remélhetem, hogy egyszer a kegyeit befogadsz.
2: Arra gondolsz, hogy te meg én?
1: Pontosan arra.
2: Persze, miért ne?
1: És mikor?
2: Egy perc türelmet kérek. Megvan. November 30-a szabad. Beírlak a várólistámra.
1: A szemébe hazudik.
3: Nem bírom elviselni, hogy a szemembe hazudsz.
2: Hidd el, nekem se jó. Csukd be a szemed!
4: Felfedeztek egy új dinoszaurusz fajt.
1: Most olvastam, hogy felfedeztek egy új dinoszaurusz fajt. A T-rex-el áll közeli rokonságban, csak annál sokkal soványabb volt.
2: Ó, vajon hogy fogják hívni?
1: Már megvan a neve. Tianorex.
2: Megszűnt vasúti mellékvonalak.
1: Sok embernek lesz nehezebb az élete amiatt, hogy számos vasúti mellékvonalat szüntettek meg.
4: Én tudok egy jó megoldást. Igaz, hogy sok vonalon megszűnt a vonatközlekedés, de a sínek ott maradtak. Miért ne járhatnának az ott élők, akár csoportosan, az úgynevezett vasúti hajtányokkal? Nem? Testedzésnek se rossz.
1: Jó ötlet. Nem akarod megírni a közlekedési minisztériumnak?
4: Már megírtam nekik.
1: És?
4: Azóta ott vagyok államtitkár helyettes. Baleset érte a villanyszerelőt.
2: Szomszéd, jöjjön gyorsan! Baleset érte nálam a villanyszerelőt.
1: Mi történt?
2: Megrázta az áram. Hát előtte azt mondta, hogy valójában még csak kezdő a szakmában, és rögtön azután megrázta az áram.
1: Kezdő? Akkor majd belerázódik.
2: Állandóan ugat a kutya.
1: Vettünk egy kutyát. Egészen olcsón adták, mert állandóan ugat.
3: Ajjaj, az nagyon zavaró lehet.
1: Ellenkezőleg.
3: De mitől jó az, hogy állandóan ugat?
1: Attól, hogy nem hallom tőle a feleségemet.
2: Papucs férj.
1: Azt csiripelik a verebek, hogy baj van a házasságotokkal, hogy teljesen papucs férj lett belőled.
4: Na Isten, ments, hogy ez a pletyka a feleségem fülébe jusson. Még azt hinné, hogy én terjesztek ilyen hazugságot.
1: És mi van, ha azt hinné, hogy te terjeszted?
4: Jól megverne.
1: Interneten rendelt gyógykapszulák.
2: Jó szívvel ajánlom neked is azokat a gyógykapszulákat, amiket az interneten rendeltem. Hát nem olcsók, de a leírás és a kommentek alapján mindössze pár hónap alatt csodát tesznek.
4: Uh-huh. És mire jók ezek a csodakapszulák?
2: Arra, hogy rendszeres szedésük esetén az embert kigyógyítják abból, hogy bedőljön az internetes átveréseknek.
4: Egy számjegyű infláció.
1: Mit szólsz hozzá, hogy még az év vége előtt egy számjegyű lesz az infláció?
2: Na, remélem, hogy így lesz. Kérdés mi van, ha mégsem lesz egy számjegyű az infláció az év vége előtt?
1: Akkor sincs semmi gond. Amíg nem lesz egy számjegyű, addig nem lesz év vége.
4: Visszafiatalodik a férj.
1: Találkoztam a férjeddel. Nem tudom, hogy csinálja, de szemmel láthatóan egészen visszafiatalodott.
2: És nem csak szemmel láthatóan, hanem minden szempontból.
1: Fantasztikus.
2: Igen, 73 éves, de egy 8 éves szintjén van.
0: Ahol ő lakik, ott még őszinte a mosoly is, a harag is. Minden konfliktust meg lehet oldani azzal, ha isznak rá egyet, mint ahogyan inni kell a jókedvre, a barátságra, a délutánra, a tücsök ciripelésre, talán még az adóbevallásra is. Éppen ezért mindig üdítően tud kiszakítani minket a nagyvárosi lét sekélyes szürkeségéből. Szikra László!
5: Lassan véget ér a nyár, aminek én örülök, mert én nem szeretem a hőséget. Például nem tudom, olvasták-e, én most olvastam, hogy brit tudósok rájöttek arra, amit eddig is tudtunk, hogy ha valaki hőségben tűző napon iszik alkoholt, akkor az hamarabb megállt neki, meg jobban megállt neki, mint ha ugyanezt a tevékenységet hűvös szobába végzi, vagy egy fa árnyékába. Ezt tudtuk, de most ők rájöttek erre végül is. Én elmondtam papámnak, másnap azt láttam, hogy szomszéd Bélabával délbe, a legnagyobb hőségbe, tűző napon ittak a kocsma előtt. Egyből elkerekedett a szemem. Mi csináltok, papa? Spórolunk. Neki ennyi jött le, de legalább megoldott a kreatív, mint szomszéd Bélabá. Tanítottam kőpapírrollóra, és elmagyaráztam neki a szimbólumokat. Belekezdtünk, elsőre követ mutatott, én ollót, magyaráztam neki, hogy a kő kicsorbítja az orrót. Béla bá nyert, egyből ez jó játék, játszunk még. Másodikra Béla bá megint követ mutatott, én szintén követ, mondtam neki, hogy kő, úgyhogy döntetlen. Ekkor már elégedetlenkedett. Hát az én kövem sokkal nagyobb, mint a tiéd, de én nyertem. Rábeszéltem egy harmadik körre, nem fogják kitalálni, hogy mit mutatott Béla bá. Követ. Én papírt mondtam neki, hát a papír becsomagolja a követ, úgyhogy én nyert. Ez hülyeség, ez nem jó játék, ez hülyeség, ne játsszuk. Nagy nehezen rábeszéltem egy utolsó döntő körre, rájöttem az öreg taktikájára, úgyhogy én megint papírt mutattam, ő természetesen követ, és nem is tudtam megszólalni, örült az öreg. Hát, megint döntetlen, papír. Mondom, Béla már követ mutatott, nem papír. De nem, ez papír, csak összegyűrtem, papír galacsi. Nyáron voltam Erdélyben, ismét, az egy állati hely. Mert azt figyeltem meg, hogy nagyon sok mindent állatokról neveznek el, tehát madarasi hargita, békásszoros, medvetó, pálinka tenger. Jó, mondjuk a pálinka nem állat, az ugye növény eredetű, mondjuk amilyen pálinkákat én ittam Erdélybe, ott az nem vicc, hogy na papa, mit főzzek a tyúkból, levest vagy pörköltet pálinkát? Meg hozzáteszem, én az erdély pálinkától én állatra ittam magam. Komolyan, első óra után én lóra ittam magam, mert négy kézláb közlekedtem. Amikor kérdezték, hogy iszok-e még egy pálinkát, én mondani akartam, hogy nem, de csak nyeríteni tudtam, hogy... Amikor megittem a pálinkát, mindig prüszköltem tőle, mint a ló. Megint Attila bánál voltam, ő papám székely cimborája, én mindig náluk vagyok. Kápolnás falun üzemeltetnek egy kis panziót, és ahogy kiszálltam az autóból, egyik haveromék vittek, mondom Attila bának, hogy akartam ám hozni pálinkát, házi pálinkát, hülye vagy? Erdélybe pálinkát, tengerbe vizet? Csajott, pálinka tenger van, és egy hétig voltam kint, abból kettő nap van meg. Oda meg a visszaút, mert... Kegyetlen, hát eleve, ahogy ugye odaértem, haveromék vittek, kiszálltam az autóból, Attila bá már ott várt a kapuba, a székely kapuba, elővett egy ilyen lapos üveget a zsebéből, azt mondja, ezt kóstol meg, asszon pálinka. Hát mondom, az valami női ital, valami likőr, biztos kikaptam Attila bá kezéből a lapos üveget, egyből meghúztam. Attól a pálinkától, ami a lapos üvegben volt, én percekig csak pipáztam, mint hal a hőségben. percek múlva is úgy tudtam megszólalni, mint Don Corleone a keresztapá.
6: Attila bá, miért hívják ezt a szompárikának?
1: Mit nem tudta a pálinkától megszólalni? Beléd folytsa a szót, mint az asszony.
5: Sajnos kijött a szomszédja, úgyhogy vele is meg kellett inni az üdvözlő pálinkát, oda-vissza. De tényleg 10 perce voltam ott. A kapun belülre még nem jutottam, de én annyi pálinkát ittam, hogy a leheletemmel disznót tudtam volna perzselni. Bementünk kapun belülre, jött Bundás, Attila bá kuvasz kutyája. Elkezdtem hátrálni, Attila bá azt hitte félek, az ne féljé. Nem bán, csak üdvözölni akar. Hát ez az, mondom. Ezt nem akarom, mert üdvözlő pálinka oda-vissza. Hátra mentünk, vagy 20 tehén legelt ott a réten. Közben azon gondolkoztam, hogy mondom, öcsém, én ezekkel minden megiszom, az üdvözlő pálinkát oda-vissza, eleve már 2-s látásom volt, tehát az már 40 tehén. Azt mondja Attila bá, hogy menjünk közelebb. Hát azon gondolkoztam, én nem megyek közelebb a tehéhez, mert ha én rálehelek valamelyik tehére, az este a fejésnél nem tejet ad, hanem túrót. És itt én voltam a hülye, mert Attila bá indult be a házba, én meg ugye be nem állt a szám, mert ha iszok, akkor olyan vagyok, mint papám cimborája Lajos bá. Lajos bá nagyon keveset beszél, tehát Lajos bánál nem az rázza a fejét, az igen az bólogat. Egyszer akartam vele kimondatni, hogy igen, folyamatosan bólogatott. Mondom, mondja már ki Lajos bá, hogy igen, én soha. Egyszer kimondtam... A templomba, amikor Rica nénét elvettem, abból is csak a baj lett. És Lajos bá a kocsmába úgy kéri az italt, hogy először fölmutat a mutatójával a plafonra. Ez a kocsmáros megszólítása, hogy Tatókám, légy szíves. Azután rámutat a fél decis üres pohárra a mutatójával, ez meg, hogy töltsé még egyet. És ő így szokta kérni, tehát fölmutat pohárra, föl pohárra, és egyetlen egyszer, így az 5. ilyen kérés után megszólalt még egyet. Olyan csend lett a kocsmába, a légy elfelejtett zümmögni, csendet Totó a kocsmáros szakította félbe, azt mondja, Lajos bátyám, kicsit iszol, be nem áll a szád. Én is ilyen hülye voltam, hogy be nem állt a szám, mert hogy Attila bá ment volna be a házba, de én meg, ahogy emeltem le a számról a poharat, azt láttam, hogy a legelő túl, ott az erdős részen, ott mozgott a bokor. Én meg kíváncsi voltam, hogy Attila bá, ha az osztal a bokorba medve, akkor mi csinálunk? Attila bá kitöltött egy fél decit, megittuk. Ha az ott a medve, akkor... Iszunk még egyet, mert idegeskedni kő. És megittuk. És én hülye megint nem tudtam befogni a szám. Az javá, ha az aztán a bokorba nem lesz be, akkor mi csinálunk? Attila bá kitöltött egy fél decit, megittuk. Ha az ottam nem medve, akkor iszunk még egyet, mert nem kő idegeskedni. És megittuk. Ez volt az utolsó emlékem Erdélyről. Én úgy emlékszek, hogy az 1 hét alatt nem találkoztam medvével, de a fél decis pohárral együtt aludtam. De Erdélyben az volt a nyunyókám. És rájöttem, hogy Erdélyben a medvés találkozások 90%-ának a pálinka az oka, és a maradék 10%-ának a medve. Úgyhogy, ha valaki Erdélyben jár... Egy jó tanács, hogy akkor nem a medvétől kell félni, a pálinkától. Köszönöm szépen a figyelmet!
0: Hölgyeim és uraim, most Sinkó Péter egy saját élményét osztja meg önökkel Revicki Gábor tolmácsolásában.
1: A munka szerelmese. Alig akartam megismerni. A hajdan erős, duzzadó egészségű férfi, csont és bőr. Fújtatva kapaszkodik a villamoson, ingerült morgással kommentálja a csúcsforgalomban a lögdösödést. Kóró kezén az arany Marvin még csillogva árulkodik egy jobb korról, de nyers bőr cipőjébe már belerepedezett a jelen minden nehézsége. Ő Sanyi. Elsőnek házasodott az osztályból. Egy kétajtós vitrint vett el, akkora puttonnyal, mint egy bálagyapot, amire csilingelő műtyürkéket aggattak. Mikor végigmentek a Váci utcán, szinte kopogva hullott róla a Givenchy szaga. Hiába, no, a nagy felületről nagy a párolgás, tanította nekünk Maklári tanár úr. Szegény Sanyinak ez az asszony lett a végzete. A világ pénze nem volt elég neki. A rossz nyelvek szerint az asszony egy 3 méterszer 1,5 méteres pannón tervezte meg a jövőjüket. Ez a lepedőnyi pauszpapír állítólag a hálószobájukat díszíti egy Vazarelli hamisítvány és egy valódi Szász Endre között. Szegény Sanyi az ábrával alszik és az ábrával ébred. Nézd, fiacskám, mondta neki a szekrény. Most egy egyszerű közrendőr vagy, ugye? Ide a viszintes tengelyre felrajzoljuk az éveket, a függőlegesre, meg a rangot. Terveink szerint 2002-re alezredes leszel. Aztán elvesztettük szem elől Sanyit. Ugyan 4 évente egyszer osztálytalálkozókon, normális ember oda nem viszi az asszonyt, felszabadultan adomázott a régi szép időkről, de ha a munkájáról faggattuk, titkolózásba merült. Legalább 7 éve nem láttam már, eltűnt az osztálytalálkozókról is. És most itt fújtat mellettem a villamoson. Száraz szemeiből segítségkérő morzejeleket ad. Könyörök, hogy szakítsak rá időt, üljünk be valahova, mert ő olyan jól érzi magát, és jó lenne valakinek elmondani. Beültünk hát egy presszóba, kapuciner és paradicsomlé mellé. Megtudtam, hogy még mindig imádja a kétajtós vitrint, aki azóta szült neki 2 gyereket, és azóta kicsit elhízott. Fél éve iszonyatosan sokat keres. És hát az asszony is boldog most, mert megvan mindenük. Vettek házat Budakeszin, az Opel Astrával most a fia jár, az asszony is vállalkozik, jól megvannak. Teljesítménybe vagyok, mondja ki a varázsszót. Nyilván tudod, hogy a prostituáltat csak akkor lehet elítélni, ha tetten érik, hogy pénzt fogad el a szolgáltatásaiért. Ez benne van a BTK, UMK, mit tudom én miben. Nos, én teljesítményben tetten érő ember vagyok. Reggel bemegyek a kapitányságra, borítékban felveszem a pénzt, aláírok, majd irány a tér. Naponta 4-5 lányt buktatok le. Teljesítményben persze. De volt olyan nap is, amikor 9-et sikerült. Tudod, kellett a pénz. Gyöngyike új bútort akart a konyhába. Kicsit fárasztó munka, de szeretem. Az a baj, hogy a dolgot végig kell csinálni. Különben a lányok gyanút fognak. Miközben beszél, a szemes sarkából egy nőt les a másik asztalnál. Kuncsaft? Kérdezem. Dehogy. Az összeset ismerem. Ez nyilván egy egyszerű háziasszony, aki csak beugrott egy kávéra. De jó lenne ágyba vinni.
0: Három cimbora beszélget a kocsmában. Képzeljétek, szerintem a feleségem megcsal egy villanyszerelővel. Ugyan már, miből gondolod? Útkor az ágy alatt találtam egy csípőfogót. mondja a másik. A semmi, az én feleségem egy rendőrrel csal meg, mert egy gumibotot találtam az ágy alatt. Erre a harmadik. Tudjátok, nekem az a gyanúm, hogy a feleségemnek viszonya van egy lóval. Ezt ne viccelj már, miből gondolod? A múltkor egy zsokét találtam az ágy alatt. Most Horváth Tibor szeptemberi sziszenetei következnek. Előadják Bach Szilvia, Bozó Andrea, Csőre Gábor és Kaszás Gergő.
2: Régi autó.
7: Mondj, Sanyikám, miből gondolod, hogy a kocsid műszakilag már elavult?
8: Hát abból, hogy se ABS nincsen benne, se klíma, sőt, mikor tegnap karamboloztam vele, még a légzsákokat is nekem kellett felfújnom.
7: Panasz.
9: Képzeld, Katikám, a férjemnek van egy őrjítő szokása. Ahogy belép a WC-be, azonnal felhagyja az ülőkét.
2: Na, hát én a helyekben örülnék neki. Mi ebben az őrjítő?
9: Az, hogy akkor is felhagyja, ha épp rajta ülök.
2: Idős házasok.
10: Drágám, megmustad már a fogad?
11: Mi az, hogy még a tiédet is?
12: Kezdő háziasszony.
13: Szívecském, mit főzöl?
2: Fogalmam sincs, de mindjárt kész.
12: Pikáns kérdés.
9: És mondd, Évikém, amióta hozzamentél Áronhoz, kipróbáltatok már valami új figurát?
2: Na, mi csak úgy hívjuk, hogy bolti leértékelés.
9: Miért?
2: Mert Áron alul van.
13: Reggeli párbeszéd 65 év felett.
9: Mondd szívem, hogy érzed magad?
11: A rövidebb verziót mondjam, vagy a hosszabbat?
9: A rövidebbet.
11: Jó. Akkor azt sorolom fel, hogy ma melyik részem nem fáj.
2: Poloskák egymás közt.
14: Képzeld, én messe elkerülem azokat a szelektív hulladékgyűjtőket, amikbe az üres PET palackokat kell bedobni.
11: Miért pont azokat?
14: Mert az van rájuk írva, hogy tapossa laposra.
12: A nyelvész professzor panasza.
15: Amióta a feleségem a tudtom nélkül rendet rakott az íróasztalomon, egyszerűen nem találok szavakat.
2: Változnak az idők.
11: Régen a bókjaimmal tudtam megszédíteni a feleségemet. Manapság pedig azzal, ha eldugom a vérnyomás csökkentőjét.
9: Morbid.
2: Jaj, Bélám, hallottam, milyen szörnyű baleseted volt. Tényleg elgázolt egy gyors vonat?
7: Na, igen.
2: És mégis milyen volt?
7: Én amikor sietek valahová.
2: Hogy?
7: Egyik lábam itt, a másikon.
0: Nagy mulatozás van a vendéglőben. A roma zenészek minden asztalnál elhúzzák a kedvenc nótát. Az egyik nagyképű vendég ezt mondja, mikor a prímás oda megy hozzá. Te Gazsi, azt tudod-e, hogy én neked egy fillért se fogok adni? Mire a prímás?
16: Kazi csókolom, nem tudom, de tessék csak dúdolni, majd megpróbálom eljátszani.
0: Aradi Tibor buszmegállóban című jelenetében három muzsikus vitatja meg az élet kihívásait. Játszó személyek, Aradi Tibor, Varga Ferenc József és Vida Péter.
17: Szervusz, Aladár! Munkából?
18: Onnan.
17: Kegyetlen az élet.
18: Az, és te szintén munkából?
17: Á, nem, a feleségemnél voltam a kórházban.
18: És jól van?
17: Jól.
18: Kegyetlen az élet. Hallom, új zenekarod van, kik vannak benne?
17: Kérlek tisztelettel a Tormalaci, a Cimbalmos, a Szikora Pisti, a Brácsás, meg ez a Sanyi gyerek.
18: Ő a Bögös?
17: Ha ütöm, akkor nagyon.
18: Szervusz, Sanyika!
19: Tiszteletem, Aladár bácsi!
18: Hallom, egy igazi angol csávóhoz jársz nyelvóra.
19: Hát igen, csak az a baj, hogy az órán nem hegedűhetek. Legutóbb is kivette a hangszert a kezemből.
18: És megy az angol?
19: Hát, még nem annyira, de már lábadozik.
17: Dugulj-e, Sanyika! Te, Aladár, láttad már az új aranyöngyújtómat?
18: Nem.
17: Na, adj egy cigit, ezt megmutatom.
18: Na, tessék.
17: Köszönöm.
18: És hol az öngyújtó?
17: Gyere át pénteken, majd megmutatom.
18: Sanyika, most beszéltem apáddal, azt hallom, hogy vettél neki egy új okostelefon.
19: Igen, nagyon menő, kínain vettem.
18: Milyen márkájú?
19: Ki a Xiaomi?
18: Micsoda?
19: Ki Xiaomi? Ki Xiaomi?
17: De, Sanyi, most telefont vettél, vagy fokhias maskát? Milyen márka ez?
19: Stop, nem tudom, a kínai szenvedett vele, mire rányomtatta a telefonra. De apám örül neki.
17: Jó, te is. Mennyi RAM van benne?
19: Há, reggel megivott négyet, azóta nem tudom.
17: Nem apádban, te szerencsétlen. És nem rum, hanem RAM.
19: Micsoda?
17: Mondom, RAM, az a memória. Milyen a memóriája?
19: Jó, hát a negyedik RAM után már parlamentbe akart hazamenni a Hős utca helyett, de még szalonképes.
17: Sanyika, tudod anyád, melyik hónapot utálja a legjobban?
19: Melyiket?
17: Azt a 9-et, amíg kihordott. Mond, Aladár, hogy megy a bót?
18: Döcög, kalmán, kam, döcög. Bár az arany az megy. Tegnap is elküldtem a bátyámékat a környékre, hogy vegyenek ékszereket.
17: Na, és hogy adták most az aranyat?
18: Sírva, kalmán, kam, sírva.
17: Te, Aladár, tegnap felhívott a belga császár.
18: Ma megint kölcsönkért?
17: Nyavaját, fellépést akar, a kislányának születésnapja lesz, be tudsz ugrani a zenekarba a Lajos helyett?
18: Mi van a Lajossal?
17: Átmenetileg nem elérhető, mert feladott egy hirdetést, aztán lebukott.
18: És mi volt a hirdetésben?
17: Az, hogy alig használt kerékpár lánccal kerítéssel együtt elad. Szóval, ha be tudod ugrani helyette, akkor a teljes repertoárunkat meg kéne tanulnod, de nem hegedűn, hanem cimbálmon. Menni fog, testvér.
18: Viccész, egyszer falunnapra elfelejtettem elvinni a hangszert, azt lenyomtam a közönségnek a telvilmos nyitányt kürtös kalácson.
17: Mondjuk, az semmi ahhoz képest, amit a Sanyi gyerek tud. Sanyika, meséld el, mit játszottál el tegnap?
19: Anyám Volvóját, kártyát.
18: Te kalmán, ha megyünk fellépni, akkor vinném magammal az asszonyt is, jót fog tenni nekünk egy kis levegőváltozás.
17: Hát, ha repülőn megyünk, és jön a feleséged is, akkor tényleg meg fog változni a levegő.
18: Viccelődjél csak!
17: Az én nejemmel unalmas mostanában a szex, úgyhogy visszatértünk a jól bevált lovaglópózhoz.
18: Lovaglópóz az milyen?
17: Én horkolok, ő meg cukrot eszik.
18: Na jó, nem hallgatom tovább a hülyeségeidet, megyek inkább taxival, mert úgyse jön a busz.
17: Akkor megyek én is veled.
19: Engemet nem vinnének el?
17: Sanyika, volt ma olyan, hogy Kalmán bácsi nem törődött azzal, akit szeret?
19: Nem volt Kalmán bácsi.
17: Na látod, hát most se lesz másképpen. És szerinted Kalmán bácsi ott hagyná az utcán azt, akit szeret?
19: Nem, Kalmán bácsi.
17: Na látod, ha ma se lesz másképpen. Te is olyan volt már, hogy ne vittelek volna magammal?
19: A például tegnap.
17: Na látod, ma se lesz másképp. Szevasztok.
0: Kedves közönségünk, ha a most következő előadónk előtt hosszabban beszélnék, akkor nem maradna ő rá időnk. Én nem szaporítom a szót, tegye meg ő én helyettem. Fogadják szeretettel Fábri Sándort.
20: Jó estét kívánok, köszönjük szépen. Hát kedveseim, ifjú korunkban, amikor június 8-án az iskolatáskát odahajítottuk a sarokba, akkor azt hittük, hogy a nyári szünet az soha nem fog véget érni. Az egy végtelen időnek tűnt, most egy kicsit bebólintunk, és hopp, már vége a nyárnak. Kérem szépen, a nyaralásnál fárasztóbb, kegyetlenebb és kíméletlenebb tevékenység a világon nincsen. Ugye küzdeni kell olyasmikért, amik otthon megvannak. Tehát a megfelelő tea, a pirítós, a narancslekvár, a speciális műzli, most rákaptam, van ilyen fitness műzli, de egyáltalán nem fit, de nagyon jó. Jó, ott van a kispárna, a ventilátor, és hát ezer egy ilyen dolog. Na most egy nyaralásnál mindez küzdelem. Tehát mondjuk a tengerparti nyaralásnál, ha homokos, nem azért, de annál szarabb nincs a világon. Kicsit elmentünk Spanyolországba még a nagy meleg előtt, de már jó meleg volt, tehát június végén utaztunk, bízva abba, hogy a hőmérséklet 40 fok alatt marad, és Malagába két nap tengerpartot be kellett ittatni a kislányomra való tekintettel, szürke homok, kopárság, lakunk egy ilyen rakétakilövő támaszpontba, tehát korai siófok, csak nagyobb az épületnek a mérete, valami pokoli, Európa teljes proletariátusa, tehát a lenőtt körmű, gombáslábú, rettentmény viceházmestereknek egy olyan arzenálja, olyan tetkó kompozíciókkal, hogy az elképesztő. Ugye mezitláb nem tudsz lemenni, mert leég a talpad, a szandiba mész, akkor meg klaffogsz a homokba, pokoli, és tessék, én most már bemerem vallani, hogy én a sós vizet nem szeretem. Élnek, halnak az emberek, én a Duna szakasz szeretem Pócsmegyerrel szemben nálunk, vagy adott esetben a Balaton, de a legjobban a Dunát, ugye pláne kánikulában. Szóval a nyaralás az egy katasztrófa. De furmányos módon, ugye én három helyre mindig is el akartam menni, ahol még soha életemben nem voltam, ugye Sevilla, Granada és Córdoba. Ugye Granadában már csak azért is, mert apám reggel a fürdőszobában gyakorta énekelte, hogy Granada gyöngye volt, ez az ifjú lágy, és ez a fürdőszobában egy csodálatos akusztikát kapott, tehát gondoltam, ez a Granada, ez egy érdekes hely lehet, de hát Malaga, ugye az elején a városban laktunk 500 év. A város annál régebbi. Nem, most komolyan mondom, én nem vagyok ilyen hasraesős, de hát először is az emberek is illatosak. Az, hogy estére a csajokból milyen felhozatal volt, hát ebbe csak ilyen diszkréten tudtam elmerülni a családi körülményekre való tekintettel, de ami este föl lett vezetve, én imádom ezeket a spanyol csajokat, akkora orruk van, mint egy kozák pisztoly, de ettől jók ilyen kisnadrágba, tippek, toppok, moppok, a biciklis gatya rosszabb, mintha föl se venné, az fölháborító, és ott hát javasoltam, hogy egy kicsit pihenjünk a korzón, és ott két korzó találkozott, hát ott az embereknek ez az áradás, jó illatban, szépségben, jólétben, lazaságban, isteni, beszereztem a kölcsönkönyvtárban Pasuth László, ugye már elfelejtettük, pedig egy micsoda kitűnő szerző, micsoda kitűnő könyvei voltak, és kiderült, hogy van egy ilyen könyve, hogy Hispánia, Hispánia. Hát az valami isteni, tehát hogyha valaki megy valahova is, írni is tud velem ellentétben, az egy pazar dolog, és ő mesélte, a spanyol polgárháború idején Malagába a szabadságharcosok villamossal mentek ki a frontra. Hát ebből azért meg lehet biztos dolgokat érteni. Hát pokoli, pokoli, pokoli. Na a lényeg az, hogy elmentünk a festői Kordobába, hát a mecsetről nem beszélnék, tehát 800 különböző márványoszlopon nyugszik, nem érdekes, leírhatatlan, ja, és állítólag az ollé szó az az Allahból van. Ezt mondja legalábbis Pasut László. Valószínűleg nem, tehát ez egy ilyen délibábos nyelvészkedés, de hát ha mégis, plusz az ókori, főleg tudományos irodalom legnagyobb része az a mórokon keresztül maradt rajtunk. Tehát Gallénusz, Hippokrátesz és egyéb különböző körzeti orvosok munkái. És még Malagába, hát az utca is illatos reggel. A korzóra eleve ki van feszítve egy ponyva. A férfiak jól vasalt hosszú nadrágban, hosszújúinkben, mint az olaszok. Tehát, ja, Matyi unoköcsémnek van egy kisfia, Tóbi. Nem hajlandó csak hosszú nadrágot és hosszújú pólót hordani. Tegnap fölöltöztette az apja a Dunabogdányi strandon, én már a nézésétől is elájultam, mert gyakorlatilag egy alsó baszkó nadrág és egy hosszújú overall került rá így egész egyszerűen. Na mindegy. Ugye elmentünk, már itthon megvettük a jegyet, Kordobába is, Szevillába is, Granadába is, az Alhambrába. Ezt nagyon ajánlom, ha ennek, hogy ezt vegyék meg előre, mert különben rettelte sorbálásokba lehet részük még mellékszezonban is. Most persze jó nézni a tévét, hogy 45 fok van. Nálunk csak 40 volt. Tehát gyakorlatilag úgy lehetett közlekedni, hogy a légkondicionált szállodában repülőrajtot vettünk, beállt a légkondicionált taxi, abba fejjel beugrottunk, és elmentünk a megfelelő objektumba, ahol azért relatíve hűvös volt, de hát persze nem olyan nagyon. Na azt akarom elmesélni, hogy ugye Picasso Malagába született, ugye ez itt egy tál Malaga, ez meg Tutankhamon Malaga, ugye vannak ilyen szép mondások, édesapám ezeket is mind gondosan megtanítatta velem annak idején, és ott van a Picasso Múzeum. És kiírták, hogy 56-ban Picasso elítélte a szovjet intervenciót. Hát egy nagy retkest. Én éreztem, hogy nem, és itthon utána néztem. 56-ban a Czóbel Béla egy olyan szívhez szóló levelet írt neki, hogy emelje fel a hangját, csináljon valamit. Hát egy lópisztolyt. Nem csinált semmit. Ettől ő a világ legnagyobb művészeinek egyike, én ezt nem vitatom. 45-ben belépett a francia kommunista pártba, és haláláig, utolsó lélegzetéig tag volt, megkapta a szovjet békerendet, Stalin rendet, Bruscsov rendet, Brezsnyev rendet, mindent az ég egyadt a világon, ugye, rajzolta ezt a békegalambot, ugye, hát az egész békemozgalom nem volt más, mint egy ilyen kommunista fedőszerv. Na, minden esetre ennek utána néztem, úgyhogy ne higgyenek annak, hogy Picasso húj, de kiállt volna a forradalom mellett. Elmesélek egy kis anekdotát, amit sokaktól hallottam, irodalmi nyoma gyakorlatilag nincsen. 56 előtt valamikor, nem tudom mikor, átutazott Párizsról az aranycsapat. És megjelent egy pici félkopasz ősz bácsi, és mindenkinek adott egy tányért. Bólogattak, majd hazafelé azzal szórakoztak, hogy a tányérral ki tudja eltalálni a villanyoszlopot. Ezt a félkopasz ősz bácsit Pablo Picassónak hívták. Na, a lényeg, hogy Sevilla is a csúcsok csúcsa, reggel 8-kor elmentünk misére a kislányommal, kislányom az szeret misére járni, én meg gondoltam, hogy az alatt sunyi nézdögelek, ugye, egy turistamentes templomba, tehát így forgatom a szememet, miközben be ugye megy a misézés, a tornya az egy minaret volt, és lóval fel lehet menni mind a mai napig, ez csak úgy zárójelbe közlöm, és azt a pillanatot még megpróbálom ideidézni, amikor 6 ember kinyitja ezeket az istentelen bronzkapukat. Tehát az egy hihetetlen érzés. Nem erről akarok beszélni, hanem Sevillában van egy palota, amit úgy hívnak, hogy Pilátus palotája. Azt egy gazdag család építette, ez látszik is a pecón. Ugye szerintük olyan a ház, mint amilyen a Pilátusé lehetett. Tehát ez ki tudja, erről majd lehet egy újabb Viaszat History sorozatot. Van új része az eltűnt Fridládának, Bessa Behu, tehát megőrülsz, tehát már semmi nincs. Lehetett itt a Fridláda? Hogyne? Mit tudunk róla? Semmit. És ez megy 45 percen keresztül, és mondom, hasonló a Szent Lándzsa, és hasonló a Grál, ugye? Egyik sincsen meg, némileg hasonlóan a magyar nemzeti vagyonhoz, amivel egy picit elcsurgott cseppent erre, arra, amarra. Na, a lényeg az, hogy a Pilátus palotájába az egyik terembe így jobbra néztem, és egy benga nő tart egy kisdedet, és akkor a szakállam, amit Iványi Gábornak, csak feketébe. Képzeld el? Hát mondom, csoda, hogy ez még nem a Pride logója. Pontosan lehet tudni, ezt a José Ribera nevezetű kiváló barokk festő festette, aki egyébként Nápolyba dolgozott, mert Nápoly akkor a spanyoloké volt, és ott volt valami pervers herceg, és annak a megrendelésére kellett ilyen háromfejű lajcsikákat festeni, meg pupos gyere, nem tudom, szóval rettenetes. Hát ez a szakállas nő se van jó ízlésre, hát képzeljék el, ifjú koromban, amikor természetesen baloldaliak voltunk erősen, 20 forintért vásároltam a szovjet kultúra boltjába, az Asztóriánál egy Lenin plakátot, ami életnagyságú volt. És ezt fölrajszögeztem a falra. És mikor hazamentem, minden este megijedtem tőle. Szóval az annyira rettenetes volt, most nem feltétlenül azért, mert Lenin, hanem hogy áll ott valaki. Na most, hát egy ilyen szakállas nőt, nagy festő ez a Ribera, a képnek az eredeti az a Prádóban van, és lehet tudni, hogy ki ez a nő, 31-néhány éves korában elkezdett szőrösödni. Érdemes, csak beütik, hogy szőrös nő, és csoda kalandokra lehet szert tenni. Na a lényeg, hogy elmeséltem Fehér Béla barátomnak, aki szerintem ezt meg fogja írni, mert már 24 cikket közölt, vannak szakállas női szentek, és hatalmas irodalma van az egésznek, erről a hölgyről pontosan tudjuk egyébként, hogy kicsoda, hol élt és mi a helyzet. Ennyit a szőrös nőről, Picasso-ról, Malagáról. Nyáron a legjobb dolog semmit sem csinálni. A verandán feküdni, kis ventilátor, és nézni a televízióban mindenféle baromságokat, és közbeszúnyókálni. Na elég az hozzá, hogy két nagy pillanat volt, nem is értem. Az egyik volt Vogel Soma, amikor 5-5 méteresből kivédett 3-at, és a meccsen nem is védett túl jól ez a rosszaság. Ilyen krisztusi arca van, ilyen angyalszerű, és egyszerűen, amikor beindultak az 5 méteresek, akkor egy polipot láttunk. Nekem nem volt se gyállam, se székletem, se vizeletem, semmim. Tehát leállt a teljes keringésem, leálltak az életfunkcióim, borzasztó volt. A másik pedig mostanában történt, a fenek gondolta, ugye? Néztem az atlétikai VB-ből elég sokat, egy nap kint is voltunk, marha meleg volt, és megittam egy sört. De én rosszul lettem. Tehát azt hittem, hogy hozni kell a nagy rohammentőt, és itt eltolom a biciklit. Na mindegy, aztán nagy nehezen rendbe jöttem, és akkor az utolsó nap, vagy az utolsó előtti nap, jött ez a svéd denevér, a rúdugró. Hát micsoda egy fickó! Olyan idegei vannak, hogy 30 000 ember kukkolja, ő meg így pihen. Mármint a szünetekbe. Utána felpattan és ugrik egy marha nagyot, és marha dicséretes volt, ugye ő 6-10-zel nyert, de fölrakta 6,23 méterre, mert ez 1 centivel több, mint a világrekord, ami egyébként az övé. Hát isteni, isteni pali. Leverte, leverte, de hát így is örültünk. Na jó van, egy kedves kis sztorival zárom, Heri kutyánk ismét hallatott magáról. Kislányom vacsorára evett 2 darab vajas kiflit. Megette az egyik vajaskiflét, és aztán mit tudom én, elrohant a kertbe, volt valami sürgős intézni valója, mire visszaért, a másik kifli hogy nem volt ott. Kérdeztük, Harry, tetted meg a kiflit? Harry ilyenkor félrehajtja a fejét, bánatosan néz, pontosan tudja, hogy mit kérdezünk, és csak a nyelvével így végignyalta a felső ajkát. Köszönöm szépen!

Kedves hallgatóink, a Rádió Kabarét hallották. A házigazda Nádas György volt. Kreatív producer Fábri Sándor. Dramaturg Sinkó Péter. Gyártásvezető Popovics András. Hangmérnök Zsidei János Zsonó. Vezetőíró Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak: Berta Zsolt, Bódog Pál, Csukrán Viktória, Danku Noémi, Kajzer Hajnal, Kerekes Endre, Takács Tibor. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2023-ban.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Kőből Anit a kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás, számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete, még 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pestvár megyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő

0: millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Davosi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben.
1: Időjárás.
0: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
2: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Köszöntünk mindenkit, itt van Erdély László, Janovics András, Molnár Szabolcs. A megtérés gondolatát hozom elsőként. Saját magáról az ember tudja, szerintetek, hogy már megtért-e?
4: Mindenképpen kellene arról beszéljünk, hogy mit is értünk megtérésen. Egyfajta irányváltásról beszélünk az életünkben, vagy...
3: Vagy a rátérés az útra egyébként, mert a megtérés szó szerintem olyan furcsa is, hogy jaj, már megtért. De ha rátért valaki az útra, ami mondjuk a Jóisten felé vezet, az lehet, hogy egy kicsit könnyebben emészthető sok mindenkinek.
5: Igen, mert Isten gondolatai, meg az ő iránya teljesen más, mint a világ. De mi a világba születünk be, ezért nagyon nehéz lenne, hogy rögtön az ő útját indítsuk el életünkben. Ez persze szülőktől, nagyszülőktől is függ, sok mindentől, és ez olyan, hogy van, aki már gyerekkorában meg tudja csinálni, van, aki csak öregkorában. Illetve mindenkinek át kell gondolni, hogy a megtérés az azt jelenti, hogy olyan változást is létre kell hozni az életünkben, amiről eddig azt gondoltuk, hogy ezt nem tudjuk. Na,
3: és ez egy döntés amúgy, ugye? Tehát ez az új útra térés, a megtérés.
5: Igen.
3: Tehát egyszerűen eldönti az ember, valahogy úgy talán, ahogy én így figyelgettem a témát, hogy amikor rájön az ember, hogy magát nem tudja megmenteni, csak a Jóisten tudja őt megmenteni.
5: Isten nem akar senkit átalakítani úgy, hogy ő nem akarja.
3: Mert hogy az ember nem akarja.
5: Mert hogy szabadonként vagyunk teremtve, tehát mi azt az életet követjük, amit mi döntünk el. Ő segít. A megtérésnek a legjobb, legszebb jelképe a keresztelés, vagyis a bemerítés. Ha lehajolsz a víz alá, akkor az olyan, mintha meghalnál. Igaz? És akkor, amikor mégis följössz, akkor ez egy új életet indít. Ez egy jelkép a világnak is, hogy igen, én akkor innentől kezdve a bűneimet lenyomtam, és mostantól kezdve teljesen új életet indítok. Ez egy nagyon szép jelkép. Ezt Jézus is bemutatta.
4: A keresztelő Szent János.
5: Igen.
3: Hát valóban a vízben a halál van nekünk, mert nem tudunk lélegezni, így értetted. És aztán onnan pedig egy új megszületés történik. Tehát meghal az eddigi énünk, megszületik az új, na de aztán megint mindenfélét csinálunk másnap.
5: De a keresztelésnél legalább három dolgot kell a világ felé sugározni. Egyik hitvallást, hiszen nem keresztelhetik meg a lelkészek senkit, nem. Ha előbb megmondja a hitvallást, utána esküt tesz, és áldást kap a lelkészektől. Legalább ez a, tehát a hitvallás, az eskü és a áldás. Ez mindenkinek az életét meg kell, hogy változtassa, nem? Nem? Tehát ez is egy
4: lépcsőfok?
5: Lépcsőfok, szerintem, igen, na, igen.
3: És akkor mit mondtatok, hogy magáról szerintetek tudja az ember, hogy már rátért-e a Jézus felé vezető útra, hogy úgymond megtért-e? Tudja magáról az ember?
5: Hát szerintem mindig tud szerintem valaki, hogy változott-e a valami a gondolataiban, nem? Hát azt mindig tudjuk, de hogy az elége?
4: Tehát sosem elég, mindig van egy bizonyos előrelépési lehetőség.

0: beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor, és a megtérés kapcsán kezdtük a beszélgetést. Mi megtértünk már? Nekem ez például egy nagy kérdés, régóta visszatérő kérdés volt, akitől már megkérdeztem, hogy szerinted én már megtértem, és ó, Szabi, persze, te már régen mondta. Ezt mondtál nekem. Mondtam, én meg nem is tudom.
1: Én meg úgy gondolom saját magamról, na? Hogyha már beszélhetek magamról, hogy én na? Nem volt egy ilyen pont, nekem. Hogy azt mondjam, hogy én megtértem. Ugye nem volt lehetőségem bemerítkezésre, vagy nekem egy ilyesfajta a szertartásra, ahol ki tudom nyilatkozni azt, hogy úgymond megtörtem.
0: De milyen érdekes, nem véletlen a szó egyébként, mert tényleg meg kell törni az előző.
1: A Freud jelszólás milyen érdekes.
0: Megtörtem. Azt kellene látod mind a kettőnknek, megtörni az előző életünket, azt kellene pontosan megtörni. És abból lenne a megtérés. Egyébként nekem volt szerintem fordulat, de nem egy olyan óriási...
1: Látványos fordulat?
0: Hát mondjuk nekem az volt belül, igen, amikor egyszer nagyon-nagyon imában, nagyon kértem a jó Isten segítségét, és úgymond én úgy voltam,
1: átadtad magad?
0: Jó, hát
1: mert ez lenne a lényeg.
0: Átadtam, és tettem magamban meg a jó Isten felé is egy úgymond ígéretet, hogy ha megsegít, akkor többé nem fordítok hátat. Végül is ez egy forduló pont.
1: Megsegít, na ez egy érdekes. Tehát akkor üzletet kötöttél.
0: Jó,
1: az
0: hát
1: úrra.
0: Lehet ilyen csúnyán mondani.
1: Hát,
0: igen.
1: Mert...
0: Igen, biztosan, hát ez az igaz, ez történt ott. Akkor is ez történt ott, és lehet mondani akkor, hogy magamnak tettem egy ilyen fogadalmat, megfogadást, döntést, egy döntést, tessék, akkor így most másképp hangzik. Akkor mesélem másképp ugyanazt a történetet.
1: Akkor van ilyen, amikor döntés van.
0: És ott például eldöntöttem, akkor beszéljünk így róla, hogy eldöntöttem, hogy nem fordítok többé hátat a jó Istennek. Ha na és akkor itt van a ha, tehát mégiscsak akkor
1: mert, hogy van ha.
0: De hát akkor ezek szerint nem kellene, hogy legyen ha.
1: Azt mond, ha megsegít.
0: Hát igen, ott még úgy voltam, ez nagyon rég volt, ott így voltam. Igen, megsegített rögtön, látványosan nagyon. És akkor bennem azóta az úgy megmaradt, hogy akkor nem fordíthatok hátat.
1: Itt tényleg azt lehet mondani, hogy akkor egy fordulat állt be az életedbe.
0: Nem tiszta az ügy, mert ott azt kellett volna mondanom szerintem, hogy ha megsegít, ha nem, akkor is eldöntöm, hogy nem fordítok hátat, mert csak ő tud
1: engem. De nem voltál azon a szinten, hogy így megfogalmaz, de lehetséges, hogy a szívedben pontosan így volt.
0: Hát köszönöm a szépítést.

0: hozom a következő témát. Korábban valamelyik adásban emlegettük a minden hiába valóság gondolatát, amit a prédikátor hosszasan részletez. Emlékeztek rá, hogy beszéltünk már róla? Egy picit beszéltünk.
1: A hiába valóságról, igen. Na,
0: a prédikátor hosszasan fejtegeti azt, hogy tulajdonképpen mindent megpróbált, és aztán tulajdonképpen minden, amit mi itt az életben teszünk, tettünk, tehetünk, szeretnénk tenni, jó lenne, jó esne, de az is, ami nem esne jól, minden hiába valóság. Ezt írja a prédikátor, és aztán vég konklúzióként élvezd az életet feleségeddel együtt, akit szeretsz, hiába való életedben, amelyet Isten adott neked a nap alatt, hiába való életed minden napján, mert ez az osztály részed életedben és munkádban, amellyel fáradozol a nap alatt. Ami kezed ügyébe kerül, vidd véghez erőd szerint, mert nem lesz cselekvés, megfontolás, tudás és bölcsesség a holtak hazájában, ahova mész. Én ezt egyszer nagyon megjegyeztem magamnak, azért hoztam be ide gondolatként, hogy tulajdonképpen mindent megpróbálhat az ember csinálni az életben, de a prédikátor szemével nézve, aki a Bibliában írta ezt, aki egyébként egy sok mindent kipróbáló ember volt, az ő szemével nézve minden hiába valóság. Egyedül annak van értelme, hogy egyszerűen megtegyük azt, ami a kezünk ügyébe éppen akad, tegyük a dolgunkat, ami a mi munkánk, örüljünk a feleségünknek, együnk, ígyunk, és aztán tulajdonképpen, és a jó Istennel legyünk együtt végig. Ennyi.
1: Lehetséges, hogy az utolsóval kellett volna kezdjet, mert hogy alapjában véve erről szól, hogy minden hiába való, amit nem Istennel, vagy az Isten szolgálatában teszel.
0: De egyébként Prédikátor könyve 9. fejezetből csak egy részlet. Minden megeshet mindenkivel. Ugyanaz eshet meg az igazzal és a gonosszal, a jóval, a tisztával, vagy a tisztátalannal. Azzal, aki áldozik, és azzal is, aki nem áldozik, a jóval és a bűnössel egyaránt. Azzal, aki esküszik, és azzal, aki fél esküdni. Egyébként ez
1: megható. Ehhez már azt tudnám hozzátenni, hogy a bölcs és a bolond, vagy az ostoba sorsa is ugyanaz lesz.
0: Na igen, és ez valahol megnyugtató egyébként.
1: Nyugtató számodra?
0: Hát szerintem persze, az ég alatt való minden dologgal az a baj, írja a prédikátor, hogy mindenkit ugyanaz érhet. Tehát, hogy mindenkivel minden megtörténhetik, azt írja a prédikátor. De ez csak egy részlet, mert amúgy mindenre a hiába
1: valóságot mondjuk. Azt mondjuk, hogy nincsen semmi különbség köztünk, már mint emberek között.
0: De hát
1: mert hogy mindenkivel
0: ez
1: megtörténhet bármi.
0: Igen, tehát egyébként mi különbség lenne?
1: Hát sokfajta különbség.
0: Hát a kinézetről
1: beszélhetünk, például a kinézetről, azon
0: de
1: túl.
0: A lehetőségek például.
1: A lehetőségek is lehetnek természetesen.
0: A különbözőek?
1: Mindenféleképpen.
0: Igen? Hát az, hogy persze, hogy elvileg, de amúgy gyakorlatilag Pál apostol Saul egy gyilkos ember volt. Ment az úton, és egyszer csak Pál fordulat. Tehát, és ő belőle lett aztán Pál apostol. Na tehát akkor aztán mindenféle emberből mindenféle lehet. Azt is példázza ez nekünk, nem? Nem?
1: Csak hogy a kulcskérdés az az, hogy Istennel kapcsolatban tedd ugyanazokat a dolgokat, és akkor azok már nem lesznek hiába valóak. Ennyire egyszerű.
0: Ja, értem, hogy mit mondasz, hogyha Istennel teszed.
1: Akkor már nem hiába való. Mindegy, hogy mit teszel, és pontosan azt mondja, hogy tegyed.

0: beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Teszek valami jót veled, megsegítelek. Az is hiába, persze, hogy az, mert hát jó, hogy megtettem, de igazából elillan, te is meghalsz, én, és senki nem fog emlékezni.
2: Az előbb, amit mondtam, hogy a jelenlét és a kapcsolódás az Úrhoz, azt fogalmazhatnám így is, hogy Isten nélkül minden törekvésünk múló pára.
1: Hiába
2: de Istennel minden jelentéssel telik meg. Vagy,
1: hát ez jól hangzik így, igen.
2: Tehát akkor ezt nem így gondolod?
1: Hát de.
2: Akkor elvethetjük azt, hogy minden múlandó, vagyis hát azt nem. Akkor elvethetjük azt, amit az előbb mondtál.
1: Hát most elvetni, mint egy magot, vagy pedig eldobni.
2: Eldobni, erre gondoltam.
1: Azt én nem dobom el, ha minden hiába valóságot.
3: Jó, de így indultunk el ebben a világban, hiszen Ádám és Éva, ők tudták volna, hogy mi a fontos, mi a jó, mi a rossz.
2: Mert hogy egyértelmű kapcsolatban lettek volna az Úrral. Hát, mert, hogy onnantól kezdve lett hiába való.
3: Mert hogy ő tervelte azt, hogy milyen legyen ez a világ, de ők nem.
1: És akkor azt mondod, hogy a paradicsomban Ádám és Évánál ott volt a mindent tudás fája, amiről ettek képletesen, és onnan indul, onnan eredeztethető az, hogy ha nem ettek volna,
2: akkor nem lenne mindaz hiába való, amit cselekszenek. Tehát onnantól kezdve minden hiába való, úgy, ahogy az előbb te fogalmaztál, hogy mindegy, hogy mit teszünk, úgyis hiába való.
1: Na most akkor, de egyébként ezt azért még itt teljesen nem hagyhatjuk így ezt a gondolatot, mert szerintem a legtöbb ember valószínűleg mi is úgy élünk, hogy van egy élet célunk, vagy van valami bennünk, amit nem tudom, hogy felnevelni a gyermekeinket mondjuk.
2: Az nem lehet életcél.
1: Miért nem egyébként?
2: Az nem egy életcél, elnézést.
1: Hogy embert faragni hát belőlük. Hát valakinek
2: az lehet. Az sem egy életcél.
1: Hát de tartsuk tiszteletbe a valakinek az, hogy embert nevelni mondjuk a gyermekekből. Mondjuk egy kitűzött cél. És mi meg azt mondjuk, hogy ez hiába való. Hát azért csak nem mondhatunk ilyet, nem? Vagy valaki azt mondja, hogy templomot épít, és mi meg itt azt mondjuk rá, hogy ez hiába való. Pedig hát ő mindent megtett, felépítette, vagy van, aki befogad több ezer gyermeket, és mondjuk árva gyermekeket megsegít, és hiába való.
2: Az, amit megtettél, és az lehet, hogy jó, az el fog múlni. És ami fontos, hogy ha Istenben teszed, akkor nem fog elmúlni, mert gyökere lesz.
1: Hát jó, kezemben egy Biblia, ez egy Károli fordítás. Szó szerint mondom, Isten félelem a fő summája minden tudománynak. Idézek még a 15-16. Versből, a 12. fejezetből. A dolgoknak summája, mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Tehát, hogy előhozza, mindent előhoz, ítéletre előhozza, azt írja.
2: A jót is, és a rosszat is.
1: Hát akkor minden hiába valóság kapcsán zárhatunk így, hogy a jó Istenre kell fordítanunk a figyelmünket, őt féljük. Ez a summa. Jó lesz így mindannyiunknak?
2: Nem, a féljük szó az megint, amiről már egyszer beszéltünk, hogy
1: azt írja, én csak
2: ne féljük, tudjuk.
1: Hát ezt te mondod, a Biblia úgy írja, hogy a dolgoknak summája mindezeket halván ez, az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsod.
2: Vajon hogy van a fordítás?
1: Mert vagy ez az embernek fő dolga.
2: Semmi esetre se féljük Istent.
1: De félni kell. És ez nem egy rettegés, hogy rettegünk tőle szerintem, hanem hogy nem magamat növesztem nagy egóval, és azt mondom, hogy én majd én tudom, hanem tudom, hogy ő tudja. Csak ő tudja. Megadom magam.
2: De ez nem az.
1: Nem merek ellenszegülni.
3: Itt a három fordításban mindegyikben így szerepel, hogy féljétek Istent, de erről már beszélgettünk, nem?
1: Igen,
3: veletek
1: igen,
3: is,
1: igen.
3: Hogy ez nem félelmet jelent.
1: Hanem.
3: Mert a félelemről beszélgettünk.
1: Igen.
3: De erről szoktak prédikálni a lelkészek is.
1: nem félelmet, hanem...
2: tiszteletet.
1: De hát minimum. Meg valahogy, hogy amikor az ember nekem azt jelenti, hogy próbálom a szerint élni az életemet, hogy amit tudom, hogy meg kell tennem, és a jó Isten sugalta, akkor azt igyekszem megtenni. Valószínűleg nincs ez mindig így, de legalább egy törekvés van.
2: Abban megegyezhetünk, hogy akkor ezek szerint nagyon sok fajta értelmezése lehet például ennek a mondatnak is, hogy féljétek az Istent, mert te most elmondtad,
1: én félek. Ha őszinte vagyok, akkor hazudtam, mert bennem sem a félés van, pedig valószínűleg annak kellene lenni.
2: Biztos, hogy nem.
1: Hát akkor azért megint... írja, hát három fordításban is megnéztük, és de azt írja, hogy félt.
2: De nem azt jelenti, hogy félned kell.
1: De hát ez a szó szerepel. Itt most nek magyarok vagyunk, és direkt így írja a fordítás.
3: De ez nem fordítás, hanem itt volt egy szakértő, aki mondja, hogy nem fordítani kell, hanem
1: megérteni,
3: hogy mi hogy mondja, amit ők mondanak, és héberek. Tehát, hogy sok olyan szó van, aminek legalább öt fordítása lehet ugyanazt a szó, stb. És aztán nem, hanem mi gondoljuk át, hogy mi ugyanúgy hogy fogalmazzuk meg ugyanazt, amit ők mondtak. Hát.
2: Azt mondja, hogy tiszteletet ébreszt ez a félelem, vagy fél megtenni valamit ellene. Tehát nem az Úrtól félni.
1: Jaj, akkor félreértés volt, tehát nem is úgy félni tőle, hogy félek, tőle félek. Azt én sem úgy gondoltam, hogy tőle félek, mert ő maga a szeretet. Hát a szeretettől nem félünk, hanem inkább ellene tenni nem merünk.
2: Na, ez egy jó megközelítés.
1: Jó. Persze, hogy mindig ellene... teszünk. Egyébként ez is hazugság egyfolytában.
2: De nem azt mondtuk, hogy
1: hát tudom,
2: ne tegyünk,
1: de mégiscsak teszünk
2: hanem,
1: ellene
2: teszünk
1: is.
2: Ellene,
1: hát teszünk, nem akarunk,
2: ne tegyél, hát pont ez a lényeg, hogy fél Istent, tehát ne tegyél ellene.
1: Ez a törekvés, az megvan.
2: Attól akkor... még teszünk, ahogyan mondtad.
1: De törekszünk.

0: másképpen.
1: Bibliáról másképpen. Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
2: Egy újabb gondolat. Apostolok cselekedeteiben lehet olvasni arról, hogy Pál micsoda lendülettel, tűzzel, teljes erőbevetéssel hirdette az Isten országát.
3: Jézus igéje az én tüzem. Jézus igéje az én kardom. Na. Ezt mondta.
2: De tényleg az is volt egyébként ott abban az időben, hát és annyira nem régen történt ez. És az a feltételezésem egyébként, hogy ma is vannak olyan igehirdetők, olyan
4: történt?
2: Közösségek. Hát most 2000 évvel ezelőtt se.
4: Időszámításunk.
2: Krisztus után valamennyi.
3: Hát Krisztus után, igen.
2: Nem sokkal.
3: Nem sokkal. Közvetlenül Krisztus után volt.
2: Na, de akkor tényleg nekem most itt csak a kérdésem, felvetésem az annyi, hogy ott akkor hihetetlenül terjedt az ige, az evangélium, és most idézek akkor az Apostolok cselekedetei 19. fejezetből, sokan pedig azok közül, akik varázslással foglalkoztak, könyveiket összehordták, és mindenki szeme láttára elégették, és összeszámlálták azoknak árát, és 50 000 ezüstpénzre értékelték. Ez csak egy részlet, hogy ahogy így elképzeljük, hogy micsoda nagy lendület, erő, minden volt ott akkoriban, és ment az ige, és terjedt Pál által, és ott sokan megtértek, és követték őt, és sőt, olvasom a 12. fejezetet ugyancsak ugyaninnen, Pál testéről a kendőket vagy kötényeket is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Tehát Isten rendkívüli csodákat tett Pál keze által. Tehát sokak által is még nyilván, de ott akkor én így fogalmazok, hogy nagy tűzzel ott élt az ige. És most is szerintem van, ahol él nagyon az ige. És vannak biztos most is olyan emberek, közösségek. Laci például szerintem eléggé példája számomra annak, hogy Laci egyfolytában ebben él. Mi már szerintem András valószínűleg sokkal kevésbé. Mit gondolsz? Vagy csak magamról beszélek? Hol a tűz belőlünk?
4: Nem
2: ez a
4: tudom,
2: kérdésem.
4: Hogy nem? Kell tűz.
2: Ne jó értelemben vett tűz.
4: Feltételezhetően, most te mondod, így igen.
2: Hajtóerő.
4: Csak hogy...
2: Lelkesedés.
4: Lelkesedés lehet csendbe is, tűz nélkül is.
2: De megvan bennünk, szerinted? Folyamatosan a jó Istenre figyelünk? Így hirdetjük és visszük, és most is úgy
4: beszélünk. Na most pont ez az érdekes, hogy egy hirdetés, vagy egy térítés, mert ugye akkor az volt az egyik szempont, hogy Pál az igét hirdeti, így aztán érthető az, hogy ő tüzesen tette mindezt,
2: és vitte a dolgát.
4: És csodát is tett, így aztán természetes az, hogy az emberek, akik őt hallgatták, azok lelkesek lettek, és...
2: De most is ugyanígy. Mi más most? Semmi sem más.
4: Hát valamilyen csodát látsz, amit...
2: Egyfajtában látom, szerintem, ha kinyitjuk a szemünket.
4: Olyat, amilyet Pál is...
2: Láttam, én magam is át is éltem, csak a csodáról szerintem már beszéltünk, hogy nem feltétlenül beszél az ember, mert nem másnak más, tehát nem
4: csak
2: is kell kimondani.
4: Más és más a csoda.
2: De igen, ha szerintem a megnyitlik a látásunk, akkor szerintem észrevehetjük, hogy folyamatosan igen, része van, vagy benne vagyunk. Igen.
4: Így van, de csak nem olyas fajta csodákról beszélünk, mint amit Pál.
2: Ó, hát dehogy nem. Mindenféléről. Most is. Ugyanolyan. Ott van egy példa. Na, akkor felolvasom ezt is. Apostolok cselekedetei 20. fejezet. Troászban. A hét első napján, amikor összegyűltünk a kenyér megtörésére, Pál prédikált nekik, és mivel másnap el akart menni, a tanítást megnyújtotta éjfélig. Elég sok lámpás volt abban a felső szobában, ahol összegyűltünk. Egy Eutikhosz nevű ifjú pedig, aki az ablakban ült, mély álomba merült, és mivel Pál sokáig prédikált, az álom úgy elnyomta, hogy leesett a harmadik emeletről, és holtan szedték föl. Pál pedig lement, ráhajolt, magához ölelte, majd azt mondta, ne nyugtalankodjatok, mert a lelke benne van. Azután felment, megtörte a kenyeret és evett, majd sokáig egészen véradatig beszélgetett velük, és akkor indult el. Az ifjat pedig élve hozták fel, és egészen megvigasztalódtak. szerintem ugyanilyen csoda, ha ez csoda, ugyanilyen helyzet volt régen is, van most is, hogy megtörténik akár egy ugyanilyen helyzet, és csak úgy átsiklik fölötte sokszor szerintem az ember, hogy ja, hát akkor túlélte, micsoda szerencsés dolog, hogy leesett a harmadikról és túlélte. Ma ezt szerintem így tekinti a mai ember, hogy hát akkor ez igen, így szerencséje volt. Ezt mondja szerintem a mai ember, pedig ugyanígy, ugyanilyenekben ma is része van szerintem mindenkinek, vagy része lehet. Na.
4: Abba az időben biztosan másképpen néztek rá.
2: Na, miért?
4: Az emberek erre a szituációra, mint ahogyan most.
2: Ugyanúgy, egészen pontosan ugyanúgy tudom most is gondolni. Most is harmadik emelet, ott is kiesett, ott is, most is. Ha most kiesik, ugyanúgy lementek akkor is. Oda mentek, mit mondtak? Holtan szedték fel? Hát szerintem akkor is károgtak, hogy jaj, Istenem, meghalt. Meg most is ugyanígy kárognának, hogy jaj, meghalt. És aztán lenne ma is esetleg, aki odahajol szeretettel, és észreveszi, hogy nem halt meg, benne van a lelke, ne nyugtalankodjatok.
4: Csak összetörött minden csontja, és
2: vagy
4: többet nem fog tudni
2: tört,
4: járni.
2: Mert mondjuk pont úgy pattyant le, hogy egyszerűen semmi baja nem lett. Nem hallottál még ilyen eseményekről, ahol olyan dolgok megtörténtek, hogy hát igen, csoda történt, mondják az emberek, és akkor csoda. Hát,
4: csak hogy nem kapcsoljuk semmihez.
2: Kegyelemhez nem kapcsoljuk, hogy megadta a jó Istenet.

0: folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor.
1: Jézus mondta, hogy azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre. Mondjad, olvasd.
0: És mennyire szeretném, ha már lángolna. Honnan idézek most? Ez csak így.
1: Lukács evangéliumában, igen.
0: Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, akkor azt mondod, Lukács evangéliumát adtad ide, és mennyire szeretném, folytatom az idézetet, ha már lángolna, mondja Jézus.
1: De erre mondta Pál szerintem, nem?
0: Hogy?
1: Hogy Jézus igéje az én tüzem.
0: Ja.
1: Vagyis ő úgy érti ezt, hogy tűz, hogy az igét hirdeti, én szerintem, nem?
2: Igen.
1: Hogy világosság legyen a világnak.
0: Hát, ha mondjuk,
1: nekünk,
0: igen.
1: És azt mondta, hogy tüzet.
0: Hát mondjuk a tüzet, azt én is mondom, hogy bennünk is éghetne a tűz.
2: Egy kicsit erősebben is, energikusabban.
0: Hát, hogy ne csak olyan lagymatag módon csináljuk, hogy jó így.
2: De mit kell csinálnod?
0: Hát például mindent, amit a Jóisten sugall. Mindig azt kellene tenni, nem? Elvileg megtesszük persze, de mindig megtesszük. Mindig figyelünk a Jóistenre, azzal vagyunk elfoglalva, hogy reggel azzal ébredünk, napközben is tanulmányozzuk, meg este is. Vagy pedig nem foglalkozunk vele, csak néha-néha, aztán lesz, ahogy lesz. Mert nem érünk rá, mert elvisz a sok minden.
2: Lehet, hogy nem is kell mindig figyelni.
0: De kell,
2: erre.
0: Szerintem pont ez kellene. Pál szerintem azt csinálta, hogy egyfolytában az igével
2: pont,
0: volt
2: hogy
0: elfoglalva,
2: nem.
0: Hogy nem.
2: Az a jó, amikor már nem figyelsz, és annélkül teszed úgy.
0: Hát, az igaz. Na jó, de mi ezt tesszük?
2: Bizonyos szituációkban, vagy bizonyos
0: lehet, hogy ezt
2: mértékben ezt kell, hogy tegyük.
0: Vagyunk elfoglalva.
2: De nem hiszem, eléggé, hogy a Bibliával kell elfoglalva lenni. Nem. A Biblia szerint élni. Legyen bennünk egy nyugvó tűz. Az, ami...
0: Nyugvó tűz.
2: Igen, tehát parázs.
0: Na most már csak parázs, aztán pedig az is kialszik.
2: Miért? Nem hát a parázs az egy nagyon szükséges valami, és...
0: Hát a hideg téli estéken megfagyunk mellette. Ha csak parázs van bennünk, akkor lehet, hogy egy idő után kialszik a parázs, és azt mondjuk, hogy hát igen, már mi már nem állunk ki a Jóisten mellett, mert hát végül is így ez szunnyadó a parázs bennünk. Nem az lesz akkor? Ha viszont tűz van bennünk, akkor azt mondjuk, hogy ember.
2: Nem tudom, nem nagyon sajátom a tüzes viselkedés, inkább a csendes parázs az, ami jobban, úgy gondolom, hogy jobban éget, mint a hajladozó
0: lángnyelv. De minden esetre azt meg kell tennünk, hogy folyamatosan figyelni az ígére, ebben megegyezhetünk? Ezt azt kellene tennünk, hogy reggel azzal ébredni, napközben azzal foglalkozni.
2: Valamilyen formában emlékeztessük magunkat, vagy kinyitod a Bibliát, vagy meghallgatsz valamit.
0: Folyamatosan.
2: Vagy kinyitsz egy könyvet, és olvasol.
0: Hogy legyen bennünk egy kis parázs, vagy tűz.
2: Hogy legyen egy kis parázs, Bonsi. És tűz.
0: Na akkor parázsal, vagy tűzzel mindjárt visszajövünk.
3: Bibliáról másképpen.

0: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Beszéltünk parázsról, tűzről, sok mindenről a mai adásban, de most hozok mást. Bibliai alapon. Mi az, amit nem szabad csinálni? Ez a kérdésem. Egyrészt 10 parancsolat le van írva, tudjuk, oké, betartjuk. Azon kívül most én néhány dolgot kiírtam még, hogy mondjuk jóslás, szellemidézés, varázslás, oké, ilyeneket nem szabad csinálni. De mi számít például varázslásnak? Meg mi számít például jóslás, csillagjóslás? Azt sem szabad csinálni. Kártyavetés. Azt sem szabad csinálni. Szellemidézés. Azt sem szabad csinálni. Pedig tulajdonképpen még van olyan segítő terápiás módszer is, ahol már-már szinte ilyesmit hajt végre sok ember, hogy összeülnek, és akkor tulajdonképpen már nem élő személyek jelenlétét is úgymond beépítik abba az energetikai mezőbe, amivel együtt dolgozva gyógyítják, úgymond idézőjelesen gyógyítják a családi helyzeteket. Most mondtam egy példát, elvileg akkor ezt sem szabad csinálni, kérdezem.
1: De hát van arra lehetőségünk, hogy megszabjuk azokat a határokat, hogy mi az, ameddig elmehetünk, és ahonnan már igen, nem a lehet.
0: A Biblia elég világosan lefektet dolgokat, és az szerintem, amit be kell tartanunk.
1: Mint például?
0: Na hát ezért hoztam ide
1: gondolatként. Mert itt azt mondjuk, hogy szám misztika. Honnan? Kezdve mondjuk lehet, hogy azt sem szabad, ugye?
0: Hát tehát,
1: hogy megmondom azt, hogy a születési dátumod alapján, hogy te milyen ember vagy, és hogy milyen sorsod lesz.
0: Jóslás.
1: Ez is jóslás.
0: Aztán a mágia egyébként, azt is ide felírtam, még az se lehet. Energiát küldeni, például tessék, van sok ember, aki vagy megenergiázza, vagy gyógyítani.
1: Isten kizárólagosságát nem kérdőjelezhetjük meg, feltételezhetően itt vannak azok a határvonalak, amiket Istenhez kapcsolva nézhetünk.
0: És akkor rendben van,
1: és
0: ha jó Istennel.
1: És akkor rendben van. És hogyha nem, akkor az már nincsen rendben. De ez most már csak kérdés.
0: Hát én is kérdezem valahogy, azért csak így van ez, igen.

0: Bibliáról másképpen.
1: Bibliai alapon mi az, amit szabad, mi az, amit nem szabad csinálni. A gyógyítás például szerintem nagyon sok esetben mindenféle módon megtörténik a mai világban. Akár tényleg úgy, hogy megenergiázom a másikat, ráteszem a, nem tudom, a kezemet, a kövemet, az akármimet.
2: Isten féltékeny azokra a cselekedetekre, amelyek nem megengedettek.
1: Ez rosszakul hangzik így szerintem a hétköznapi fülnek, hogy féltékeny, tehát nem helyesli.
2: Kizárólagosságot követel saját magának ezen ügyekben. Így aztán nem tetszik neki, hogyha más dolgokhoz fordulunk.
1: Vannak olyan torna gyakorlatoktól kezdve mindenfélig, amik olyan spirituális háttérrelből épülnek fel, ami például egyáltalán nem összeegyeztethető.
2: De honnan tudjuk azt, hogy most ez Istennek tetszik, vagy sem?
1: Ezért hoztam
2: ide be ezt a kérdést. Nem nagyon tudjuk.
1: Nézegettem, én gondolkoztam korábban is, hogy például a családállítás az vajon hova tartozik. Ez egy módszer, biztos sokan hallottak róla, vagy van, aki nem. Egy módszer, amivel energetikai módszerrel családokon szoktak segíteni. Itt egy úgynevezett morfogenetikus mező igénybevétele történik. Tessék, a morfogenetikus mező a családállítás szerint, most olvasom, egy energia mező, amely egy csoport emlékeit és sajátos energiáit tartalmazza. Hát most egy feltételezett láthatatlan információs mező, amely összeköti az élőlényeket, befolyásolja formák viselkedik kialakulását, stb. És itt például
2: Már családállításon?
1: Nem. És van is bennem egy ilyen távolságtartás egyébként ezzel kapcsolatban. Azt tudom, hogy működik elmondásokból.
2: Honnan tudod, hogy tudod?
1: Hallottam olyan emberektől beszámolót, akik részt vettek
2: hallottam
1: bennem.
2: Hallottam, hogy működik.
1: Akkor nem tudhatom, igazad van. De jó, hogy kijavították. Köszönöm.

0: Folytatjuk a beszélgetést, ez a Bibliáról másképpen című műsor. Innen indultunk, hogy szellemidézés, varázslás, mi mindent jóslást nem szabad csinálnunk. Szabad, nem szabad?
1: Meghallgatnunk szabad?
0: Na tessék, hát akkor...
1: Érdekelhet?
0: Jó, amire a figyelmünket rátesszük.
1: Itt két dolog lehet, ugye egy, akinek jósolnak, és aki jósol. Mindkettő bűnös?
0: Hát egyszerűen kérdezed. Hát egyébként igen.
2: Igen.
0: Igen. Laci, azt mondod,
2: hát
0: igen?
2: Hát én szerintem azt így lenne mindenkinek szépen átgondolni, hogy...
0: Mint egy bírósági tárgy, mindkettő bűnös.
2: Hogy 2000 év óta...
0: Na, igen.
2: Meg kellett változzon a világ.
0: Na.
2: Mert előtte nem tudtak arról sem, hogy meghalsz, de utána mindenki feltámad. Ugye előtte nem volt erről szó. Ez Jézus után volt. Ami viszont azt jelenti, hogy sokan szeretnének meghalni. Na jó, kész, vége. De nincs vége. Föltámasz és folytatod. Ezért mindenkinek szépen át kell gondolni, nem? Hogy milyen lenne az új világ, mert egyébként mondom, nem tudjuk befejezni az életünket nyugalommal. És ezért mondom, a halálról is nem beszélünk másképpen, nem? Úgy beszélünk, mint ami előtte volt. Miközben teljesen másképp kéne mindenkinek gondolkodni a világról is, meg a jövő világról is.

0: aki jóslásban részt vesz, az
1: bűnös.
0: De kik vagyunk, hogy ilyeneket mondjuk?
2: Igen, mert azt szoktuk mondani, van a profétai üzenetek műsorban, hogy igen, szöveg szerint a proféták jóslásnak mondják, de nem. Nem így kell, igen.
0: Aki szellemidézésben részt vesz, mit mondunk?
1: Nem tudom, hogy ezeket is szét lehet választani, meg úgy egyáltalán ezekről, mert a szellemidézés is sok mindennel együtt jár. Mit nevezünk szellemidézésnek? Mi az a szellem? Valakinek a szelleme? Valaminek a szelleme?
0: Most akkor mondom egyébként Jeremiás könyvéből, ti azért ne hallgassatok prófétáitokra, se jövendőmondóitokra, se álommagyarázóitokra, se varázslóitokra, se a szemfényvesztő.

0: jóslóknak, bálványimádóknak, minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz. Ez a második halál. Na, ehhez mit szólsz? Mondom, szó szerint jelenések könyve, 21.8. A gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak és gyilkosoknak, a paráznáknak és a varázslóknak, a bálványimádóknak és minden hazugnak osztály része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz. Ez a második halál. Na, ez már a jelenések könyve, tehát ez az, ami lesz. Nem túl szép jövőkép annak, aki varázslással foglalkozik. Mit szólsz hozzá, András? Már nem, mintha te varázslással foglalkoznál, nem azért mondtam.
1: Nem nagyon tudnak megérinteni ezek a dolgok. Nem igazán foglalkoztat egyáltalán a gondolat sem. Most ugye a családállításról hallottam, nem volt szerencsém kipróbálni, hát, vagy megnézni.
0: Szerencsének mondod, vagy szerencsétlenséged, mert igazából nem élő családtagok megidézése is megtörténik.
1: Feltételezhetően nem jutott volna eszembe, hogy azért nem menjek el egy családállításra, mert ez az úrnak nem tetszik, kedves. Vagy a Biblia nem alapján nem kedves.
0: Számít neked, vagy nem
1: kedves?
0: Számít?
1: Már mint mi?
0: Hát, hogy kedves az úrnak, vagy nem. Ez például.
1: Na most, az, hogy mondja-e a Biblia, vagy írja-e a Biblia, az biztosan nem fogom tudni egyrészt ellenőrizni, mert akkor minden egyes mozzanatot kellene ellenőrizzen az ember. A másik meg az, hogy honnan tudjam, hogy ez most az úrnak tetszik, avagy sem.
0: Meg kell kérdezni tőle egyébként, tényleg ezt tanultuk még korábban, imádságban megkérdezzük. Laci Bóri.
1: De nem jut eszembe, ha bizonyos cselekedeteknél, mint például, ha valaki azt mondta volna, hogy családállításra hív, akkor nem jutott volna az eszembe, hogy én most ezt feltegyem a mérlegre, és azt mondjam, hogy Uram, most ez jó, hogy én ezt megtapasztalom, vagy sem.
0: Na, Laci, mit mondasz, hogy akkor hogyan tudunk dönteni, hogy mi az, amit lehet, varázslás, halott látás, jóslás, mindenféle?
2: Hát mindenki, csak a hite szerint döntsön.
0: Na jó, hát akkor én pedig azt mondom magamnak, hogy imádkozni az ügyben, és kinyitni magunkat, hogy meghalljuk a választ. Bólint, Laci.
1: Akkor sokat fogsz imádkozni, mert...
0: Egész életemben imádkozhatok,
1: de... Mert akkor nagyon sok olyan helyzet van, amikor igen. Meg kell kérdezzük az áldás lehetőségét, hogy lehet, avagy nem lehet.
2: Én úgy emlékszem, hogy olvastam olyan, aki ötször imádkozta ugyanazt.
0: Igaz.
2: Ugye?
0: És aztán ott mi
2: de
0: is
2: megkapta, nem az elsőre kapta meg a választ, hanem a ötödikre.
0: És más válasz lett az ötödikre?
2: Nem, amit kérte, arra megkapta.
0: Megkapta, mert egyébként Pál is kérte azt, hogy vétessen el tőle az a tüske. Nem vétetett. Kértem egyszer, írja, még egyszer kértem, még egyszer, de nem vétetett el.
2: Igen.
0: De akkor imádságban kérni.
2: Hát ő is azt hiszem 3 vagy 4 napig lett vak, és mondta ott a lány, aki vigyázott rá, hogy igen, nem tud enni se, inni se tudott, csak feküdt 4 napig. Úgyhogy, de aztán megkapta ő is nem csak a választ, hanem amikor bejött hozzá Ananiás, akkor mondja neki, hogy az én nevem, erre mondja Pál, Ananiás. Honnan tudod, sose talál? Hát neki is volt egy álmában látta, hogy ami történni fog, az úgy, nem tudom, egyébként ez is érdekes, nem? Hogy előre meglátta az álmában azt, amit megkapott. Látta, hogy igen, ráteszi a kezét Ananiás.
1: Tehát nem kell jósnőhöz menni, hogyha valamit nem szeretnél igazad tudni, van. Hanem kapcsolódni kell, és akkor jó, megkapod
0: van.
1: Az...
0: De milyen igazad van? És egyébként Jézus is sokszor előre mondott dolgokat, amik majd lesznek, de milyen igazad van, el se kell menni, mert van rá lehetőség amúgy is...

0: Meddig jutottunk akkor ma el, de szerintem jó volt. Ma
1: jó volt, és köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk tartottak.
2: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Kőből Annit a kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxiszolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek. Számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségben nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekének érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT, az év 5. hónapjáról készített elemző érdekének érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet ország

0: eljárási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025 decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlott bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben.
1: Időjárás.
0: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton, északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.
2: A következő műsorszám 6 éven aluliak számára nem ajánlott.

A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. Tévében

0: YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Elindult a mai sztárportré. Itt lesz Szűcs Gabi, Veréb Tamás, Réz András és Kocsis Tibor. A témánk, ami már nem áll jól neked.
2: Na hát, én már nem csinálnám Jolikám a helyedbe. Nem csinálnám Jolikám.
3: Azért szeretik, mert ő olyan, amilyen. Azért szeretik, mert ő olyan, amilyen.
4: Paradicsom madárnak szeretne látszani. Paradicsom madárnak szeretne látszani.
5: Tibi, de mondd már meg nekem az őszintét. Nem gáz.
6: Nem gáz.
7: Ne engem kérdezz.
8: Te másnak megmondod, hogyha valami nem áll jól neki? Mondjuk oda megy hozzád egy rendezvényen valaki, aki épp lejött a színpadról, és te azt gondolod arról a másik emberről, hogy ú, de kellemetlen már, hogy mondjuk 60 éves, és ilyen cuccban, 70 éves mondjuk, és ilyen cuccban van, mint te. Kicsit kellemetlen, azt gondolod magadban, és pont oda megy hozzád, és megkérdezi tőled, hogy Tomikám, szerinted nem kellemetlen, hogy ezt a cuccot viselem? Mondd meg nekem az őszintét, Tamáskám, mondja ő. Megmondod?
9: Ha ő így rákérdez, hogy figyelj, Tomikám, nem volt már ez kellemetlen, akkor nem tudom elkezdeni azt mondani, hogy nem, hogy nekem könnyebb legyen.
8: Megmondod.
9: Én valószínűleg azt mondanám, hogy ha neked ez kényelmes, és te jól érzed magadban, és úgy érzed, hogy azok az emberek ott így szeretnek, akkor mi a kérdés? Hát akkor csináld.
8: Hát,
9: de ha te már eleve megkérdőjelezed azt, hogy ez lehet, hogy kellemetlen, akkor viszont ott az nem az én válaszom függvénye hát,
8: igen,
9: hogy
8: ez... De akkor ő tovább folytatja, és azt mondja, hogy de kíváncsi vagyok a te véleményedre, mégis fiatalabb vagy tőlem 30 évvel, mondd már meg nekem a te szemeddel nézve, ciki ez, ahogy én kinézek már így 65 évesen?
9: Lehet, hogy azt mondanám, hogy figyelj, biztos, hogy nem mondanám ezt, hogy ciki, de lehet, hogy azt mondanám, hogy hát érdemes talán elgondolkozni azon, hogy az ember esetleg egy magához, az ő karakteréhez egy sokkal passzolóbb dolgot csinálni.
8: Á, fenébe, Tomikám, hogy ezt nekem még senki nem mondta, eddig mondaná ő. Komolyan mondod? Hát akkor átgondolom.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szűcs Gabi énekesnő.
2: Amikor elkezdtük a Cutting Club Singers, és én így kerültem bele a zeneiparba, akkor ugye a Zsédával, később a Kozma Hosival voltunk a színpadon egymás partnerei, és egy idő után nagyon elmentünk a felé, hogy nagyon csinibinibe, sőt, hát kicsit szexisbe, állandóan kim volt a hasunk, nagy dekoltázsaink, nem tudom, tehát, hogy elmentünk, nyilván a színpad az ilyen is, kell is ilyennek lenni, és ezekből a dolgokból így az évek során így tényleg ilyen egészséges önkritikával elkezd az ember visszavenni, hogy jó, akkor most tört el az, hogy azért az én hasamat kb. 32 évesen lássák utoljára, vagy 30.
1: Az évek miatt?
2: Abszolút.
1: Has már nincs kint. Hát, dekoltás sincs.
2: Dekoltás, azt most visszahoztam.
1: Kint van?
2: Mert az lett a most a legszebb. Mert ez is van, hogy ezek a dolgok úgy változnak, hogy éppen ahogy te változol, hogy van, amikor sokáig a lábadat, de azt is elhagytam, hogy térd fölé érő szoknyáim legyenek. Mert úgy éreztem, hogy hiába volt szép a láb, meg megengedhettem volna magamnak, mégis volt bennem egy olyan szemérem, ami tiszta dilis dolog, de mégis volt egy olyan, hogy ezt most már hagyjuk. Hagyjuk meg, és akkor tért közép. Uh-huh. És tehát még a fölött egy picit, de az, amikor már comb középig, az egész egyszerűen nekem máson se tetszik, aki mondjuk 50 elmúlt, mint én. Szóval nem tetszik. Azt érzem, hogy oké, én látom, hogy te mennyit dolgozol a lábadon, oké, gyönyörű, de valahogy azt érzem, hogy kérlek szépen, hagyd abba. És akkor ez egy kicsit ezzel a méltósággal is összefügg.
1: És azt el tudod képzelni, hogy valakinek például egy hozzád közel álló személynek szólsz így, hogy kérlek szépen, hagyd abba, de mondjuk, és ha megkérdezi, egy rendezvényen ott vagytok, mondjuk együtt, ő pont úgy jött le a színpadról, hogy tényleg éppen csak, hogy ki nem látszik a bugyi, és akkor ő lejön, és akkor beszélgettek, és ő kérdezi tőled, hogy Gabikám, ez szerinted nem túl rövid ez a szoknya, csak mert már néha azt érzem, hogy lehet, hogy rövid? Kérdezi.
2: Akkor ezt mondtam, azt mondtad, jó ismerősöm, ugye? Hát, barát.
1: Nem barát,
2: akkor,
1: ismeritek.
2: Akkor azt mondom, hogy hát...
1: És rövid, mondd már meg.
2: Nem mondom, nem, annyit nem mondok, meg. Hogy hát...
1: Őszintén, Gabi, kamad
2: így, ezt mondom,
1: meg. Értem,
2: így. De ő ezt ő fogja érteni.
1: De ő meg tovább kérdezi, hogy nagyon rövid, tehát ezt most már ne csináljam szerinted, mert...
2: Azt szoktam erre mondani, azt mondanám neked, hogy én már nem csinálnám.
1: Nem csinálnám.
2: De ahogy te gondolod.
1: Hát akkor...
2: De
1: jó, köszi, hogy megmondod.
2: De én már nem csinálnám. Igen.
1: És aztán sírva fogad és elsétál.
2: Nem. Ezeket, szerintem ez finom. Szerintem ez finom, hogy azt mondom, hogy én már nem csinálnám, mert egyrészt ebben nem az van, hogy nem olyan hangsúlya mondanám, hogy na hát én már nem csinálnám, Jolikám, a helyedbe, hanem az a bók is benne lehet, hogy figyelj, én nem tettem
1: nem
2: meg,
1: csinálnám, de... Te,
2: így is
1: de aranyos vagy, Gabikám, akkor ezután is meg fogom csinálni, mert te értem, hogy nem csinálod, mert
2: jó, de ez az ő dolga. Tehát hogy mondjam, ez a kényszeresség, vagy ez az én benyomásom. Hát ő lehet, hogy pont másképp, lehet, hogy ő az a típus, aki oda van azokért a nőkért, akik nem tudom hány év pluszosan. Ez tényleg ez alkati dolog. Vagy oda van azért, hogy hát a nézzétek meg, hogy a Jennifer Lopez is 54 éves, és hogy hát persze, csinálj, tudod, én nem vagyok ilyen, de azért látjuk, hogy a világ oda van ezekért az emberekért. A világ oda van ezekért az emberekért.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Tibor, énekes, dalszerző.
2: Hogyha valaki, aki nekem nagyon fontos, és tudom, hogy az én véleményem számít is neki, akkor azt lehet, hogy elmondanám neki, hogy szerintem ez, amit most csinálsz, ez most nem a jó út, vagy ezt én máshogy csinálnám, vagy ez most túl sok, stb. Stb. Ettől függetlenül egyébként én nem szeretek másoknak az életébe ilyen szinten beleszólni.
1: Kivéve, ha kéri.
2: Ha kéri, az egy más dolog.
1: Hogy Tibor, szerinted nem gáz, hogy én még ezekben a cuccokban megyek a mai napig a színpadon, nem ciki,
2: hát
1: szerinted
2: is az a baj,
1: hogy... azt érzed, hogy de ciki.
2: Igen.
1: Néz a szemedben mondjuk a parti, Tibi, de mondd már meg nekem az őszintét, nem gáz, nem ciki, hogy
2: hogyha,
1: így
2: hogyha csak felszínes
1: fel.
2: Az ismeretség, nem mondanám meg.
1: De nézz a szemembe, Tibi, nem gáz, mondja ő, és akkor...
2: Igen.
1: És te
2: igen.
1: Szerinted gáz.
2: És akkor
1: gáz.
2: Azt mondanám neki, hogy kérdezd meg valaki olyankit, hogy ha te jól érzed magad benne, akkor nem gáz. Hát valószínűleg ezt mondanám, hiszen ez az igazság.
1: Tibi, és ott a helyzet.
2: Hát szerintem igen, ha közeli az, a nexus és az ismeretség, akkor
1: nem
2: esetleg...
1: Nem közeli, mert ritkán találkozunk, Tibi, kém, de mondd már, mert senki nem tudom, hogy megmondja nekem az
2: akkor
1: igazat.
2: Azt mondanám, hogy ne engem kérdezz, sajnos nem tudom erre a választ.
1: Miért nem tudod? Mondd már meg az őszintét, és már szinte elsírja magát. Hát, hogy senki nem akarja nekem.
2: Hát,
1: mondd
2: igen.
1: Meg itt, ahogy vagyunk, hogy
2: ez nehéz ügy.
1: Ciki vagy
2: igen.
1: Nem ciki.
2: Igen, ez nehéz ügy. Nem mondanám meg.
1: Nem.
2: Így biztos, hogy nem, mert szóval, hogy azt érezném, hogy nem az én dolgom neki erről ezt felvilágosítani. Könyörögetne akár, hogy megmondanám, hogy szerintem. Szerintem, ha te úgy érzed, hogy jó, amit csinálsz, akkor csináld. És
1: tényleg, ha már ki követeli, akkor sem mondod.
2: Nem. Nem, mert azt hiszem, hogy ez már abszolút túllépni azt a szintet, hogy valakinek az életébe beleavatkozzak. Még ha kéri is, mert nem az én dolgom.
1: Aztán lehet, hogy dühében behúzna egyet, hogyha megmondod, hogy mit képzel.
2: Hát ez az. Hát ez az. Úgyhogy az őszintességgel is mindig vigyázni kell, jobb óvatosnak lenni.
3: Mindenkinek a feje tele van ezekkel a gondolatokkal, hogy minek kell megfelelnem, milyennek kellene lennem. Én elolvastam az izét, és annak alapján nekem most éppen meditálnom kellene. Szeretnél meditálni? Nem, de hát ott le van írva. A másik azt tanácsolja, hogy legyek ultravegán, és hát ha szereted, akkor... Nem, én nagyon utálom, de hát mondva van, hogy annak kell lenni. Tehát, hogy belesodródunk ebbe az egész marhaságba, hogy bocs, ki is írja elő? Meg miért nem lehet téged elfogadni a hibáiddal, meg a hülye öltözékeddel együtt? Igen, a baráti körünkben vannak hozzám hasonló korú csajok, ezentúl meglepő, és van közöttük olyan, aki leginkább paradicsommadárnak szeretne látszani. Na most ilyenkor a hátam mögött persze kibeszélik, és ez a... Hát azért ne haragudj már az ő korában. Miért is? Ő az ő korában úgy gondolja, hogy még mindig vágyik arra a figyelemre, amit a furcsa, flitteres akármicsodájával, a többszínű hajával szeretne kiváltani. Most mibe kellene őt belekényszeríteni, ahol sokkal rosszabbul érezheti magát? Hagyd meg mindenkinek a lehetőséget, hogy jól érezze magát a világban. Ez egy ilyen hedonista elv. Miért ne élhetnél úgy, ahogy élsz? És itt természetesen az lesz az első gondolat, hogy na de ha nekem nem tetszik, ha engem zavar.
1: Az a te bajod, mást ne bántson. És akkor
3: igen van.
0: Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
5: Hogy miért?
4: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Talán slágerek. Csak neked.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
4: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
5: Döntöttek a babaváró hitellel kapcsolatban. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A kormány döntött a babaváró hitel visszafizetési moratóriumának további meghosszabbításáról, egy további intervallummal, közölte Köböl Anita kormány szóvivő csütörtökön. Ismertette, a pénzügyminisztérium vállalja, hogy kidolgoz egy enyhébb, de jogkövető magatartást tartalmazó feltételrendszert. Jelezte, a kölcsönt az elmúlt 7 évben 270 ezeren vették igénybe, a babaváró párok egyötödénél pedig nem teljesült a gyermekvállalás. Számukra a hitel piaci hitellé alakulna át, és az addigi kamattámogatást egy összegben kellene visszafizetni. A Budapesti Közlekedési Központ és a taxis szervezetek egyaránt támogatják egy olyan szabályozási környezet kialakítását, amely hosszú távon lehetővé teszi a korszerű online digitális taxaméter bevezetését, közölte a vállalat. Közleményükben emlékeztettek rá, hogy 2025. január 1-én lépett hatályba a fővárosi taxirendelet, amely szerint a személyi taxi szolgáltatás során a vállalkozások kötelesek a jármű helyéről, valamint a taxaméter indításáról és leállításáról valós időben adatot szolgáltatni a közlekedés szervezetek. Számára. A rendelet által előírt adatszolgáltatási kötelezettségbe nem tartása miatti szankcionálás várhatóan 2026 utolsó negyedévétől várható, tették hozzá. A BKK június 1-én jelentette be, TaxiTrack néven díjmentesen használható applikációt fejlesztett, amellyel hozzájárulhat a biztonságosabb és átláthatóbb taxizáshoz, valós idejű adatokkal támogatja a közlekedés szervezést és az ellenőrzéseket, illetve az utasok és a szabályosan működő szolgáltatók érdekeinek érvényesítését. Az átlagosnál melegebb és szárazabb volt az idei május, közölte a Hungaromet ZRT. Az év 5. hónapjáról készített elemzés szerint a középhőmérséklet országos átlagban 16,8 Celsius fok volt, ami 0,7 fokkal haladja meg az 1991 és 2020-as évek 16,1 fokos átlagát. Hozzátették, a Dunántúlon többnyire 16 és 17 fok között, az Alföldön 17 fok felett alakult a hónap középhőmérséklete. Még 16 fok alatti értékeket elsősorban az északi középhegység fagyzugos völgyeiben mértek. A Dabasi járási ügyészség lopás miatt emelt vádat azzal a takarítónővel szemben, aki az őt foglalkoztató cég irodájából több millió forintot lopott el, közölte a Pest vármegyei főügyészség. A közlemény szerint a budapesti nő 2025 nyarán takarítóként helyezkedett el egy Dabashoz közeli településen működő cégnél. A szolgáltató azt is biztosította neki, hogy a cég székhelyén kialakított lakrészben lakjon. A nő pár hónap alatt kifigyelte, hogy a cég sofőrjei az irodaépületbe az ablakpárkányon hagyott kulccsal mennek be, az aznapi keresett pénzt pedig az iroda asztalán helyezik el. A nő 2025. decemberében karácsony előtt bement az irodába, és onnan több mint 5 millió forintot emelt el. A vádlat bűnösségéről a Dabasi járásbíróság dönt majd, áll a közleményben.
4: Időjárás.
5: Szombaton megnövekszik a felhőzet, amely napközben szakadozik, késő délutántól felhőzet csökkenés is valószínű. Elszórtan elsősorban északnyugaton északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A nyugatias szél megélénkül. Hajnalra általában 10 és 15 fok közé hűl a levegő, a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul.

0: Sportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Haladsz a koroddal?
2: Szerintem igen.
3: Verép Tamás, színész, énekes, dalszerző.
1: Tehát mindig pont annyi éves vagy belül is, amennyi amúgy egyébként vagy.
2: Szerintem pont most változott meg nemrég, tehát én azt gondolom, hogy lassan 30 évesen nem biztos, hogy mondjuk már reális az, hogy mondjuk én 10 pár éves gyerekeknek próbáljak ilyen trap dalokat írni, mert...
1: Hát ez jó példa egyébként, mert megeshet az is, hogy tényleg 40-50 éves vagy, és még mindig mondjuk a 10 évesek hallgatják.
2: Ez szerintem ez a kisebbik probléma, hogyha hát... az ember nem görcsösen akar ragaszkodni ahhoz. Tehát, hogy most én ebben a szedben megérkeznék 60 évesen, hát, akkor lehet, hogy mai, tehát most, a mostani gondolatom, aztán lehet, hogy 60 évesen majd tök másképp gondolom nyilván, de most azt gondolom, hogy 60 évesen én nem akarok majd mondjuk ebben a ruhában eljönni. Azt könnyebben lehet képzelni, hogy mondjuk, ahogy a Korda Gyuri bácsival mondjuk ez megesik, hogy őt mondjuk imádják a fiatalok, most éppen az a generáció megint elővette úgymond a Gyuri bácsit, hogy meg a Klárikát, és őket viszont, hogyha a Gyuri bácsi elkezdene a mai trend szerint szakadt farmerba, meg mondjuk egy ilyen szedbe megjelenni, akkor valószínűleg kinevetnék, és azt mondják, hogy most miért csinál úgy, mint hogyha ha úgy akarna kinézni, mint miért, ez hülyeség. Azért szeretik, mert ő olyan, amilyen. Tehát ő úgy hiteles, ahogy. És hogyha én 60 évesen a saját hitelességemben meg fogok felelni a fiataloknak, a legboldogabb ember leszek a világon. És egyébként, hogyha már pont a Gyuri bácsit emlegettük, ő szerintem...
1: Őt tényleg szeretik.
2: Tehát ő valahol, ő tényleg azon a mesdjén van valahol, és szerintem ezt ő is tudja, és ő is érzi, hogy még mindig sokkal nagyobb arányban érzi azt a szeretetet, hogy ő neki a figuráját annyira kedvelik, miközben mellette hát számtalan paródia szakmai oldalról is, hát számtalanszor parodizálták már ki őt, hogy a beszédét, az éneklését, a műsorvezetéseit, a dalait, nem tudom, miközben meg mégis egyszerűen olyan szerethető karakter.
3: Réz András, filmesztéta.
4: Ha valaki azt mondja, hogy ez már nem áll jól neked, egyébként szokták mondani. Most az utóbbi időben gyakran voltam közéleti televíziós beszélgetésekben, és hát megpróbálták elmagyarázni, hogy milyennek kellene lennem. Én mondtam, hogy ez nagyon derék dolog, csak hogy én nem ilyen vagyok. Na de hát nem veszed észre, hogy ez már zavaró a többieknek. Mondom, azért vagyok ott, hogy zavarjak.
1: Igen.
4: Hogy egy picit kizökkentsem őket abból az általuk feltételezett igazságkörből, amelyben forgolódnak.
1: Igen.
4: És ez nem azt jelenti, hogy mert nekem igazam van. Nem. Ez nem azt jelenti, hogy nekem igazam van. Nem. Erre mindig el szoktam mondani, mert édes Giza néni, mert ugye rég meghalt, hogy nagyon emberségesen bánt velem mindig. Logikus, hogy ott hozzárohantam, amikor volt valamilyen konfliktus. És mondtam, de ugye nekem van igazam. És akkor bizony én mindig azt válaszoltam, tudod, mi jár annak kisfiam, akinek igaza van? A szája. És valószínűleg van bennem egy ilyen dafke izé, hogy amikor valaki nagyon úgy gondolja, hogy igaza van, akkor én szemétláda leszek, vagy próbálja megérteni, hogy azért igazságból elég rohadtul sokféle van, és ha ilyen sokféle van, akkor lehet, hogy nem is kéne talán igazságról beszélni, hanem elegánsan fogalmazza igazságokról, vagy inkább arról, hogy látja a másik ember, meg hogy képes vagyok ezt elfogadni.
1: Éppen ezért az sem fordulhat elő, hogy te valakihez oda mennél, és azt mondanád neki, hogy ne haragudj, mondjuk, Marikám, ez már neked nem áll jól, szerintem. Ezt sosem mondanál ilyet senkinek.
4: Nem.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van ember, akinek te megmondod?
2: Azt, hogy már ne csinálja azt,
1: hát,
2: amit...
1: kendőzetlenül, hogy szerintem...
2: Barátnőimnek biztos nem, talán csak a férjemnek.
1: Neki meg?
2: Neki meg, tudom, persze. De az is olyan viccesen olyan jól, hogy egyem a drága szíve. Tehát, hogy így. Barátnőimet, nőket nem bántok.
3: Szűcs Gabi, énekesnő.
2: És én is ezt várom tőlük, hogy csak emeljenek. Nekem nem mondjanak semmi olyat, amitől én befeszülök, vagy rosszul érzem magamat. Az a dolguk, hogy segítsük egymást.
1: Hát igen, de aztán lehet, hogy később meg azt mondod, hogy drágáim.
2: Miért nem szóltatok?
1: Végig tudtátok, és nem szóltatok,
2: igen,
1: hogy ezt csinálom.
2: Ilyet,
1: és...
2: ilyet mondunk egymásnak, mert ilyen előfordul.
1: Utólag.
2: De ezen nevetünk, persze, hogy miért nem szólt egy. De persze azért, ha szólna, nem esne jól. Tudod? De ez a barátság rész. Azt viszont már elég okosak vagyunk, van egy nagyon erős barátnői köröm, és ezt szoktuk egymásnak mondani, hogy amikor már annyira öregek leszünk, hogy az agyunk sincs meg, hogy és te egy kicsit jobb állapotban leszel, drágám, akkor légy szes, ezt és ezt szóljál, ezt és ezt, azért, ha túl sok a rúzs, vedd le rólam. És akkor legyél kedves, szóval, ha már kórházban vagyunk, tedd már meg, hogy bekened a lábam, tehát hogy csak olyan dolgot, amit csak nők tudnak értékelni, vagy hogy én szoktam mondani, lányok, ugye szóltok nekem, amikor már például színpadon túl sok lesz a cucc, a magas sarkú, a nagy tornyozott haj, vagy a túl sok rúzs, vagy
1: persze, túl... Persze, szólunk.
2: Ők szólnak.
1: Szólnak?
2: Persze, persze, persze.
3: Kocsis Tibor, énekes dalszerző.
4: Látom férfiakon főleg, hogy nyilván a kopaszodás ez egy ilyen óriás trauma, és én szerencsés vagyok, mert nekem soha nem volt az. Pár számomra fontos ember azt mondta, hogy így is jól áll, akkor innentől fogva így elengedtem ezt a dolgot.
1: Egyébként nem a stressz vitte el? És véletlenül nem lehetséges, hogy neked azóta már van? Csak sose próbáltad?
4: Nincs.
1: De biztos vagy
4: meg? Hát sajnos igen, mert azért egy picit időnként megnő, amikor úgy nem tudom, nyaralás alatt vagy, amikor nem foglalkozom vele ennyit, akkor szépen visszanő, de nem olyan mennyiségben, mint ahogy ezt én szeretném.
1: Mindig levágod, lehet, hogyha hagynád, akkor én kibontakozni, érezni a sok hajhagyma, hogy ez nem. Az, megyünk.
4: Nem, ez sajnos nem így van.
1: Nem
4: szeretném. Nem, tényleg megbékéltem vele, és valószínűleg ez már így is marad. A bajusz kérdés például ez ilyen érdekes, most ha már rámentünk az arcszerzetre, mert volt olyan is, hogy csak bajszom volt, kipróbáltam, hát ez az, nyilván az egy egész más arckaraktert hozott, és én egyébként nagyon bírtam, mert kicsit így más volt tőle az ábrázatom, és aztán így nem tudom, akkor abban a pillanatban így jó ötletnek tűnt, és ott például mondták barátok, hogy ezt azért annyira ne erőltesd, és aztán természetesen egyből nem növesztettem szakállat, egy picit még vártam, de utána aztán beadtam a derekamat, és mondtam, hogy jó, azért elég volt ennyi a bajuszból. Igen.
0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Tibor, énekes, dalszerző.
2: Egy dolgot változtattam meg magamon életemben, az a fülem. Hiszen az bolasztikázva van, ezt soha nem is titkoltam. Amikor benne voltam az X-faktorban 10 évvel ezelőtt, akkor még biztos emlékeznek rá nézők.
3: Az a fül.
2: Mind a kettő.
3: Mind a kettő?
2: Mind a kettő.
3: Aha. Ó, de kár.
2: Igen, hát kár értem. De azért hidd el, hogy ez nekem például jót tett egy kicsit a lelkemnek. Talán az volt rajtam, vagy magamon, ami valamennyire zavart, vagy inkább akkor zavart az is, amikor visszanéztem magam a tévében, és ott valahogy úgy mindig is föl nagyobbodnak a dolgok, főleg
3: a fülek.
2: A fülek. Igen. Egyszer csak megnőnek.
3: Itt is egyébként így elkezdenek megnőni a műsorban a fülek. Nézd meg, mekkora, és így integet.
2: Hát látod? Hát ez az, hogy igen, én is így voltam vele, hogy néha már ilyeneket láttam.
3: És aztán
2: úgy éreztem, hogy erre azért vannak módszerek, és akkor utána jártam, és megcsináltattam, és akkor azóta jobb.
3: Műfül.
2: Nem mű, csak egy picit laposabb. Így nyugodtabb vagyok.
3: De kell rávigyázni egyébként, vagy nyugodtan lehet ilyeneket?
2: Hát, bármit lehet csinálni. Abszolút.
1: Szűcs Gabi, énekesnő.
4: Azért az ember belül vagy valóban tényleg megmarad valahol.
3: Hol?
4: Ott, ahol a személyisége kialakult.
3: És hol alakult neked például?
4: Szerintem a 30 körül.
3: 30 körül?
4: 30 körül. És azt szerintem az ott is marad. Az ember belül tényleg megmarad valahol.
2: Nyilván már voltam kamasz, meg voltam 20 éves és 30 akárhány éves is. Én a 30-as éveimet szerettem a legjobban ezek közül. És tulajdonképpen mondhatom azt, hogy ahogy múltak az évek, egyre jobban békében voltam önmagammal, vagy egyre jobban elfogadtam saját magamat, és ez az állapot ez csak kiteljesedett, és ha így nézem, akkor viszont remélem, hogy a 40-es éveim, amiben már azért benne vagyok, az meg még jobb lesz. Még jobb lesz.
5: Nagyon sokan úgy gondolják, hogy a korral haladni az azt jelenti, hogy fölkapcsolódsz erre a digitális kultúrára, egyre újabb alkalmazásokat, kütyüket, a bánat tudja, miket építesz be az életedbe. Sorry, ha a 10-es verziót használod, akkor egy béna nyugger vagy, mert mi már rég a 12-esen vagyunk. És mi baj neked, hogy az autó többet tud, mint te, amikor itt sokkal biztonságosabb az élet. De most ezek, jó, sűrítettem, ezek valóságos beszélgetések. Akár az én korosztályom tagjaival, akik azt mondják, hogy hát tartsd a lépést a korral, mert kényelmesebb, mert korszerű, mert úgyis ilyen lesz a jövő. És akkor jön egy ilyen kellemetlen csáva, aki azt mondja, hogy sorry, ne keres a TikTokon, ne keres, ja, a LinkedIn-en pláne ne keres, a Twitteren se keres.
3: De a dombtetőn megtalálsz.
5: Így van.
3: A mezőn.
5: Így van. Ott változatlan állok becses rendelkezésedre.
1: Verép Tamás, színész, énekes, dalszerző.
6: Most azt gondolom, hogy 60 évesen én nem akarok majd mondjuk ebben a ruhában eljönni.
1: Szűcs Gabi, énekesnő.
4: Azért az ember belül vagy valóban tényleg megmarad valahol. Ott, ahol a személyisége kialakult.
1: Kocsis Tibor, énekes, dalszerző.
2: Én a 30-as éveimet szerettem a legjobban. Remélem, hogy a 40-es éveim, amiben már azért benne vagyok, az meg még jobb lesz.
1: Réz András, filmesztéta.
5: Hagyj meg mindenkinek a lehetőséget, hogy jól érezze magát a világban.
0: Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
7: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Balaton Rádió.

0: összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
1: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Reklámot hallottál.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli az zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a Párizsi Klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el ott, ugyanakkor a júliusi és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt.
1: Időjárás.
2: Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A szél sok felé feltámad, napközben 22-28 fok várható.

0: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Te uralkodsz a kíváncsiságodon, vagy a kíváncsiságod uralkodik rajtad?
2: Szerintem inkább én uralkodom.
3: Kocsis Tibor, énekes, dalszerző.
2: Remélem. Legalábbis ez a reményem van. Érdekel, hogy az emberek mit gondolnak rólam, de nagyon visszafogom annak a mennyiségét, amennyit ebből befogadok, vagy amennyit ebből úgy igazán elolvasok. Hát ha és amennyiben kielégítem a kíváncsiságomat olyan dolgokkal, amikre igazából nem is voltam kíváncsi, akkor az nagyon sok energiát elvesz.
1: Ezért kérdezem, hogy uralkodik rajtad a kíváncsiságod, és egyszer...
2: Akkor lehet, hogy igen.
1: És bekapcsolod mégis, nem. Csak megnézem ma is.
2: Visszafogtam ezt annyira, amennyire lehet. Nehéz kizárni ugyanis.
4: Tudni akarok mindent. Tudod, tehát a tudásnak, a beavatottság érzés, hogy be vagyok avatva valamibe, és akkor én is részese leszek akkor így valaminek.
3: Szűcs Gabi, énekesnő.
4: Ezt a részét szeretem, szeretek tudni.
1: Akár rettenetes dolgokról is véletlenül megtudhatsz dolgokat, hogy ott látod, hogy ott sugdolóznak valamiről, és látod, hogy mindenki ilyen riadt arccal néz, akkor odamész és megkérdezed, hogy...
4: Igen.
1: De látod, és akkor elkezdik mondani a rettenetességet, hogy hát ez egy nagyon rettenetes dolog. Akarod tudni?
4: Akarom.
1: Tényleg, de borzalmas, Gabi. Hát, akkor is. Akarod tudni, tényleg?
4: Hát most nincs, tehát nem az vagyok, aki akkor ettől emiatt elsétál. Nem akarom tudni, tehát részese akarok, tudni akarom, hogy mi van
1: és
4: ott.
1: És gondolj bele koncert előtt például, ott azért legalább ott én gondolom, hogy jó ott elcsendesedni, nem meg jóra hangolni, és ott is, tehát annyira szomjas vagy.
4: Hát azért ott nem lesz ilyen helyzet körülöttem, hogy ez így legyen, de... Hát, hogy koncert előtt, de jó, nehéz kérdés ez, de így igazából inkább utána megyek én. Igen, akarod sajnos tudni. Én. Igen.
1: Akiket nem kedvelsz, őket is kíváncsi vagy rájuk is? Megnézed néha őket is?
4: Igen. Rémes, de igen.
1: Akkor most képzeljünk el egy olyan helyzetet, hogy akivel megszakítottad a kapcsolatot.
4: Igen.
1: Akkor is eszedbe jut, rákeresel, hogy mi van vele?
4: Akivel megszakítottam, nem, de egyébként az én életemben ilyen...
1: Talán
4: annyira régen, és talán egy valaki, de ez nagyon-nagyon rég, egy lányról, és arra például nem, aztán megszakítottam, és őre nem kerestem rá. De ez 30 év, soha többet.
1: Ezután se fogsz azt, hogy emlegetni?
4: Nem. Nem.
1: Direkt?
4: Nem direkt, nem jut eszembe. Hát az élet megy, tehát nem.
1: De most eszedbe jutott, és akkor nem vagy rá kíváncsi, hogy mi van vele?
4: Mire kijutok, én már nem fog eszembe. Nem én, akivel megszakítom, akkor az...
1: Akkor itt például a kíváncsiságodnak van egy határa.
4: Így van.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik. Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
5: Érezd a hullámokat.
0: Balaton Rádió.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Információ szomjas, mennyire vagy?
2: Rohadtul.
1: Na mindenre, de olyan is, ami mondjuk nincs is rád jó hatással.
2: Sajna olyanra is.
1: Olyanak, hogy megnézel, tehát tudod, hogy nem kellene oda nézned, mert fel fog zaklatni, felkavar, tönkre.
2: Hát engem azért már nehéz felzaklatni.
1: Biztos fel lehet.
2: Sokat próbált öreg szivar vagyok.
3: Réz András, filmesztéta.
2: Nem, azért van egy szűrőrendszerem, félértés.
1: Nem, és mi az?
2: Balesetbűnügy borzalom típusú izé.
1: Oda nem nézel.
2: Nem bizony. Valamint megpróbálom kiiktatni az életemből azokat a felületeket. A másodszor is elvált. Az esküvői ruhája hátul kinyílt. Villantott.
1: Tehát a bulvárra gondolsz?
2: Hát nevezz bulvárnak. Bár ma már minden bulvár, ezt pontosan tudod. Tehát a kemény hírek is átmentek bulvárba. A kemény hírek is. Kemény hírek is.
1: Mennyi időt bírsz ki, mondjuk anélkül, hogy jönnének az információk, tehát mondjuk akár mindenféle eszközök nélkül?
4: Keveset.
1: De mennyi?
4: Hát még sosem mértem le, de ha mondjuk abból indulok ki, hogy egy filmet végig tudok nézni így, akkor sokat, akkor el vagyok.
3: Kocsis Tibor, énekes dalszerző.
4: Pár óráig mindenképpen. Legjobb példa egyébként, fél napot, igen. Legjobb példa az volt, amikor tavaly kint voltam egy játékkedvér, ugye a dzsungelben, Kolumbiában, és ott hát majdnem 3 egész hetet teljesen telefon nélkül voltam. Mm-hmm. Nem volt jó.
1: Meddig volt?
4: Azt gondoltam, hogy jó lesz. De először is úgy indult, hogy még mielőtt beköltöztünk volna a táborba a műsor kapcsán, már előtte 2 nappal nekünk elvették a telefonunkat. Na, az volt a legrosszabb, mert akkor még kint voltál a külső külvilágban, de már információ nélkül. Az információ az ugye nem csak az, amit az interneten keresztül kapsz, Kolumbiában annyira se volt annyira acélos az internet, úgyhogy ezzel mondjuk annyira nem volt gondunk, de hogy az, hogy otthonról sem kapsz információt, és nincs meg az a nyugalom, amit a telefon ad, hogy bárkivel kapcsolatba tudsz lépni, akkor igen.
1: Hadd jelentkezzek a gondolattal itt, hogy de meg lehet, mert nem pont ilyenkor lép életbe az a fajta ősi, igazi, mindenkiben meglévő valami, hogyha elcsendesedsz, és arra gondolsz csak, hogy otthon vajon minden rendben, akkor érzed.
4: Hát ezt így is lehet megközelíteni, meg úgy is lehet, ahogy én megközelítettem, nem? Hogy elindult a fantázia mindenféle irányba. Hogy...
1: De az már a félelem, meg a
4: hát igen, az igen. Iszkulás. Nem, egyébként nem féltem nagyon, tehát hogy nem volt ilyen félelem. Valóban, ahogy mondod, alapvetően le lehet csendesedni. És próbáltam én is, és voltak olyan pillanatok, tehát egyébként ez egy nagyon érdekes terápia volt.
1: És a végén pedig szinte lehet, hogy rossz volt visszakapcsolódni. Most már megint jön az a sok minden üzenet.
4: Nagyon furcsa volt egyébként. Nagyon furcsa volt egyébként. Tudod, mi a durva, hogy rájöttem, hogy valójában semmiről nem maradtam le.
1: Semmiről nem maradtam le.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sportportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Réz András, filmesztéta.
2: A 60-as évek végén egy lengyel tudós, futurológus, sci-fi szerző, bizonyos Stanislav Lem írt egy nagyon mókás izét, a Kiberiáda című kötetben jelent meg, az ilyen azt mondja, űrtörténetek. A történet az nagyjából azzal kezdődik, hogy van két ilyen űrmérnök, eltévednek, és zátonyra futnak valahol a világűrben, valami furcsa bolygón, és a bolygónak egyetlen lakója van, egy információéhes óriás, aki azt mondja, hogy ti bizony itt maradtok az idők végezetéig, mert ti információt fogtok nekem szolgálni. Hagyjuk a dolognak a termodinamikai izéjeit most. A lényeg az, hogy kitalálja a két mérnök azt a gépet, amelyik, mondom, hogy 68 száján vagyunk, nincs internet, amely folyamatosan információt dobál ennek a gonosz óriásnak. És hát ugye nagyon érdekes, mert ugye voltak ilyen nyomtató szerkezet, van egy ilyen nyomtató, amelyik egy végtelen papírszalag írja ki az információt. És jön a hír arról, hogy melyik a legnagyobb, melyik a legkisebb, hogy a nem tudom én milyen királylány nyoszoljáját milyen fából ácsolták, és hogy megcsalta és átverte, és mit szerintem? És a gonosz óriás pedig ott ül, és nem tudja levenni a szemét az újabb és újabb hírekről, amelyeknek, hát hogy mondjam, senkinek az életére nézve nincs semmiféle fontossága. Viszont ez a trükk, mert így a két űrmérnök meg tud szökni, az óriás pedig csak ül, és olvassa az idők végezetéig a híreket, bár állítólag a világ mindenségnek abban a csücskében volt, ami gonosz nagy robbanás. Fejezi be a novellát. Most a példázat azért roppant izgalmas, több mint fél évszázad telt el ugye azóta, hogy ő megírta, mert egy picit ilyenek vagyunk mi.
3: Mi lettünk a gonosz óriás.
2: Így van.
3: De van egy olyan verzió, hogy a gonosz óriás egyszer csak észbe kap, hogy én egykor csak egy gonosz óriás voltam. Nem volt még ez a gép, nem jött a sok papírtekercs. Mi volt előtte, már azt se tudom. Felidézem, hol van a két tudós? Nincsenek itt, eltűntek? Mindegy, most már megsiratok mindent. És változtatok, és azt mondom, hogy felkelek innen, és útra kelek, és azt sem tudom, mi lesz. Felfedezem,
4: hogy olyan jó hallani ezt a mesét.
3: Ég, kék az ég, van másik bolygó, ott van valaki. Jöjjön csak ide, maga mit csinál itt, ki maga? És akkor megindul egy ilyen új világ, leülünk és beszélgetünk. Te is gonosz óriás vagy, és akkor együtt sírunk, hogy mit tettünk mostanáig. Tönkretettünk mindent, de legfőképpen magunkat. És akkor sétálgatunk, vagy elkezdünk futni örömünkben, és leszaladunk a bolygóról, és megszűnik a gravitáció, és lebegünk, de ott is boldogok vagyunk. És aztán véletlenül magához vonz minket egy másik bolygó, és még mindig élünk, és csak csodálkozunk, hogy mennyi minden van, amiről azt se tudtuk, hogy létezik.
2: Ez olyan szép volt, amit elmondtam.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: társadalmi célú reklám.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek, ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
3: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
4: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú reklámot hallottál.
5: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
6: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli az ökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a Párizsi Klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendég éjszakát töltött el ott, ugyanakkor a júliusi és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt.
5: Időjárás.
6: Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A szél sok felé feltámad, napközben 22-28 fok várható.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Réz András, filmesztéta.
2: Az emberi létezésednek a szabadság az ez egy elég fontos összetevője. És ma jó ízűen beszélgetnek a jólétről. Ugye ez egy ilyen vágyott dolog, és kevesebbet beszélgetnek egy ennél elismerem jóval bonyolultabb fogalomra, azt úgy hívják, hogy jó élet. És a jó életnek része a szabadság. Az, hogy dönthetsz az életedről, meg a sorsodról.
3: Hogy benne legyek a jó életben.
1: Szűcs Gabi, énekesnő.
4: Minden, ami nem jó hatással van, azt el tudom engedni, tehát nyilván nem megyek, tehát na. Utálom a horrorfilmeket, az erőszakos dolgokat. Én olyan arra nem kíváncsiskodok, tehát ami nem okoz nekem örömet, arra nem lesz, tehát bolond nem vagyok.
1: Verép Tamás, színész, énekes, dalszerző.
5: A családi körben például nagyon sokszor feljött már ez a téma, hogy mondjuk édesanyám, vagy éppen nagymamám miért rágja le az összes körmét, amikor én hétköznapi rendeltetésszerűen megyek egy fellépésre, lappal és jövök haza éjszaka, ami egy évben megtörténik több százszor. Hát ez, ha én minden alkalommal azon izgulnék, hogy odaérek el...
6: Hívjál fel, amikor hazaér.
5: És miért van ez? Nyilván nem azért vagyok itt, hogy ezt most én itt kifejtsem, de erről egy elég erős véleményem van. Tehát én például nagyon nem szeretem ezt, hogy az embereknek erre az ösztön világára hatnak, amit picit azzal tudom... Igen, picit azzal tudom egyenlőségjelbe tenni, amikor régen voltak ezek a nem tudom, ilyen gladiátor harcok meg ilyenek, hogy nyilvánosan végignéztük, mert egyszerűen az emberből azt az állatias ösztönvilágot hozta elő, amire szerintem van. Amire nincs. Az legalábbis én felismertem, hogy az én életemben erre nincs szükség.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Kocsis Tibor, énekes, dalszerző.
2: Bármerre is nézel a világban, és bármerre is fordulsz, onnantól fogva, hogy a kezedbe veszed a telefonodat, zömében olyan információk érnek el, amik téged érdekelnek, vagy amire te kíváncsi vagy. Ilyen szempontból egy picit az egész életed és gondolkodásod irányítottá válik, és picit csőlátást ad ez. És aztán nagyon, igen. És akkor nyilván mindenki szajkózza a maga igazát, és akkor ebből alakulnak olyan helyzetek, hogy most akkor kinek is van igaza valójában.
3: Sokan szajkózzák a másik igazát, nem ilyen nagy igazságokat szajkózunk.
2: Hát igen, akkor, igen.
3: Ez az.
2: Igen, igen, de kevésbé lett a világ objektív.
1: Réz András, filmesztéta.
4: Az egy más kérdés, hogy vannak-e olyan szövegek, olyan tartalmak, amelyeket viszont kitartóan cipelek magammal.
3: Úgy, ahogy vannak.
4: Bizonyán. A valóság és a fikció határai bizonytalanná váltak. Én még úgy nőttem fel, amikor nem az volt a helyzet, hogy elolvastam egy mesét, és valaki azt mondja, bocsánat, boszorkányok nincsenek. Mert a válasz így szól, a mesében vannak. Nem úgy szólt, hogy ténylegesen mi történt a Vöröstengeren, amikor ezek a csávókat átsétáltak a túlpartra, és hogy magyarázzuk meg, muszáj megmagyaráznod? Muszáj természettudományos válasz adnod egy olyan kérdésre, amelyet fölösleges volt föltenned. Mert ez a történet...
3: Példázat.
4: Ez példázat.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Szűcs Gabi, énekesnő.
2: Én inkább azt mondanám, nem is kíváncsi vagyok, hanem szeretek benne lenni a dolgokban, és a dolgok sűrűjébe, ha lehet.
3: Tehát ha van egy társaság vagy egy rendezvény, és ott elég sok mindenki tud valamiről, akkor valószínűleg te is.
2: Igen.
3: Hát ha például nem tudjuk, hogy de ott mi történt, ott akkor téged meg lehet kérdezni, engem, valószínűleg tudod.
2: Valószínűleg tudom.
3: Sőt, róluk is valószínűleg tudod, hogy ott ők, nem tudom, összeszűrték a levet. Hát. Ők így vannak, ők úgy vannak.
2: Hát azért igen, tudod, eljut. Igen,
3: minden.
2: Nem, minden, nem, de nagy valószínűség szerint igen.
3: De a pletykákat is, ami lehet, hogy nem is úgy van, azt is tudod.
2: Azt is tudom.
4: Tudni akarok mindent, tudni akarok mindent.
1: Veréb Tamás, színész, énekes, dalszerző.
5: A kíváncsiság az olyan helyekre vezethet el az embert, ahova nem is akart eljutni,
1: Kocsis Tibor, énekes, dalszerző.
6: Ezer olyan dologgal találkozunk az életben, amire valójában semmi szükségünk.
1: Réz András, filmesztéta.
7: És azért nehéz a helyzet, mert saját magam hozom nehéz helyzetben. Ugyanis innen elkezdődik az, hogyha találok valamit, ami talán érdemi abból a szempontból, hogy hatással van az életemre, a valóságos életünkre, akkor ellenőriznem kell, hogy igaz vagy sem, hogy nem egy tréfás kedvű blogger tolta föl, vajon nem egy államhatalmi akármicsoda próbál engem befolyásolni, vagy hogy a végén nem derül ki, hogy hú, átvertünk öcsém, ez egy reklám, de ha kattintasz, online megrendelheted 25%-os árengedménnyel, és 2990 forintért házhoz szállítjuk.
0: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
8: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei igazolványprogram

0: Hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el ott, ugyanakkor a júliusi és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt.
1: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A szél sok felé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indul Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

Éjjel-napról a legjobbakkal ez a Balaton Rádió. Kellemes hétvégét kívánok minden kedves rádió hallgatónknak. Ma is lesz sok érdekes információ a tudomány és technika világából, na meg helyi balatoni info, hogy a jól tájékozottságotokat kellően alátámasztuk. De egy szónak is száz a vége, zenével megyünk tovább most az éterben.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A Balaton világosiak a helyi döntéshozók szemben egy közmeghallgatáson vettek részt, és ahol a Klubaliga megújulását vizionáló beruházó azt ígérte, hogy kisebb léptékű tervekkel áll majd a lakosok elé az előző közmeghallgatáshoz képest. Elvileg tehát minden adott lett volna, hogy a helyiek és nyaraló tulajdonosok tisztább képet kaphassanak az aligai Balatonpart számos kérdőjellel övezett fejlesztésével kapcsolatban, hiszen a falu vezetése, a beruházó és a térség országgyűlési képviselője Bicman Mihály is megjelent. A közmeghallgatást elvileg moderáló polgármester azonban nem volt a helyzet magaslatán. A beruházó olyan hamar távozott, ahogy csak tudott. A 2-300 emberrel megtöltött teremben hangosítás hiány követhetetlen volt a falu vezetése és az aligaiak közötti párbeszéd. A lakosok így egyre türelmetlenebbek lettek. Bár a káosz ellenére is sokan felszólaltak a part védelmében, az önkormányzat korábbi álláspontjához ragaszkodva nem áll a parti területek elvesztésével járó beruházás útjába. A jelenlegi tervek alapján a magas parton 37 darab 150 négyzetméteres villát fognak felhúzni, valamint 5 társasház tömböt terveznek benne építeni, benne 100 darab lakással. Bár a beruházó hangsúlyozza, hogy jócskán a maximális beépíthetőségi határ alatt építkeznek majd, a zöld felület pedig sokkal nagyobb lesz a minimálisan előírtnál. Kérdés, hogy valóban magáncélú ingatlanok építésére lenne szükség ezen a magas part részen. Illetve az is, hogy a nagyarányú zöld felület pontosan mit is jelent majd a gyakorlatban. Az aligaiak legnagyobb vesztesége a régi és az új tervek szerint is az Aliga 2 néven ismert parti sétány felpartcellázása és 15 darab építési telekként való eladása magánszemélyeknek. Mint kiderült, ez a folyamat már meg is kezdődött, 5 telekre már van is vevő, vagyis a lakosok búcsút inthetnek a szóban forgó partszakasznak. A tervek szerint hamarosan magánkézben lévő luxusvillák sorakoznak majd a helyén. A telkek ugyanis egészen a partig érnek, és a beruházó Promote Hungária Kft.-nek nincs olyan kötelezettsége az 5 telekre vonatkozóan, hogy a sétány az a köz számára hozzáférhető maradjon. Bicman Mihály országgyűlési képviselő szerint a munkahelyteremtés és a turizmusból befolyó, a települést gazdagító bevételek egyaránt fontosak a beruházás védelmében, illetve kiemelte, hogy egy másik, a Balatonvilágosi Betonszörny néven elhíresült beruházást ő maga azzal akadályozta meg, még 2021-ben, hogy felhívta a kormány figyelmét arra, hogy az ígért hotel helyett eladásra szánt apartmanházat akart építeni a beruházó, ami nem teremtett volna munkahelyeket és nem élénkítette volna a gazdaságot, így nem felelt meg a nemzetgazdaságilag kiemelt besorolásnak. A rövidtávú tervekben ugyan egy közfunkciójú főtér és sétány szerepel, a civilek szerint valós félelem, hogy a beruházó beszedi majd a kikötői díjakat és a parti telkek eladásából befolyó milliárdos összegeket, amelyeket aztán nem forgat vissza a lakosságot szolgáló fejlesztésekbe. Ahogy fogalmazott az egyesület titkára, továbbiakban is védeni fogják a sétányukat, és nekik ez nagyon fontos, mert ez az utolsó Balatonpart maradt a településen, és félnek attól, hogy a gyermekeiknek már nem marad szabadon megközelíthető Balatonpart a jövőben, hogyha ez a tendencia így folytatódik, írja a mérce.hu. Mi pedig most ismételten zenékkel még tovább itt a Balaton Rádióban az FM 88 héten.
1: Unod a lejárt lemezeket?
2: Hallgass ránk!
1: Éjjel-nappal!
2: A legjobbakkal!
3: Balaton Rádió.

0: holnapra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Ami történt, megtörtént, nem érdemes sokat rágódni, vonjuk le a következtetéseket és felejtsük el. Sokszor hallunk ehhez hasonló életbölcsességeket. Emberek vagyunk, a hibák és rossz döntések hozzánk tartoznak. Az más kérdés, hogyan kezeljük őket. A motivációs oldalak és önsegítő könyvek jelentős hányada ilyen esetben azt tanácsolja, ne siránkozzunk a múlton. Tekintsünk előre, hiszen felesleges időfecsérlés lenne leragadni valamiben, amin nem változtathatunk. Catherine Schulz tévedéskutató ezen a területen végzett kutatásainak hála több dologra is rávilágít. Azt mondja, hogy ha valaki valóban nem képes megbánni valamit, az bizony a szociopaták egyik diagnosztikai tünete, de lehet az agyi sérülések bizonyos fajtáinak jellemzője is. Azok az emberek ugyanis, akiknek sérült az előső homloklebenye, képtelenek sajnálkozni, még az egyértelműen helytelen döntések miatt is. Ezek az állapotok azonban fizikai vagy mentális deficitek eredményei. Tehát ha egészségesen szeretnénk működni, akkor nem a teljes bánkódásmentességre kell törekednünk, sokkal inkább a megbánással való együttérésre. A megbánás abból fakad, hogy úgy hisszük, jelen helyzetünk jobb vagy boldogabb lehetne, ha valamit másként csináltunk volna a múltban. Catherine Schulz három dolgot tanácsol. Ahhoz, hogy békét kössünk a bánkódással, első körben bele kell nyugodjunk, hogy általános. Ha beírjuk a keresőbe, hogy sajnálkozás és tetoválás, 11,5 millió találatot kapunk. A tetoválással rendelkező emberek 17%-a megbánta, hogy tetováltatta magát, és akkor távol vagyunk még az igazán fontos témáktól. A lényeg, a megbánás mindannyiunkat érint. A második lépés az önmagunkon való nevetés. Bárki, aki már átélt sajnálkozást, amiben igazi fájdalom és szomorúság volt, megérti, hogy a humor nagy szerepet játszhat a túlélésben. Összeköti életünkben a pozitív és negatív pólusokat, és újra lendületbe hoz. A harmadik mód, ami szükséges a sajnálkozással való békés együttéléshez, nagyrészt az idő segítségével történik Schulz szerint. Tulajdonképpen annak az elfogadása, hogy jó és rossz döntéseink rajzolják életünk folyamatát, és ezek megértése vagy elítélése nem a megbánás hiányát kell jelentse. Fontosabb az, hogy ne utáljuk magunkat a sajnálkozás miatt. A helyzet az, hogy mindannyiunknak vannak céljai és álmai, amiért meg akarunk tenni minden tőlünk telhetőt, és jó esetben szeretjük az embereket, nem akarjuk őket megbántani vagy elveszíteni. Éppen ezért fájdalmat kell érezzünk, amikor a dolgok nem sikerülnek. De meg kell tanulnunk szeretni a hibás és tökéletlen dolgokat, amiket létrehozunk, és megbocsátani magunknak, amiért létrehoztuk őket. A sajnálkozás nem arra emlékeztet, hogy valamit rosszul csináltunk, arra emlékeztet, hogy tudjuk, jobban is csinálhatjuk. A forrást ez az érdekes hírhez a Mindset Pszichológia weboldaláról kerestem ki nektek, és osztottam meg veletek, ahogy a legjobb zenéket is. Azokat viszont most játszom nektek.

0: Nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a Maratoni Balatoni zenefolyam.
0: 100 perc. Számolok?

0: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe, az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett jó- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el ott, ugyanakkor a július és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt.
1: Időjárás.
2: Napos gomoly felhős idő valószínű, elszórtan alakulhat ki kisebb eső zápor. A szél sok felé feltámad, napközben 22-28 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most! Folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

Kellemes szép napot kívánok itt a Balaton Rádióban. Mindannyian sikeresek és boldogok szeretnénk lenni. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy a siker hozza el a boldogságot, ám a pozitív pszichológia területén végzett kutatások kimutatták, hogy valójában maga a munkahelyi boldogság vezet sikerességhez. Több kutató is hangsúlyozza, hogy az az elképzelés, miszerint előbb sikeresnek kell lennünk ahhoz, hogy boldogok lehessünk, téves. Valójában a boldogság és az optimizmus biztosítja a hajtóerőt a sikerhez, így a boldogság a siker előtt jár. Minden alkalommal, amikor elérünk egy célt, a célszalag hátrébb kerül, hiszen az ember újabb és újabb célokat tűz ki maga elé. Nem attól vagyunk boldogok, hogy elérjük a célt, hanem maga az út tesz minket boldoggá. Agyunk pozitív állapotban teljesít a legjobban, tehát a siker kering a boldogság körül, és nem fordítva. A kutatások megerősítették, hogy az a munkavállaló, aki jókedvű és elégedett, több sikert él meg. Kevesebbet megy betegszabadságra és többet keres. Így egyértelmű, hogy a cégeknek érdemes költeni a munkavállalók jóllétére. Most nézzük meg, hogy milyen gyakorlatokkal tehetjük elérhetővé a boldogságszint emelkedését. Egyrészt teremtsünk olyan környezetet, melyben minél gyakrabban lehetőségünk nyílik pozitív érzelmek megélésére. Lehet ez egy csocsóasztal, közös programok szervezése, vagy akár az iroda személyesebb ététele. A másik ilyen lehetőség, hogy jelöljünk ki a héten egy napot,

mikor három pozitív cselekedetet hajtunk végre. Hiszen az altruista, jóindulatú cselekedetek munkatársaink irányába csökkentik a stressz szintet és elégedettebbé tesznek minket. Gyakoroljuk az erősségeinket, a másik lehetséges megoldás. Nagyszerű gyakorlat lehet, ha erősségeinket minden nap egy kicsit másképp kezdjük el használni. Például megszólítunk hétfőn egy olyan munkatársat, akivel még nem beszélgettünk a cégen belül, és megkérdezzük, hogy mivel foglalkozik pontosan. Kedden meg esetleg utána olvasunk egy olyan érdekes jelenségnek, amelyről azodáig nem tudtunk sokat. És így tovább. Egy lehetséges boldogságszint növelő módszer a meditálás. Napi 5 perc meditáció több óra alvással is felérhet. Emellett nyugalommal, elégedettséggel, empátiával és megnövekedett tudatossággal lát el minket. Egy nagyon érdekes pont a következő, hogy találjunk valamit, amit nagyon várunk. Egy tevékenység legörömtelibb része mindig a várakozás. Maga a vágyakozás ugyanolyan érzés kelt az agyunkban, mint a jutalom elérése. Így mindig tartsunk szem előtt egy-egy olyan jövőbeli eseményt, amely izgatottsággal tölt el minket, ha rágondolunk. A sportolás is lehetséges tényező lehet abban, hogy a boldogságunk növekedjen. A testmozgás endorfint, boldogsághormont szabadít fel testünkben. A sport által motiváltabbak, elégedettebbek és energikusabbak leszünk. Emellett fokozza a munkateljesítményt, valamint csökkenti a stresszt és a szorongást. Utolsó elmondható boldogságnövelő pontként azt mondhatnám, hogy az anyagi javak által nyert boldogság tünékeny, míg az élmények személyiségünk részévé válnak és formálják identitásunkat. Így hát inkább költsünk élményekre. És ha az élményeinket másokkal közösen éljük meg, akkor azok még maradandóbbak lesznek. Az alábbi anyaghoz a forrást a Mindset Pszichológia weboldalán keresztül találtam. Ezekkel a pontokkal könnyebben növelhetjük saját és akár társaink boldogság szintjét. Én pedig azt gondolom, hogy még lehet egy módszer, ez pedig a zene, a zenék hallgatása mindenképpen nyugtató, relaxáló, meg egyébként néha felpörgető hatású. Na ebbe fogunk most egy picit beletekinteni.

Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. Elkészült a Balaton kiemelt térség fejlesztési programjának végrehajtási terve, amely egyértelmű irányt jelöl ki. A dokumentum szerint a magyar tenger térségének hosszú távú természeti és társadalmi fenntarthatósága nemzeti érdek. Ezáltal a térséget érintő fejlesztési beavatkozások csak a legnagyobb körültekintéssel. A jövő nemzedékek iránt viselt lelkiismereti felelősséggel tervezhetők és hajthatók végre. A Balatoni Fejlesztési Tanács ülésén elhangzott, hogy a balatoni térség jövőképe 4 pillérre épül. Fő cél a térség úgymond dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, a régió ökológiai rendszerének megőrzésével együtt, hogy a térségben élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen egy kiemelkedő minőségű élet- és munkakörnyezet. Azt várják, hogy megbízható jövedelemszerzést és javuló életminőséget a környezetkímélő technológiák alkalmazásának széleskörű elterjedése következtében magas minőségű környezetet biztosítson a helyi lakosok számára. Vonzó működési környezetet szeretnének biztosítani, elsősorban a szolgáltatásokat kínáló és innovatív, magas hozzáadott értéket előállító és döntően magasan képzett munkatársakat foglalkoztató vállalkozások számára. Ehhez fókuszálva az elkövetkező években több programot is fognak indítani. Az Innovatív Balaton, a Balaton gazdasági, jövedelemtermelő és minőségi, egész éves foglalkoztatási képességének javítása, a helyi és kapcsolódó tudásbázisokkal való együttműködés eredményeként az új termékek, szolgáltatások és fejlesztése révén. Aztán szeretnének egy másikat, ami az aktív és élményt adó Balaton. A turizmusról származó bevételek növelése, illetve a kapacitások egész éves kiegyensúlyozottabb kihasználása a turisztikai termékek és szolgáltatások összehangolt fejlesztésének eredményeként lenne ennek a projektnek a célja. Aztán van itt még a balatoni egészség és megújulás, aminek a célkitűzése, hogy a régióban élők és az ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítása, a térség természeti forrásaira épített egészségipari szolgáltatások igénybevétele és közvetítése által történjen meg. Aztán a balatoni terméket az Asztalra projekt keretében a helyben, a vidéki térségekben előállított és feldolgozott egészséges élelmiszerek termelésének, feldolgozásának és fogyasztásának az ösztönzése, az elvárt magatartás lenne. Aztán a megújuló balatoni közösségek révén a társadalom harmonikus fejlődésének zálogát biztosítanák a dinamikusan működő gazdaság mellett a térségben. Emellett még több projektet is megfogalmaztak, de minden esetre a szakemberek kiemelt figyelmet fordítanak emellett a fenntartható környezet és tájhasználatra, a barna mezős területek hasznosítására, illetve a használaton kívüli épületek, területek, például a felhagyott, fejleszthető területté alakítható földrészletek, üres ingatlanok újrahasznosítására, valamint a térségen belüli partnerségi együttműködések ösztönzésére, de a mindennapi élet biztonságának javítására is a Balaton régióban. A közeljövőben mi most ismételten a balatoni slágerek közül fogunk játszani egy párat itt a Balaton Rádióban.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám.
3: Lájkolod a Balaton Rádiót? facebook.com/Balaton Rádió Itt a helyed.
1: Reklámot hallottál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek itt a maratoni balatoni zenefolyamban, benne pedig érdekes információt szeretnék megosztani veletek. A mindsetpszichológia.hu oldalon találtam egy tanulmányi eredményeket vizsgáló tudományos kutatást, ahol azt nézték meg, hogy a sport milyen hatással van a gyermekeknek a tanulmányai eredményeire. Több tanulmány is vizsgálja a sport tanulásra gyakorolt sokrétű hatását. Összetettsége miatt nehéz kérdés ennek egyértelmű és gyors megállapítása. Ha jobban megnézzük ezt a kérdést, akkor inkább arról beszélhetünk, hogy a rendszeres sportolás hatása leginkább a személyiség pozitív változásaiban fedezhető fel. A sportolás azáltal fejleszti a személyiséget, hogy megtanít tisztelni a kemény munkát, olvashatjuk a fejlődési modell elméletében. Kitartásra nevel, számos képességet fejleszt, például megtanít a siker kezelésére, az öröm megélésére és a veszteség elfogadására. Növeli az önbizalmat, fejleszti a szociális kompetenciákat, megfelelő értékeket, normákat közvetít, segíti a tanulók jobb teljesítményét az élet más területén is. Ezek összessége járul hozzá a sportoló gyerek tanulmányi eredményességéhez. Általános iskolás korban sok gyerek keresi, mit szeretne sportolni, hol és milyen mozgásformában érzi jól magát. Néhányan megtalálják már fiatalon a hozzájuk legjobban passzoló mozgásformát, de sokaknak ez a keresés egy egész életen át zajlik. A tanulmányok nem térnek ki a sport eredményességére, de feltételként állítják, hogy a gyerek rendszeresen járjon edzésre és ott önmagához képest jól teljesítsen. Ezek alapján a nagyobb fizikai aktivitás hatására az általános iskolások magasabb pontszámot értek el az általános standardizált teszteken, matematikai és olvasási feladatokban. Fiatalkorban a mozgás, a sport az agy fejlődését is elősegíti, amely által jobbak lehetnek a kognitív funkciók is. Azonban a sportolók valószínűleg tanulási szinten nem használják ki eléggé a kapacitásukat, ezért nem olyan nagy mértékű a kutatási eredményekben a tanulmányi eredményeik növekedése. Középiskolás korú sportoló lányok körében a sportolás összefüggést mutatott ki a káros viselkedések visszaszorulásában. Könnyebben tudtak beszélni jövőbeni terveikről, céljaikról, ami valljuk be a mai világ intenzív információ áradatában nagyon fontos. Ezen túlmenően hozzájárult a szociális kötelékek megerősödéséhez, a tanulók, a szülők és az iskola között, ami szintén pozitívan hat a tanulók eredményességére. Mind az általános, mind a középiskolában elfogadott, hogy a gyermek sportolása az egyik legfontosabb iskolán kívüli tevékenység. Míg a sportoló középiskolások nagy tekintélynek örvendenek, a diákok és a tanárok körében is mindenki nagy elismeréssel tekint sporteredményeikre. Általában ezek a tanulók népszerűek, ezáltal sok kapcsolatra tesznek szert az iskola világán belül és kívül is. A felsőoktatásban már általában a kapcsolati háló csak a sportoló közösségekre korlátozódik le. Itt elhatárolódnak már más közösségektől, ezáltal csökkentve társadalmi tőkéjüket, ami átvitt értelemben negatívan befolyásolja a tanulmányi eredményességüket. Ha a mérleg két oldalát nézzük meg, akkor egyrészt a sport hozzájárul a fiatalok társadalomba való beilleszkedéséhez, a szerepeik, illetve tekintélyük megerősítéséhez társaik körében. Ezáltal növekszik az úgynevezett társadalmi tőkéjük, és ez pozitívan hat-hat tanulmányi eredményükre is. Ha a másik oldalt nézzük, akkor a sportolás energiát vesz el a tanulástól, de mivel az iskolák, a család, az osztálytársak és széles körben akár a társadalom is fontos szerepet tulajdonítanak a sportban elért teljesítménynek, ezért a sportolás a sporteredmények hangsúlyozásával hozzájárul a tanulmányi eredmények romlásához. Így a társadalmi presztízs, megbecsültség és tőke által szerzett haszon elvész, így akár negatív irányba is elmozdulhat a mérleg, és a sportolók rosszabbul teljesíthetnek az iskolában. Ezt több kutatás is bizonyítja, ugyanis a sportolók középiskolások bár jobb tanulmányi eredményeket értek el a középiskolai pályafutás végén, de kisebb mértékű volt a fejlődésük pontszámokban mérve a nem sportoló társaiknál, így teljesítményük idővel relatíve csökkent. Mint láthatjuk, számos területen hatása van a sportnak és a társadalmi háttérnek. Ezek közül van, amire nincs hatásunk, hiszen nem tehetünk arról, hogy hová születünk, de a sport fiatalkortól való előtérbe helyezése szinte csak pozitívan befolyásolhatja életünket. Azonban, ha nem volt lehetőségünk fiatalon elkezdeni sportolni, ne feledjük, soha nem késő, és a személyiségünk sport általi fejlődése kihatással lesz a mindennapjainkra, életvitelünkre, karrierünkre, ezáltal társadalmi helyzetünkre, ami által szebb és jobb jövőt biztosíthatunk a következő nemzedéknek.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
2: Hallottál.
0: 100 perc zene. Reklám nélkül.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavalyi évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobb be az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni. Tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
1: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.

Szép napot kívánok mindenkinek itt a Balaton Rádióban. A trauma nem maga az esemény, hanem a hatására benned zajló folyamat. Mondja dr. Máté Gábor a trauma bölcsességéről. A mindsetpszichológia.hu szerint a trauma egy láthatatlan erő, amely formálja az életünket, átalakítja az életmódunkat, azt, ahogyan szeretünk, és még azt is befolyásolja, ahogyan a világot látjuk és értelmezzük. Ez legmélyebb sebeinknek a gyökere. De dr. Máté Gábor egy új jövőképet kínál, a trauma-informált társadalmat, amelyben a szülők, tanárok, orvosok, politikai döntéshozók és jogi személyek nem a viselkedésmódok megjavításával, diagnózisok felállításával, tünetek gyógyszeres elnyomásával és ítélkezéssel fordulnak az emberek felé. Helyette arra törekednek, hogy megértsék az aggodalmat keltő magatartások és betegségek forráspontját a sérült emberi lélekben. Ami már egyszer megtörtént, azt nem lehet semmissé tenni. Egy traumatikus jellegű fizikai bántalmazást, nemi erőszakot, molesztálást, háborús élményt, vagy bármilyen más borzalmas eseményt nem lehet csak egyszerűen kikezelni. Azonban lehet a trauma pszichoneuroimmunológiai, azaz viselkedési, agyi és immunrendszeri hatásaival foglalkozni. Ezek például a mellkasi szorítás, amelyet szorongásként azonosíthatunk, a kontrollvesztéstől való félelem, az állandó éberség a veszélyre, vagy akár az elutasításra, az önutálat, az emlékbetörések és rémálmok, vagy a másokkal szembeni teljes érzelmi megnyilásra való képtelenség. A trauma azonban nem csak egy nagy volumenű esemény hatására alakulhat ki, mint egy fizikai vagy lelki bántalmazás. Az is traumatikus lehet, ha a gyerekként kielégítetlen marad a szeretet és az elfogadás utáni természetes szükségletünk. Az igazság az, hogy traumatikus esemény mindenkivel történhet individuálisan és kollektív módon is. Mindannyian magunkkal hordozzuk még felmenőink fájdalmát is, ugyanis a trauma multigenerációs is lehet. Ezekről keveset hallunk, beszélünk, mert társadalmainkban ez tabu, és nincs meg az a narratíva, ami által erről nyíltan beszélhetnénk. Azonban nem lehetséges meggyógyítani úgy a társadalmakat, hogy előtte teljes mértékben el ne ismernénk a velük történteket és azok hosszú távú hatásait. Nyitnunk kell tehát, és el kell mesélnünk történeteinket. Ha egyénileg megértjük traumánk természetét, nem fogjuk továbbadni önkéntelenül idegrendszerről idegrendszerre gyermekeinknek. Most nézzük meg, hogy milyen olyan lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy elinduljunk egy ilyen trauma-informált társadalom felépítéséhez vezető úton. Egyrészt meg kell tanulnunk szabályozni az idegrendszerünket. Agyunk frontális lebbenyében van a képzelet, kreativitás, remény helye. Ezt a részt meg kell tanulnunk szabályozni meditációval, mindfulness-szel, ritmusos gyakorlatokkal, mint a tánc, az ének, a zene, vagy akár festés segítségével. A művészetek által vissza tudunk kapcsolódni az érzelmeinkhez, melyektől oly sokszor eltávolodunk traumáink miatt. Egy másik jó megoldás a közösség ereje, az egyik legszámottevőbb lehet. Szükségünk van egy megtartó közegre, hiszen jó, ha tudunk kötődni, jó, ha látjuk, mások is átélték ugyanazt a szenvedést. A kötődés a függőségek ellentéte is lehet. Aztán, ha már jó tanácsok, akkor mindenképp érdemes lenne terápiába járni. Válasszuk a számunkra a legmegfelelőbb pszichológust, szakpszichológust vagy terapeutát. Kezdjük el a belső munkát, általa hazatalálunk önmagunkba. Egy másik módszer lehet a keretezés. Itt a mélyebb megértésről van szó. Ismerjük és értsük meg nemzetünk traumáit, a történelmi eseményeket, melyek hatással voltak felmenőinkre. Ezek mellett figyeljünk családunk traumáira is, a hordozott és átörökített sérült működési módjainkra. Próbáljuk meg észrevenni a családunkban húzódó rejtett mintázatokat. Mindemellett erősítsük a földhöz, a nagy egészhez tartozás érzését, aminek mi is részei vagyunk. Szervezzünk minél több természetközeli programot stresszcsökkentő hatása miatt. És utolsóként említve, de nem utolsóként értve, javítsuk fizikai egészségünket, melynek lehet része az, hogy csökkentsük a kortizol szintünket, növeljük az immunfunkcióinkat, javítjuk a kardiovaszkuláris funkcióinkat, és csökkentjük a szervezetünkben fellépő gyulladásokat.
Bízva abban, hogy sok hallgató számára segítséget nyújthatnak ezek a jó kis tanácsok. Most pedig tovább megyünk, ismételten olyan zenei előadók következnek itt a Balaton Rádióban, amelyek méltán hozzájárulnak ahhoz, hogy színes és minőségi legyen a zenei szolgáltatás nálunk.

éjjel-nappal a legjobbakkal a Balaton Rádióban, és természetesen helyi információkkal is itt folytatjuk adásunkat. A vízimentők célja, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava. A Hírklik információi szerint az utolsó szezonban 3531 esetben láttak el embereket strandokon, 34 embert mentettek ki a vízből, 180-szor riasztották a mentőhajóikat, és 74 vízi vagy vízparti rendezvényt biztosítottak a vízimentők magyarországi szakszolgálatának, tehát a VMS-nek a munkatársai. A szakszolgálat az MTI-hez eljutatott közleményében beszámolt arról is, hogy 2022-ben 64 strandon teljesítettek szolgálatot, 51 balatoni, 10 vidéki és 3 budapesti helyszínen. Egy átlagos nyári napon 120 vízimentőjük dolgozott napi 10-12 órában. Mint írják, összességében 435 munkatársuk vett részt a szezon strandi és mélyvízi mentési feladatainak ellátásában. 8 vízimentő tanfolyamot tartottak, aminek köszönhetően 77 új vízimentő lépett szolgálatba a nyáron. A VMS szárazföldi mentőegységgel, egy mentőtiszti autóval és egy esetkocsival is rendelkezik, amelyek 71 alkalommal láttak el esetfeladatot. Az általuk biztosított rendezvények között volt a Balatonátúszás, a Balatonszand, a Vizes Világbajnokság és a Kék Szalag. A tájékoztatás kitér arra is, hogy nem csak embereket kellett menteni. 48 alkalommal bajba jutott hajókat, vitorlásokat emeltek ki, vagy bontattak partra a vízimentők. A VMS Vizek veszélyei címmel országos szinten bemutatott baleset megelőző kisfilm sorozatot gyártott, amit a miniszterelnökség, a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatain elnyert támogatásból finanszírozott. Baleset megelőző programjuk részeként idén 2 újabb balatoni strandon helyeztek ki tájékoztató mentőv táblákat, és több strandon gyerekeknek állítottak fel mentőmellény állványt, ahonnan bárki ingyenesen kölcsönvehet mentőmellényeket. A jövőben egyre több strandon várja majd ilyen lehetőség a gyerekeket, hiszen hamarosan Balatonalmádi, Balatonkenese Alsóörs, Keszthely, Gyenesdiás és 2 balatonlellei helyszín is csatlakozik a programhoz. Ahogy hangsúlyozza a VMS, fő céljuk még mindig az, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dal. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Ez a Balatonrádió az FM 88,7-es megahertzes frekvencián. Érzelmeink folyamatosan jeleznek számunkra a belső és külső történésekről, segítenek viselkedésünk koordinálásában, a saját és mások viselkedésének értelmezésében. Az alapérzelmek közé tartozó undorválasz igen tiszta reakció, azonban sokkal többre képes, mint csupán testünk megóvására, írja a mindsetpszichológia.hu. Izárd és Ekman bizonyította, hogy az öröm, düh, bánat, undor, félelem és meglepődés érzéseit kultúrától függetlenül felismerik az emberek. Ezeket tehát egyetemes alapérzelmeknek tekinthetjük. Az alapérzelmek rendszere az alapízekhez hasonlóan működik, tehát a különböző alapérzelmek kombinációjából keletkeznek az egyre összetettebb érzelmek. Például az undor és a düh alkothatja a megvetést, az undor és az öröm a morbiditást. Az érzelmek összetevője nem csupán maga az élmény, hanem a testi reakció, az arckifejezés, az automatikusan felbukkanó gondolatok, a cselekvésre sarkallás is. Az alapérzelmek kifejezése öröklött mintázatú, tehát a világ két áttellenes oldalán is felismerik az undorhoz kapcsolódó mimikát és testérzetet. Eredetileg túlélési értéke volt, ugyanis az evolúciós pszichológia szerint nem csak a testi jellemzők szelektálódnak a fejlődésünk során, hanem a viselkedésünk is. Azok a viselkedések maradnak fenn, amelyek, ha mai világunkban nem is, valamikor hasznosak voltak ősünk számára. Az undorválasz előnye evolúciós szempontból elvitathatatlan. Szubhumán szinten az állatvilágban a mérgező anyagok ételek kiszűrésének érdekében kapcsolódik be. Amennyiben egy állat egy új étel megkóstolása után rosszul lesz, azt soha többet nem fogja megkóstolni. Ahhoz undorválasz kötődik a továbbiakban, vagyis egy sajátos arcmimika, hányinger érzete, mely tulajdonképpen a szájban lévő ételtől való leggyorsabb megszabadulást segíti. Az, hogy mit tekintünk undorítónak, kulturálisan erősen befolyásolt. Míg hazánkban a többség vélhetően undorodna egy kutya megevésétől, létezik olyan része a világnak, ahol ez nem ennyire egyértelmű. Tehát, bár az érzelmek kifejezése egyetemes, a szituáció függőség kulturálisan befolyásolt. Az undort kiváltó ingerek fertőznek is. Az alapvetően ízletes ételt, ha undorító dolog éri, beszennyeződik. Rosin erre azt a példát hozza, hogyha egy tál krumplipüré mondjuk egy gilisztával érintkezik, a krumpli véglegesen és visszavonhatatlanul begilisztázódik. Egy amerikai kutatás azt találta, hogy mindössze az említett tételek negyede étel, amelyet az emberek felsorolás szinten a legundorítóbbnak találnak. Undorítónak említették a vizsgálatban megkérdezettek az alacsony higiéniát, az erőszakot, a halált is. Ugyanilyen undorító a nem kívánatos személyekkel való bármilyen érintkezés. A testi kontaktuson túl például egy súlyos büntettet elkövető személy ruhájának hordása is akár. Láthatjuk tehát, hogy az eredetileg a test megóvására született zsigeri válasz a lélek megóvására is áthelyeződött. Az embert valamilyen minőségében fenyegető ingerekre, mint a halandóságra emlékeztető jelenségek esetében, de szociális és morális kérdésekben is megjelenik undorválasz. Így óvjuk meg lelkünket a sérüléstől, a számunkra megemészthetetlen ingerektől. A köpködés például annak a szimbolikája, ahogyan megpróbáljuk eltávolítani magunktól az undort keltő helyzetet. Érdemes azon elgondolkodni, hogy saját életünkben azok az ételek, helyzetek, melyek undort váltanak ki, valójában mit üzennek nekünk. Lehetséges, hogy az önmagában ártalmatlan étel olyan szituációhoz kötődött, melyben fokozottan kellett ügyelnünk énünk védelmére? Mindenképpen rendhagyó önismereti lehetőség rejlik ezeknek a helyzeteknek az elemzésében. Most viszont feloldódunk a legnagyobb balatoni slágerek között.
1: Que lo que estamos rulando y empezó el verano, fuego.

0: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.

0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavalyi évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reál értékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
1: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: 100 perc zene, reklám nélkül.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
2: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál. Reklám.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwin innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwin telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
2: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületek.

0: reklámot hallottál.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A nyaralás szerepét fogjuk megvizsgálni, arról, hogy milyen hatással van ez az életünkre, illetve az emberi kapcsolatainkra. Több kutatás is vizsgálta már, hogyan hat az utazás kapcsolatainkra. Az eredmények átfogó tanulmányozását követően azt találták, hogy a nyaralás általában pozitív hatást gyakorol a felnőttekre, a gyermekekre, a párokra és a családokra egyaránt. A vizsgálatban úgy találták, a családon belül közösen együtt töltött idő erősíti a családi kapcsolatokat, fokozza a szülő és a gyermek közötti kohéziót, megteremti az összekapcsolódás lehetőségét. Ezen felül az utazás fenntarthatja, vagy akár javíthatja a kapcsolatok minőségét, megerősíti a házasságot és csökkenti a válás valószínűségét. Azok az erőforrások ugyanis, amik a kapcsolatokat pozitívan támogatják, hozzájárulhatnak az élettel való elégedettség növeléséhez. Az utazást már a több kutatás is olyan tényezőként azonosította, ami hozzájárulhat a munkahelyi és az otthoni stressz csökkenéséhez, valamint a családi elégedettség és az egészség növekedéséhez. Nézzünk pár pozitív hatást, ami az utazás párkapcsolatokra gyakorolt tényezőit jelenti. Egyrészt újszerű és izgalmas tevékenységek azok fokozhatják a másik iránt érzett szenvedélyt, mert közelebb érezhetjük magunkat hozzá, mélyebb intimitást élhetünk meg. A másik, hogy az utazás számos új, közös emléket teremt, és amennyiben ezek pozitív élményként maradnak meg, jól össze tudják kovácsolni a kapcsolatot. A harmadrészt pedig valami újat tudhatunk meg a partnerünkről. Egy kapcsolat elején minden információ új a másikról, de ez az együtt töltött évek alatt megkophat. Egy új élmény, egy új környezet lehetőséget adhat arra, hogy újra valami olyan dolgot tudhassunk meg társunkról, amit eddig még nem tapasztaltunk meg. Viszont vannak az utazásnak párkapcsolatra gyakorolt negatív hatásai is. Ilyen például az, amikor az utazás még tovább növelheti az egymástól való függés érzését, ami a pár tagjai között további konfliktusok kialakulásához vezethet. A párok élete mélyen összefonódik, függnek egymástól, amit az egyik fél csinál, az nagy hatással van a másik életére is. Másrészt az együtt töltött idő nyilvánvalóbbá teheti a pár között már meglévő problémákat, feszültségeket. A közös nyaralás valószínűleg több együtt töltött időt jelent és kevesebb különválást. Ezáltal több lehetőséget tartogat a konfliktusok megjelenésére. Harmadrészt az utazás is előidézhet nehézségeket azzal, hogyha túlságosan kimerítő és stresszes, ami további feszültséget generálhat a felek között. Most nézzünk meg pár olyan szempontot, aminek a figyelembevételével előnyt tudunk kovácsolni az utazásainkból. Egyrészt használhatjuk a nyaralást lehetőségként, kipróbálhatunk valami újat, izgalmasat. A kutatások azt mutatják, hogy a párkapcsolatok javulnak az újszerű és izgalmas tevékenységek után. Másrészt, ha már ellentétek vannak a párkapcsolatban, egy pihentető nyaralás kevesebb konfliktusforrást jelenthet. Szempont az is, hogy ha mindkét fél vágyai megjelenjenek az utazás során, akkor fontos, hogy ezt már a tervezés során átbeszéljék a felek, hogy ki milyen utazásra vágyik, ki mit szeretne csinálni és ezt szem előtt tartani, hogy a mindenki számára megfelelő kompromisszumok létrejöhessenek. Ugye ide tartozik az is, hogy a közös tervezés a közös várakozást eredményezhet, a közös élmény pedig közös emlékeket hozhat létre. A nyaralás pontjainak átbeszélése adhatja az első kapcsolódást, amikor egy közös egyeztetés révén körvonalazódik a várt utazás. A nyaraláson való tudatos jelenlét elősegítheti az élmények minél teljesebb megélését. Írja a mindsetpszichológia.hu. Ezekkel az apró tippekkel, trükkökkel azt gondolom, hogy mindenki könnyedén tud élni, illetve a saját életében akár megvalósítani. Most pedig irány, menjünk tovább a zenék birodalmába itt a Balaton Rádióban.

Ez a Balaton Rádió az FM 88.7-es megaherces frekvencián, és ismét a balatoni híreké a főszerep. A balatoni bringakörről lesz szó, illetve annak a rekonstrukciójáról, ami már évekkel ezelőtt elkezdődött. A Bringa körút felújításának a gondolata eredetileg 2011 körül fogalmazódott meg. Aztán a fejlesztését célzó tervezési feladatok 2017 nyarán kezdődtek el. Időközben bizonyos tényezők miatt a nyomvonalak módosítására is szükség volt. A legproblémásabbak a jellemzően belterületen vezetett és teljes átépítéssel érintett szakaszok. Ennek az az oka, hogy a közmű szolgáltatók adatai már több évtizedes elmaradásban vannak, hiányosak, így gyakran máshol, más mélységben és más típusú tulajdonú közművezetékek futnak, mint amivel előzetesen a tervezéskor számoltak. Így gyakran a kivitelezés alatt a feltárást követően kell kiváltani, esetenként még a kerékpárút kialakításának műszaki megoldásán is változtatni. A 205 km hosszú balatoni bringakör komplex fejlesztése 2019-ben kezdődött el. Az eredeti tervek szerint 2021-re már egy sokkal jobb Balatonkörön lehetett volna tekerni. Az biztos, hogy az északi parton több helyen jelenleg tereprendező gépek dolgoznak, már javában készül az út alapozása. Érdemes azonban arra felkészülni, hogy a déli part jelentős részén és az északi part több településén is kis mellékutcákban jelölték ki a kerékpáros nyomvonalat, ahol autós és gyalogos forgalom is zajlik. Az lehetne az ideális megoldás, ha ezekben az utcákban 30 km/h sebességkorlátozás lenne, de ahol megoldható, ott lakó és pihenő övezetet is kialakíthatnának, vagy kerékpáros utcákat jelölhetnének ki. Sok helyen ugyanis ezekben az utcákban járda sincs, pedig fontos a gyalogosok védelme is. A Magyar Kerékpáros Klub régi törekvése, hogy a tó körüli nyomvonal ne a zajos, forgalmas és büdös főutak mentén menjen, hanem lehetőség szerint minél közelebb kerüljön a Balatonhoz. Balatonszepezd és Zánka önkormányzatával már több egyeztetés is volt a nyomvonalról, de megállapodás nem született. E két településen meglehetősen sajátos ok miatt áll a fejlesztés. Az ítélők szerint ugyanis túl hangos a kerékpárút forgalma. Ezért elutasítják, hogy a parti nyomvonal legyen kijelölve a kerékpárral közlekedők számára. Az autók zaját valószínűleg már megszokták. A még fel nem újított szakaszokon is vannak veszélyesebb pontok, gyakran találkozni olyan állapotokkal, amik azonnali beavatkozást igényelnek. A Magyar Kerékpáros Klub jó kapcsolatot ápol a Magyar Közúttal, ha a bejelentést tesznek, a Magyar Közút munkatársai néhány napon belül a problémás és balesetveszélyes helyzeteket elhárítják. Írja az index.hu. Most pedig a Balaton Rádióban ismételten egy előre bekészített ütemes balatoni sláger következik.

0: egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dánc. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. Az olyan témák, mint a politika, oktatás, rasszizmus, abortusz vagy vallás nem feltétlenül központi kérdései a mindennapi életünknek, mégis ha előkerülnek, komoly ellentéteket szíthatnak családtagok, barátok és munkatársak között. Az ünnepek alkalmával, amikor igyekszünk minél többet szeretteink körében lenni, nagy eséllyel kell szembenéznünk azzal, hogy bizony ezeket a kényes témákat valahogy kezelnünk kell. Annak érdekében, hogy ez minél zökkenőmentesebb legyen, az Amerikai Pszichológiai Társaság összeállított 8 jó tanácsot. Találd meg azokat a pontokat, amelyekben egyetértetek. Lehet, hogy valakivel nem értesz egyet egy bizonyos témában, de ahelyett, hogy durván reagálnál, próbálj meg aktívan figyelni és megérteni a másik álláspontját. A közös álláspont megtalálása csökkenti a stresszt és enyhíti a nézeteltérések okozta intenzitást. A második ilyen jó tanács, hogy legyél nyitott és kedves. A beszélgetések közben próbáld meg kerülni az éles hangvételt és a személyeskedést. Emlékeztesd magad arra, hogy mennyire áll közel hozzád az, akivel beszélsz. Egy másik ilyen jó tanács, hogy próbálj nyugodt maradni, amikor fokozódik a feszültség. Igyekezz tudatosan felkészülni azokra a helyzetekre, amik kihoznak a sodrodból. Találj több opciót is, amivel csökkenteni tudod ilyenkor a stresszt. Ha hajlamos vagy arra, hogy impulzívvá válj a feszült helyzetekben, akkor inkább hagyj időt magadnak arra, hogy megnyugodj, és csak utána reagálj. Érdemes különböző relaxációs technikákat elsajátítanod, amivel rövid idő alatt csökkenteni tudod a stresszt. Addig is próbálj mély levegőket venni, és udvariasan tereld más irányba a beszélgetést. A negyedik ilyen jó tanács, legyenek céljai a beszélgetésnek. Megkönnyíti a kommunikációt az is, ha megtalálod azt a célt, amit szeretnél elérni általa. Legyen szó akár szenzitív témáról, például az egészségügyről, fontos tudni azt, hogy mit vársz a beszélgetéstől. Az a célod, hogy megváltoztasd a másik véleményét, vagy csak kíváncsi vagy az övére. Állíts fel magadnak elérhető célokat, ami segít elkerülni a feszült hangnem kialakulását. Egy másik fontos jó tanács, hogy fogadd el, hogy nem biztos, hogy meg tudod változtatni a másik álláspontját. Az érzékeny témák esetén a kommunikáció egyébként sem könnyű, ezért fontos felismerni azokat a szituációkat, amikor nem tudsz hatással lenni a másik véleményére. Ilyenkor ne arra törekedj, hogy meggyőzd a beszélgető partnert arról, hogy a te álláspontod a legjobb, inkább adj esélyt annak, hogy megismerjétek egymás nézeteit. Egy másik fontos jó tanács, teljesen rendben van az, ha nem értesz egyet egy számodra fontos személlyel. Ezzel nincs is semmi baj, hiszen a személyes véleményed, látásmódod az, ami egyedivé tesz. Lehet, hogy nehéz elfogadni azt, hogy egy hozzád közel álló személlyel nem egyezik az álláspontotok, főleg az érzékenyebb témák kapcsán, de az csak erősíti a kapcsolatotokat, ha minél jobban megismeritek egymás álláspontját. A hetedik jó tanács, hogy ismert fel, hogy mikor kell lezárni egy beszélgetést. Ha azt látod, hogy a diskurzusnak nem lesz eredménye, akkor próbáld megtalálni a megfelelő pillanatot arra, hogy lezárd azt. Válts témát, vagy javasolj egy olyan tevékenységet, amelyben mindketten jól érzitek magatokat. Az utolsó jó tanács, legyél proaktív. A helyet, hogy már jó előre azon aggódsz, hogy a családi összejöveteleken melyik kényes téma fog újból előkerülni, gondolj arra, hogy ezek az események azért vannak, hogy összehozzák a családot, nem azért, hogy széthúzzák. Tervez olyan közös tevékenységeket, amik elősegítik a jó hangulat megteremtését, például közös társasjátékot vagy régi fotóalbumok nézegetését. Írja a mindsetpszichologia.hu. Most újra teret adunk a jó zenéknek itt a Balaton Rádió világában, aztán pedig természetesen újból jövünk majd érdekes hírekkel, információkkal itt az éterben.

0: nekünk a leghosszabb.
1: Ez Európa leghosszabb zenei válogatása.
2: 100 perc zene, reklám nélkül.
1: Ez a maratoni balatoni zenefolyam.
2: 100 perc. Számolod?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-ig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavalyi évvégi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
1: Időjárás.
2: Sok napsütés várható, elszórtan elsősorban északon fordulhat elő eső, zápor, esetleg zivatar. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. 22-27 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most folytatódik Európa leghosszabb zenei válogatása. Ez a maratoni balatoni zenefolyam. 100 percen keresztül, reklám nélkül. Balaton Rádió, éjjel-nappal a legjobb.

0: szomorú.
1: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
2: Merülj el benne!
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

forduló közlekedési információkkal megyünk tovább az éterben. Siófokon fél ötig a 7-es számú főúton és a 65-ös számú úton, Köröshegy belterületén 4 óráig a 6505-ös számú úton a temetőnél várható, valamint Fonyódon 6 óráig a 7-es számú főúton és Balaton világosan az M7-es autópályán 16 óráig mérik a gyorshajtókat, aztán persze küldik a csekkeket is. Ezt megelőzendően korlátozott sebességeket javaslok, na meg a legjobb zenéket itt a Balatonon.

Éjjel-nappal a legjobbakkal itt a Balaton Rádióban. A hvg.hu információi szerint a balatoni bringásoknak csak az egyharmada visel sisakot. Alig haladja meg az egyharmadot. Egészen pontosan 35,6% azoknak a kerékpárosoknak az aránya, akik sisakot hordanak a Balaton körüli bringaúton. A Kodolányi Egyetem Alkalmazott Kutatási és Innovációs Központjának aktív és ökoturisztikai kutatóintézete által végzett kutatásból kiderül, hogy a Balaton körül tekerő kétharmada férfi közel 100%-uk közép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkezik, életkor tekintetében pedig jobbára középkorú, mindössze a bringások 11%-a volt 30 év alatt és 9%-a 60 év felett. A kutatók azt is megállapították, hogy a sisakhordók között többségben voltak a nők és a gyerekek, illetve sokan voltak azok, akik láthatóan komoly felszereléssel, országúti kerékpárokkal tekertek. Ez utóbbi csoport egyébként egyértelműen gyorsabban és bátrabban közlekedett a többieknél, és a kikerülések során is kisebb oldaltávolságot tartottak. Kürti Gábor, a kerékpáros klub elnöke arról írt, hogy a kötelező sisakviselés tragédiához vezetne. Kürti főérve az volt, hogy a kötelező sisakviselés sokak kedvét elvenné a bringázástól, így a többi közlekedő is elszokna tőlük, ezért a balesetek száma is növekedne. Azonban megemlítette azt is, hogy a sisakot viselők vakmerőbben közlekednek, és az autósok is kevésbé vannak rájuk tekintettel. Kürti állításaival vitába szállt Csurilla Gergely, az ELTE Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont, valamint a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos munkatársa, szintén kerékpáros klubtag. Mondván, Kürti állításait nem támasztják alá az eddigi kutatások, és hangsúlyozta, minden eddigi tanulmány azt támasztotta alá, hogy a sisak hatékony védelmet nyújt a sérülések ellen. Mindezek után csak annyit mondhatok, hogy biztonságra fel, illetve jönnek a legjobb slágerek itt a Balaton Rádióban.

Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

ez a maratoni balatoni zenefolyam, és természetesen a zenék között hasznos információkkal is jövök. Ismerősi körünket áttekintve könnyen eszünkbe juthat olyan férfi, aki küszködik életével, nem találja a fonalat a párkapcsolataiban, a munkájával nem jut dűlőre, esetleg szexuálisan sikertelen. Rengeteg pszichológiai elmélet és kutatás hangsúlyozza az anyai nevelés óriási szerepét, de mi a helyzet az apákkal? A válások, az egyszülős családok növekvő száma gyakran magával vonja az apa bevonódásának csökkenését a nevelésbe. A Mind Positive Parenting alapítója szerint az amerikai családokban az édesapa jelenlétével sem biztosított heti fél óránál több négy szemközti beszélgetés apa és fia között. A fiatal fiúk szinte alig töltenek időt olyan mentorokkal, akik segíthetnének nekik eligazodni a férfivá válás szövevényes útján. Gyakran eltávolodnak a tágabb családtól, például egy költözés miatt, így még kevesebb lehetőségük van a való életben kötődni olyan szerepmodellekhez, akik kalauzolhatnák őket az egészséges felnövekedésben. Saját férfiasságukhoz elmosódottan, látszólagosan tudnak kapcsolódni. Az apátlanság hatását rendszeresen alábecsüljük. Philip Zimbardo szerint a pozitív szerepmodell hiány maradt srácok nagyban megszenvedik a hiányt, és gyakran máshol keresik a megfelelő szerepmodellt. A videójátékok, a kortárs csoportok, a függőségek és a nők tárgyasítása is alternatíva lehet számukra. Kutatások alapján gyakrabban szenvednek valamilyen hangulatzavarban, vagy fordulnak orvosi ellátásért viselkedéses és érzelmi problémáik miatt. Érdemes átgondolnunk, milyen kapcsolati mintákat tudunk elsajátítani, ha egyáltalán vannak ilyen minták. A válások a tapasztalatok alapján jobban megviselhetik a fiú gyermekeket. Egy csúnya szakítás a szülői diádban könnyen megrengetheti a gyermek alapvető bizalmát a hosszú távú kapcsolatokban. Ha apának sem ment, én hogy lehetnék ügyesebb? Hogy tudnám jobban csinálni? Az érzelmi távolságtartás nem csupán akkor lehet problémás a gyermek számára, ha felé irányul. Ha nem lát példát, hogyan lehet kapcsolódni egy párkapcsolatban a másik félhez, miként lehet kifejezni a szeretetet és az összetartozást, detektálni és kielégíteni a másik szükségleteit, érzéseink részesévé tenni a másikat, egyedül nagyon nehéz rátalálni ezeknek a megfelelő módjaira. A férfi korba lépés során nagy segítséget jelenthet egy olyan férfi jelenléte, aki nem csak szívesen tölt időt a gyermekkel, hanem el is tudja igazítani őt. Ezáltal megtapasztalhatóvá válhat a feltétel nélküli szeretet és a tettekért való felelősségvállalás fontossága. Kutatások alapján az apai szerep beemelésével a nyitottság, a szociális kapcsolatokra való fogékonyság és az új emberekkel szembeni bizalom is nő. Mentor jelenlétével nagyobb valószínűséggel alakítanak ki terveket, jövőképet. Csak remélni tudjuk, hogy minél több családban lehetővé válik az apák minél nagyobb szintű bevonása. Természetesen, ha már apákról volt szó, akkor azért a szórakozás, a felhőtlen lazulás is ide kell, hogy tartozzon, és ezt itt most az éterben, a Balaton Rádióban én fogom nektek szolgáltatni.

0: A maratoni balatoni zenefolyam.
1: Ilyet még nem hallottál.
0: Száz perc zene, reklám nélkül.
1: Balaton Rádió.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenkinek kellemes és szép délutánt kívánok. Az elmúlt 5 órában a maratoni balatoni zenefolyamot és Szabó Ferencet hallhattátok. A most következőekben jön a Balaton Life, az egészséges életmód magazinunk, érdekes hírekkel az egészséges életmóddal kapcsolatban. Tartsatok velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
4: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek. Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
5: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
6: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
2: Társadalmi célú reklámot hallottál.
7: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
8: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a 500 000-et. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
7: Időjárás.
8: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet zápor, zivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.

0: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Szűcs Gabi, énekesnő.
2: Én az elmúlt években jöttem arra rá, hogy vannak emberek, akiket nem tudsz erősíteni. Egy dolgod van, hogy drukkoljál nekik, hogy sikerüljön valahogy.
1: Kocsis Tibor, énekes, dalszerző.
3: Azokat a gyengéket kell támogatni, akik saját erejükön kívül gyengék, vagy saját akaratukon kívül gyengék valami külső körülmény hatására. És egyébként pedig szeretnének erősek lenni.
1: Mások ereje, vagy mások gyengesége indít meg téged inkább?
3: Hát mindenképpen mások ereje. Azelőtt meg tudok hajolni, tehát hogy azok, akik úgy boldogulnak, hogy amúgy azt látom, hogy eléggé sok akadályt gördített eléjük az élet, az nekem mindig egy ilyen nagy motiváció, vagy egy ilyen példaértékű dolog lehet. Miközben persze a kérdés érdekes, mert hát mások gyengesége is tud ugyanolyan megindító lenni. Nagyon fontos, hogy tényleg, hogy miből ered ez a gyengeség. Saját magától gyenge, vagy a külső körülmények áldozata miatt gyenge.
1: Elvileg mindenki belülről saját magától lehet döntésszerűen bármilyen.
3: Igen, és aztán innentől fogva szerintem ez egy személyiségi dolog is, vagy személyiségi kérdés is, hogy ki mennyire harcos alkat.
2: Engem nagyon erős embernek neveltek, az én apám nagyon erős volt, szerintem az anyukám is az. Nálunk ez érték volt otthon, vagy ez a, nem is mit jelent az, hogy erős, ez is egy külön fejezet lehetne. Erő, hogy nem omlok össze se magánéletedbe, se, ha összeomlasz, fölállsz. Tehát össze lehet omolni, csak föl kell állni, és menni kell tovább. Nekünk ez volt a gyerekkorom óta, ez volt a mi családunk életfilozófiája, hogy az a lényeg, hogy fölállsz, és mész tovább. És akkor már legyőztél valamit. És pont ezért, mivel ilyen ember vagyok, de meg vagyok áldva empátiával, ezért tudok drukkolni annak, aki nem ilyen ember. Mert azt hiszem, hogy ez az egész dolog nem biztos, hogy tanulható.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Veréb Tamás, színész, énekes, dalszerző.
2: Engem az motivál, hogy valaki sikeres, valaki másnak is sikerült. Valaki másnak sikerült mondjuk a semmiből ezt megteremtenie, amire mondjuk én éppen vágyom, vagy ami felé tartok. Mindezek mellett ugyanúgy igaz a másik oldal, hogy nyilván nem kisarkítva azt, hogy másnak a gyengesége tesz engem erőssé. Ez ilyen téren, ez soha nem tudnám így kimondani.
1: Hát pedig egyébként tulajdonképpen, ha megvizsgáljuk, ha két ember megbeszél, hogy mind a ketten vagyunk abban a nyomorultságban, vagy voltunk már, ja, hát akkor nem csak én tudok ilyen nyomorultul lenni, már is jobban vagyunk, hogy hát te is ilyen nyomorultul tudsz néha lenni.
2: Az biztos, hogy a társas...
1: Nyomor.
2: Valahol a társas... Nyomornak a megélése, tehát annak a megélése, hogy nem vagy egyedül a fájdalmaddal, a bukás élménnyel, a bármivel, az igenis egy erőt adó valami tud lenni.
1: Szerintem
2: ezzel egyetértek.
1: Szűcs Gabi, énekesnő.
3: Melyik csapatba állsz be?
4: Az erős
3: szurkoltunk, az erősbe állsz be.
4: Igen. Ezt tudom, hogy ez se tűnik talán túl szimpatikusnak, de most ezt őszintére kell lenni, mert szerintem ez komoly dolog. Tehát odaállok be, mert úgy érzem, hogy oda tartozom. És az ember oda áll be, hova tartozik. Ettől még szurkolhat a gyengének. Van egyfajta, tehát először is van egy emberi empátiám, az mindig a gyengét támogatja, de vagyok én, aki vagyok Szűcs Gabi, az meg az erős csapatban van.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit.
2: Csak neked.
1: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
3: Balaton. Balaton.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Kocsis Tibor, énekes, dalszerző.
2: Természetünknél fogva szeretünk az erősebb oldalhoz húzni egy kicsit talán, mint ember. Valahogy az kényelmesebb mindig. Miközben...
3: Ezt többes számban mondtad.
2: Igen, mert
3: Tibik.
2: Ne, mi Tibik, igen, meg mi emberek. De magamról pont azt akarom mondani, hogy ha magamra próbálom ezt a dolgot vetíteni, akkor én nem mindig állok az erősebb csapatban, mégpedig azért, mert azt érzem, vagy én személyesen azt gondolom, hogy nem mindig az erősebb csapathoz való tartozás az erősség jele, hanem az lehet, hogy néha pont a gyengesség jele.
1: Szűcs Gabi, énekesnő.
0: Van valaki, akinek elkezdtek drukkolni, mert ő a kedvencem. Roger Federer. És akkor játszik a Nadallal, akit mondjuk annyira nem kedvelek, de nagyon elismerek. És amikor már veri, de még nincs vége a meccsnek, annyira elkezdek drukkolni a Nadalnak, mert idegesít, hogy ki fog. Tehát elkezdem sajnálni. Érted, ugye? Hogy, tehát nem tudom azt mondani, hogy ez az én brigádom nyert, és hogy ez a neked, nekem muszáj, akkor átlépnem a másikba. Ez valami lázadás, hogy én nem tudom. Úgyhogy mélységesen megértem azt, aki gyengébb, akit az élet bármilyen területen egy picit jobban sújt, mert az is lehet, hogy egyszerűen csak nincs szerencséje. De tud idegesíteni a gyengeség.
3: Tehát ha mondjuk nézünk egy meccset messziről, két csapat játszik, nem ismerjük a tagokat, 1-0, 2-0, 3-0, 4-0.
0: Hát 4-0-nál már az ember
3: ideges
0: már hülye,
3: is lesz,
0: már ideges lesz, tehát akkor az már nem az, amiért sajnálod.
3: 5-0, 6-0, nem?
0: Hát ott már az van, hogy...
3: És akkor már nem szurkolsz a gyengének, hogy gyerünk, ott
0: nem.
3: Már...
0: Tehát van a gyengeségnek egy olyan pontja, amikor nem párosul azzal az erőfeszítéssel, hogy ezt leküzdje, az élet tényleg bármelyik, de tehát ez lehet egy magánélet, tehát csak látnunk kell valamit.
3: Igen.
0: Hogy akarja, hogy ez más legyen.
3: És akkor itt hirtelen egyszer csak 7-0, 7-1, 7-2,
0: igen.
3: 7-3, 7-4, 7-5,
0: igen.
3: És akkor megint fordul a kocka, hogy kinek szurkolsz.
0: Igen, akkor azt mondom, hogy jó van, akkor nem vagytok lúzerek.
3: Jó, és akkor itt ebben a ponton vajon kinek szurkolnál?
0: Itt annak, aki nulláról.
3: Felküzdötte magát?
0: Mert azt gondolom, hogy túllendülni a gyengességen, az is erő. Túllendülni a gyengességen, az is erő.
4: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Társadalmi célú reklám. Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
2: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
1: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
2: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
1: Társadalmi célú reklámot hallottál.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a félezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
3: Időjárás.
4: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet zápor, zivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Veréb Tamás, színész, énekes, dalszerző.
2: Meg tud érinteni mondjuk egy kisebb eséllyel induló csapat, ahol azt látom, hogy iszonyat elszántság van, és nagyon szeretnék azt a dolgot.
3: De eddig 7 gólt kaptak, de próbálják teljes gőzzel.
2: Akkor én továbbra is nekik szurkolok.
3: És akkor mondjuk valamelyik csapatba be kell állni. Szólnak mondjuk, hogy valaki álljon még be. Tamás, gyere, állj be az egyik csapatba.
2: Akkor a gyengébbekhez álljunk, ez biztos. Ez biztos. Ha csak a játék a tét, akkor egyértelműen a gyengébbekhez. Ha mondjuk egy 2 zenekar van, ahol az egyik már eleve nagyon hasít és nagyon működik, és egy biztosabb jövőt kíván, akkor nem biztos, hogy azt választom. Akkor, hogy mondjuk tényleg egy ilyen példát nézve, simán lehet, hogy azt mondom, hogy megpróbálom azt a, ha én bennük látok elég rációt és tehetséget és akarást, akkor én lehet, hogy azt mondom, hogy én abban a csapatban akarok beállni.
3: De ezt nem csak azért mondod, hogy önmagad előtt is szimpatikus legyél, tehát magadnak, meg a külső nézőknek is, nem?
2: Szerintem nem.
3: Tehát nem sokkal jobb beállni abba a csapatba, akik igazán hasítanak, és
2: ezt megtehetném bármikor. Gázi. És ezen gondolkoztam már, hogyha én egy zenész lennék, egy hangszeres zenész, akinek mindenáron kell valami, vagy nem mindenáron, de hogy mondjuk nagy eséllyel kell tartoznia egy bandába, akkor ez egy más helyzet lenne. Azt gondolom, hogy akkor is szívesebben tartoznék valószínűleg egy olyan csapatba, ahol az első pillanattól kezdve a csúcs eléréséig én részt veszek benne, mert ez már megint csak egy olyan...
3: Tehát nem menet közben bekapcsolódva, hanem...
2: Azt nem szeretnék. Aha. De előadó művészként, vagy frontemberként, meg pláne nem tudom elképzelni, és eleve nehezen helyezkedem bele ebbe a kérdésbe, vagy ebbe a helyzetbe, hogy én innentől kezdve megszűnök Veréb Tomi, vagy mondjuk Sparrowként alkotni, és mondjuk leszek a, mit tudom én, Fotel zenekarnak a frontembere.
3: Ez Fotelnek, egy, ami egyébként dübörög.
2: Ami viszont dübörög, amiben már megvannak a dalok, nagy részben jó, egyet-egyet írhatok hozzá, de már amúgy megvan a siker. Igen. És imádják, és onnantól kezdve én is aláírom, onnantól én is imádva vagyok.
3: Még jobban fogják imádni, mert tudjuk, hogy ó, Tomi lesz a frontember, de még jobban megy onnantól a Fotel.
2: Nem biztos, akkor hogy sem. Ez motiválna.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Partalan slágerek. Csak neked.

0: portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Védekezni védekezel, hogy mások gyengesége mondjuk ne húzzon le téged is? Tehát van olyan ember, biztos te is találkoztál már esetleg olyannal, aki nyomorultul van, nem is rejti ezt el, sőt, be is húzna esetleg másokat is abba a körbe.
2: Igen, az veszélyes dolog, és ezt attól én próbálom távol tartani magam, miközben. Hogy? Hát leginkább kétfelé venném a kérdést, vannak emberek, akiknek, hogyha nehéz...
3: Kocsis Tibor, énekes, dalszerző.
2: Élethelyzetben vannak, és az a gyengeség, ami őket éppen eluralja, tehát, hogyha ezek az emberek fontosak számomra, akkor nem tartom magam távol tőle, hanem akkor nyilván megpróbálom segíteni.
1: Hát tényleg lehet családtag is olyan, aki így mindig van. Rosszul van, mindig ebben a körben.
2: Egyébként igen, nyilván van ilyen családtag, van ilyen barát, van ilyen ismerős. Az nagyon fárasztó tud lenni, tehát mondjuk barátom vagy ismeretségem volt ilyen, és aztán lehet, hogy pont emiatt szakadt meg, hogy azt éreztem, hogy egy kicsit az ő energiái engem nem visznek előre, vagy nem is kell, hogy előre vigyenek, de ne húzzanak le magukkal. Mint ahogy a közeg is, amiben mozogsz, és a közeg, amiben létezel, és amilyen emberekkel körülveszed magad, az azért a te személyiségedre, és elsősorban a viselkedésedre, vagy akár a gyengeségedre, erősségedre is hatással lehet.
1: Egyébként valószínűleg magától is megszakad egy ilyen kapcsolat, mert az a másik ember, ha te nem vagy elég rosszul hozzá egy idő után, hanem túlságosan jól vagy hozzá képest, akkor egyszerűen már neki kellemetlen lesz, hogy egyszerűen nem tudok.
2: Igen, van az ellenkező véglet is, amikor találkozol valaki olyannal, aki mindig boldog, mindig erős, mindig kicsattan, mindig sikeres, na, attól is rosszul vagyok, tehát az a másik, amitől hülyét kapok.
1: De lehet, hogy mert hozzá képest te nem vagy eléggé sikeres.
2: Lehet. Egyébként lehet, ez simán lehet, tehát akkor viszont tényleg az van, hogy kit hová mérjünk.
1: Azt mondja, hogy Tibiké, minek kell dolgozni, meg énekelgesz még a mai napig, és hát miért nem adsz el egy gyémántot, egyszer egy évben, Tibi?
2: Hát igen.
1: Dolgozni, hát minek kell ilyeneket csinálni? Igen.
2: Valószínűleg ővel sem vagyok egy szinten. Érzelmi és egyben erősségi szinten, és aztán ebből adódhatnak ugyanúgy különbségek, tehát hogy igen, ez is minden relatív.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Volt már olyan, hogy te voltál gyenge, és valaki felkarolt téged?
2: Volt már olyan, hogy én voltam gyenge, de úgy tűnik annyira gyenge nem voltam, hogy ezt másnak megmutassam. Elintézem egyedül, olyan vagyok, mint az kicsi állat, aki bemegy a kis kuckójába, és egyedül túl van a kis betegségén. Nem szerete, én na, például nagyon erős bennem ez a fajta, ne hárít csak másra, jaj csak miattam ne kelljen aggódnia senkinek.
3: Szűcs Gabi énekesnő.
2: Nem tudom miért. Tehát, és akkor tényleg annyira erős, hogy ki is húzom. Én vagyok az, aki a hajánál fogva magát. De az is azért, hogy jaj, csak a szegény szüleim, jaj, nehogy azt higgyék, nehogy miattam aggódjanak a szeretteim.
1: Tehát szépen
2: addig tapintatból
1: eltűnsz egy kicsit, és amikor összeraktad magad is újra jól, vagy akkor előjött.
2: És akkor lehet, igen.
1: Egyébként mi segít neked, amikor te vagy gyenge, akkor mi tud segíteni neked?
2: A zene.
1: Zene?
2: Iszonyatosat hallgatok. Én nagy olvasós vagyok. Mindig azt szoktam mondani, hogy a könyv az nem azért jó, mert a sztori, ami benne van, az is nyilván, hanem nekem tényleg a legjobb barátom. Tehát, hogyha nekem bármi bajom volt, de ha beteg vagyok, akkor is azonnal, mert valahogy elvesz. Ugrok bele, elvesz engem, beleugrom, onnantól én nem vagyok, és a gondom sincs, és mire kijövök, el is múlt a fele a búbánatnak. Tehát szerintem valószínűleg az emberek ezért pörgetik a mobiljukat, mert ugyanez a hatás.
1: Csak ez a kettő? Zene és könyv?
2: Az a legfontosabb, igen.
1: És pozitív dolgok? Vagy pedig,
2: nem, sőt.
1: Vagy akár tombolás zenében is kitombolom?
2: Nem. Legyen a világ keserve, legyen minden szomorú. A könyv is, a zene is, potyogjon a könyv. Egy jó sírás, az kiviszi a felét a dolgoknak. Tehát, semmi, nem úgy tombolok, hogy én vagyok az, aki a sírva vigad. Inkább ez.
1: Vagy úgy.
2: Én 22 éve vagyok házas. Remélem, jól mondom. Igen, 22 éve. Tehát, hogy az is azért van szerintem, mert olyan nincs. Tehát nálunk olyan nincs, hogy nem sikerül. Tudom, ez most egy furcsán hangzó mondat volt, vagy ne, hanem hogy mert amikor elestünk, mert elestünk, mint mindenki más, akkor valahogy együtt poroltuk a nacit, és akkor így sikere. Tehát, ja, kell csinálni a dolgokat, nem szabad feladni.
3: Kocsis Tibor, énekes, dalszerző.
4: Úgy neveltek, vagy valószínűleg azt tanultam, vagy azt tapasztaltam az én saját életem során is, hogy a gyengébeket igenis gyámolítani kell, és hogyha valakit mondjuk az iskolában kipécéznek a többiek, és piszkálnak, és bántanak, akkor abban a csapatban nem szabad beállni, aki őt bántja és támadja, csak azért, mert gyengébb.
3: Veréb Tamás, színész, énekes, dalszerző.
5: Annak a megélése, hogy nem vagy egyedül, a fájdalmaddal, a bukás élménnyel, a bármivel, az igenis egy erőt adó valami tud lenni. Annak a megélése, hogy nem vagy egyedül, az igenis egy erőt adó valami tud lenni.
4: Azokat a gyengéket kell támogatni, akik saját erejükön kívül gyengék, vagy saját akaratukon kívül gyengék valami külső körülmény hatására, és egyébként szeretnének erősek lenni.

0: tévé. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztár Portré. Köszönjük a figyelmet!
1: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
2: Menekültábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány. Magyar Péter szerint rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az Orbán kormány által Vitnyédre tervezett menekülttáborról osztott meg információkat a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, Orbán Viktor kormánya 2024 nyarán migránstábort akart létrehozni Vitnyéden, mert az előző miniszterelnök akkor még úgy gondolta, hogy az uniós migrációs paktumot végre kell hajtani. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szántak. Magyar Péter szerint az Orbán kormány megállapította, hogy 2026-ra ki kell lélezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz tagadja, hogy valóban menekülttábort akartak volna Vitnyéden, Orbán Viktor szerint taktikáztak. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli az ökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a Párizsi Klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább.
1: Időjárás.
2: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.

0: A Balaton legjobb slágerei. Balaton Rádió. Éjjel-nappal. A legjobbakkal.
1: Érezned kéne, de tudom, hogy nem érzed. Az igazit kerested, de nem volt benne részed. A napfény után mennél mégis zavar, hogyha éget. A traumáid miatt lassult le a szívverése téged. Mindenki sajnál, de tudom, senki sem mer közeledni hozzá, mert látják, hogy már egyszer

0: egy kaland voltam.
1: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
0: Megolódban, én nem bánom, hogy csak egy kaland voltam.
1: Ezt tekert be. Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért?

0: selfish.
1: A Sztár Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Elindult a mai Sztár Portré. Köszöntök mindenkit. Nézőpont kérdése. Ez a mai beszélgetés címe. Itt lesz Zentai Bata Adrien Barbie énekesnő, Andrádi Zsanett színésznő és Sipos F. Tamás énekes.
3: Mint hogyha két személy lettem volna, de mégis éreztem a lenti eseményeket is.
4: Nem belül voltam, hanem kívül.
5: Azt érzem, hogy mintha nem lennék benne a testembe, és még a saját hangomat is úgy hallom, mint nem az én hangom lenne. Nagyon furcsa érzés.
4: Volt egy rossz élményem, amikor kívülről láttam magam. Leestem a lóról. Volt egy balesetem, még az akadémián. És ott volt egy nagyon furcsa élményem, hogy megéltem lassítva, mint a filmekben, tudod, amikor így zuhantam. És azt, ahogy a fejem koppant, tudom, ez szörnyű, de tényleg így tang, mint egy labda a földdel. És átugrott fölöttem egy ló. Nem lépett rám, mert annyira jó fej volt.

0: És a Szatmári Attila Szatyika nevű színész, mint egy, mondom, nagyon lassítva hallottam, hogy ráléptem a zsakira, de nem lépett rám, csak azt hitte, hogy rám lépett. Az például egy nagyon furcsa élmény volt, hogy ott tényleg nem belül voltam, hanem kívül, mert egyszerűen nem hittem el, hogy ez velem történik.
1: Attól függetlenül, hogy én materialista vagyok alapjaiban, néha úgy érzem, mintha közöm nem lenne ahhoz, amit éppen csinálok, vagy ahol éppen jelen vagyok. Tehát mintegy, szinte mintha kilépnék a testemből, nem lennék ott, és igazából akkor nem biztos, hogy felelősséget is vállalok azért, amit éppen teszek.
2: Hát, jól hangzik.
1: Tehát kifejezetten az az érzésem van, de nem felülről látom magam, csak egyszerűen azt érzem, hogy mintha nem lennék benne a testembe egy darabig, és még a saját hangomat is úgy hallom, mintha nem az én hangom lenne, nagyon furcsa érzés, és azt még hozzá kell tenni, hogy nem akkor, mikor mondjuk berugok. Tehát fogalmam nincs, hogy mikor, mitől és miért.
2: Történik ez.
1: Igen.
2: De színpadi-szerű helyzet ez? Tehát csak úgy a hétköznapokban nincs olyan, hogy mondjuk itt most...
1: De bármikor, független attól, hogy mit csinálok, vagy hol vagyok. Akkor és egy... akkor így rácsodálkozom, hogy most ez mi?
2: Nem olyan ez, mint egy skizofrén állapot?
1: Dehogy nem.
2: Tulajdonképpen
1: teljesen az.
2: Meghasad? Ketté hasad? Tamás?
1: Hát hogyne.
3: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Hírportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Lehet, hogy egy kicsit bután hangzik, de mint hogyha így elhagytam volna a saját testem, és tényleg egy külső szemléletből, külső szögből szemléltem azt, néztem azt, hogy éppen mi történik velem, és akkor így egy tényleg szerintem a percnek a töredéke, de úgy akkor egy pillanatra így megálltam, hogy úristen, hogy most mi történik, tehát hogy ez egy kicsit egy ilyen felismerés is szerintem.
1: És ez csak jó élményhez kapcsolódik? Tehát amikor valami nagy örömélmény ért téged, akkor volt ilyen?
2: Volt szomorú élménynél is ilyen, sajnos. Ez egy ilyen egészségügyi problémánál volt, éppen kórházban voltam, és ott volt még hasonló élményem, amikor ténylegesen az volt, hogy ott is inkább, mint hogyha a pillanat megállna, és akkor egy kicsit így felülkerekedek önmagamon, és akkor látom önmagam, hogy mibe csöppentem. És ott ténylegesen az volt, hogy akkor meg azon gondolkodtam el, hogy vajon ez miért történik velem.
1: Lehet, hogy van, aki például álmában is néha átéli ilyet, nem tudom, hogy alvás közben, hogy mintha kívülről látnád, hogy most ott alszik a testem?
2: Egyébként ilyen is volt már hasonló, igen, és sőt, még olyan is volt, hogy felébresztettem önmagam, mert valami olyan szituációban voltam, ami nem tetsző volt éppen, vagy egy rossz történt éppen, és akkor végig azon voltam, hogy valahogy felkeltsem önmagamat, de hogy láttam önmagam, tehát, hogy én ott éppen mit csinálok, miközben tehát én néztem, mint hogyha két személy lettem volna, de mégis éreztem a lenti eseményeket is, meg azt is, hogy éppen mit szeretnék én elérni.
1: Ez érdekes. És ott például mi történt, hogy akkor álmodban sikerült felébreszteni magad?
2: Igen, igen, abszolút sikerült, hál' Istennek, de azt tudom, hogy általában ez egy hosszú folyamat.
1: Az ébresztés?
2: Tehát, igen, igen, tehát hogy nem mindig sikerül elsőre, és akkor hosszú húzavona szokott történni ilyenkor, mire ténylegesen sikerül.
1: De érdekes, tehát benne vagy az álomban, éppen alszol, éppen álmodsz, éppen ott történik egy szituáció, akkor rálátsz arra, hogy ja, ez egy álom, és
2: igen.
1: Na most akkor innen fel kellene ébredni, így valahogy,
2: igen,
1: és akkor
2: így
1: próbálod
2: van.
1: Felébreszteni, hogy gyere Adrien, felébredünk,
2: igen.
1: Nem, ez csak egy álom, felébredünk, és nem akar felébredni,
2: igen,
1: az Adrien,
2: igen.
1: Így.
2: Így van, így van.
1: És ott van, és egyszerűen nem hajlandó felébredni, igen. És akkor mit lehet csinálni?
2: Nagyon érdekes, mert próbálom azt, hogy kinyitom a szemem, de közben az álomban meg folyamatosan sötétül el minden, mint hogyha nem látnék, mint hogyha ragadna le a szemem konkrétan. Tehát, hogy itt az alvó énem, azt próbálja kinyitni a szemét, és a másik pedig próbálja nyitva tartani. Tehát nagyon érdekes ellentét jön ilyenkor létre, és lehet, hogy pont ez az, ami miatt nagyon nehézkes az ébredés.
1: És teljes sötét van egyébként általában, ahol alszol? Tehát, ha kinyitod a szemed, akkor világosabb lenne, és látná, vagy pedig akkor is sötét van?
2: Én sötétben alszom
1: sötétben.
2: Egyébként.
1: Akkor hiába nyitott ki a szemed,
2: igen.
1: És akkor is sötét van.
2: Igen, valószínű, hogy ott gondolatban kell felébrednem, hogy tényleg az az én is felébredjen, és hogy egyáltalán felfogjam, hogy már vége, és ébren vagyok, és hogy ezt nem kell tovább vinni, ezt a vonalat.
1: A való életben is néha fel kell magát ébresztenie az embernek, hogy Adrien, ébredj.
2: Igen, mert vannak olyan szituációk, akár most egy párkapcsolat, vagy egy rossz munkahely, vagy bármihez hasonló, amikor az ember sokáig tengődik, gondolkodik, hogy nem jó, valami nem oké, de mégis lépni kellene, de ha lép, akkor mi fog történni, és ha nem lép, akkor meg hogy tudja ezt tovább vinni, cipelni a hátán, és szerintem ilyenkor van az, hogy ténylegesen el kell jönni egy bizonyos pontnak, amikor azt mondjuk, hogy na, akkor most fel kell ébredni, és tovább lépni. Fel kell ébredni, és tovább lépni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Emberportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Szerintem nincsen olyan probléma, amit nem lehet megoldani egy félmaraton alatt. És ezt most a világnak mondom, hogy azért kell futni.
3: Ja, hogy konkrétan így érted, hogy te tényleg futsz?
2: Igen.
3: A gondok elől?
2: Nem, nem futunk el a gondok elől.
3: Tudom, csak ez egy szójáték.
2: Igen, hanem megoldjuk a gondokat közben. Futás közben. Én azt gondolom, hogy amikor rálátsz egy problémára kívülről, mindig két szemszög van. Tudod, mint a mesében a kis ördög és az angyalka beszélgetnek. Mondjuk legyen ez, találjunk ki valami problémát. Legyen az akár, mondjuk ez most egy érdekes dolog, nem vagyok már 20 éves, és még nincsen családom.
3: Na tessék, és szeretnél, de nincs.
2: Igen, szeretnék gyermeket, én nagyon szeretnék férhez menni, és legyen az a téma, hogy ennyi idősen szakít veled a párod. És akkor ezt lehet úgy szemlélni futás közben, hogy Jézusom, ennyi idős vagyok, és ez a fiú se volt az igazi, és Úristen.
3: És most előről kell kezdeni.
2: Igen, és megint meg kell ismerkedni valaki, és el kell
3: mondani. 100 éves vagyok már.
2: Igen, és megint elmondani, hogy ki vagyok, mivel foglalkozom, a színészet az eleve egy, ugye tudjuk, hogy nem egy egyszerű dolog, hogy én hétvégén el fogok menni otthonról, hogy én nem leszek mindig elérhető. És
3: csók jelenetekben foglalkozom. Így van. Tudja, miket gondol, gyermek.
2: És albérletben lakom, Jézusom, és nincs semmi, és nincs jövő. És úristen, kifutottam az időből.
3: Végen van.
2: Vagy szemlélheted úgy is, hogy nem ő volt az igazi, tehát nem fogok rossz házasságban élni, nem attól van gyerekem, akiben nem vagyok szerelmes, vagy aki nem a megfelelő partner számomra.
3: Hál' Istennek, hogy még most ment el.
2: Igen.
3: És nem akkor, amikor már házasok
2: vagyunk. Hogy ugyanannyi energia befektetés negatívan szemlélődni a világban, vagy a saját életedre, mint pozitívan hozzáállni a dolgokhoz.
3: Könnyű ezt mondani. De amikor benne vagyunk, akkor viszont nehéz ezt csinálni, nem? Mert az ember akkor romokban hever.
2: Szerintem pontosan ugyanolyan nehéz rosszul lenni, vagy ugyanannyi munka rosszul lenni, mint jól lenni. Nem látom a különbséget.
3: Na, mert ez a nézőpont kérdése, hogy akkor honnan nézzük.
2: Így van.
3: De rettentő nehéz egyébként, amikor az ember tényleg agyon üti egy helyzet, akkor csak így döntésszerűen azt mondani, hogy jó, majd én most már majd akkor pozitívan nézem.
2: Miért nem jobb egy... negatívan nézni?
3: Nem, hogy nem jobb, de nem azon múlik, hogy mondjuk te hogy nőttél fel, mire tanítottak, miket láttál eleve, milyen a te működésed, és akkor vagy tudsz mindent pozitívan szemlélni, vagy pedig mindig ott leszel a romokban, és akármennyit futhatsz 100 évig is, akkor is mindig azt fogod érezni, hogy csak elhagytak, csak nem jön a másik. Semmi nincs, már a munkám is kezd kifogyni, már semmi sincs, és egy nyomorult vagyok, és a végén kampó.
2: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületek.

0: Reklámot hallottál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
3: Menekültábor tervezett Magyarországra az Orbán kormány. Magyar Péter szerint rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az Orbán kormány által Vitnyédre tervezett menekülttáborról osztott meg információkat a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján. Magyar Péter elmondta, Orbán Viktor kormánya 2024 nyarán migránstábort akart létrehozni Vitnyéden, mert az előző miniszterelnök akkor még úgy gondolta, hogy az uniós migrációs paktumot végre kell hajtani. A táborra 5 milliárd forint közpénzt szántak. Magyar Péter szerint az Orbán kormány megállapította, hogy 2026-ra ki kell élezni a migrációval kapcsolatos politikai konfliktust. A Fidesz tagadja, hogy valóban menekülttábort akartak volna Vitnyéden, Orbán Viktor szerint taktikáztak. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli az zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett jó- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a Párizsi Klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább.
2: Időjárás.
3: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.

0: Tettük a Balaton legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7. Balaton.

0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mi lehet az az alapnézőpont szerinted, ahonnan te nézed a világot?
2: Hát szerintem inkább pessimista, semmint optimista. Mélabú.
1: Mélabú.
2: Az enyhe depi. És a nem túl jó szemmel nézem a világot ilyen szempontból.
3: Sipos F. Tamás, énekes.
2: De van egy párom, aki pont az ellen túl jó szemmel nézem a világot ilyen szempontból.
3: Sipos F. Tamás, énekes.
2: De van egy párom, aki pont az ellenkezőm.

0: ezért mondom, hogy jót örökölt.
1: És te is örökölted ezt a fajta alapnézőpontodat?
0: Valószínűleg igen.
1: És azt kimondod, hogy kitől?
0: Anyukám.
1: Tőle?
0: Világa.
1: És ő is úgy gondolod, hogy ő is örökölte, tehát hogy ez öröklődik?
0: Azt nem tudom, hogy ő örökölte, mert a nagyszüleimet anyai ágról nem ismertem, de valószínűsíthető egyébként, hogy igen, tehát hozta magával.
1: És ez nem egy tanult dolog, hogy te mondjuk, ahogy kisfiúként cseperedtél, akkor ellested, hogy hogyan kell nézni a világot?
0: Inkább tanult dolog, semmint velünk született, persze.
1: Hogyan reagálunk, hogyan viselkedünk, hogyan nézünk rá a dolgokra?
0: Így van.
1: Magyarul akkor ezen lehet bármikor szabadon változtatni?
0: Hát ez attól függ, hogy mennyire egy erős a jellem, én úgy gondolom alapvetően, illetve hogy tudja-e realizálni bizonyos életkorban, amikor még menthető a helyzet, hogy irányítsa saját magát.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Christmas.
1: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
2: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
1: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
2: Ez az FM 88.7.

0: Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
2: Én még mindig hiszek az emberekben. Tehát az én alapnézőpontom, hogy mindig, ahogy mindig azt mondom, hogy minden háznak megvan a vevője, és minden színháznak megvan a közönsége. Valahogy én az én alapnézőpontom az, hogy hiszek az emberekben.
1: Abban, hogy az ember tud jó is lenni, az ember tud gonosz is lenni.
2: Abszolút tud gonosz lenni, persze.
1: Tud szeretni, tud bántani.
2: Igen. Én sose voltam az a lány, aki tudod, vannak azok az emberek, akik ilyen nagyon rózsaszínben látják akár a szerelmet, akár a túl fölruháznak valakit pozitív tulajdonságokkal, vagy mondjuk a színház is egy jó példa erre, hogy én csak azt látom a színházban, hogy jaj, de jó, hogy én ott szerepelhetek, és megtapsolnak a végén. Nem, én mindig láttam mindennek a másik oldalát. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy én sosem láttam rózsaszín szemüvegen át a világot.
1: Nem rózsaszín, és például félelem az van benne? Tehát, ha mondjuk megcsörren a telefonod bizonyos embereknél a hívástól, akár meg is tudsz rémülni, mondjuk, hogy hú, csak nincs valami baj.
2: Ja, persze, hát olyan úgy. A szeretteimnél...
1: Mert van, aki szerintem úgy veszi fel, hogy de jó, hogy hívsz, mi újság?
2: Nyilván van, ez pedig, nagyon hogy, sok Jézusom, mindentől
1: csak
2: függ.
1: Nincs valami baj.
2: Tudod, ez rengeteg dologtól függ. Attól függ, hogy tehát mondjuk, ha van egy idősebb szeretted, akkor persze, hogyha hív, akkor megijedsz, hogy jaj, csak nehogy valami baj legyen, hanem csak pozitív legyen.
1: Hát, vagy eleve örülsz annak, hogy ha hív, akkor az ő. Tehát él és létezik, de jó, hogy hív. Ha nem ő hív...
2: Igen, de... igen. Nem, tavaly meghalt egy fiú, akivel nagyon szerettük egymást fiatalon, sok évig együtt éltünk, és összefutottunk a halál előtti nyáron, többször teljesen spontán az utcán. És nagyon örültünk egymásnak, és csak beszéltünk, hogy kivel mi van. Tehát nagyon jól váltunk el, és figyeltük is egymás életét, amennyire lehet. És azt például senkinek nem kívánom, amikor ő hív a telefonon, és felveszed a telefont, és az apukája szól bele. Az egy olyan élmény volt, ami már abban a másodpercben, amikor megszólalt az apukája az ő nevén, már akkor tudtam, hogy tehát már azt olyan lett a gyomrom, hogy akkor tudod, hogy meghalt.
1: És lehet, hogy egy-egy ilyen dolog okoz később a későbbi Zsanettben olyan érzéseket, ami aztán később az alapnézőpontodat is egy kicsit deformálja.
2: Nem hiszem.
1: Nem?
2: Nem vagyok az a lány, aki utána az összes telefonhívástól félni fog, és nem vagyok hajlandó félni.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Zentai Bata Adrien, Barbie énekesnő.
2: Én mindig egy nagyon optimista nézőpontú ember voltam, egészen gyerekkorom óta, pedig azért nem volt egyszerű életünk, tehát hogy én egy szegény családból jövök, volt rengeteg családi tragédia, probléma, de mégis lehet, hogy pont ezeknek a hatására én úgy léptem ki a nagybetűs életbe, hogy ettől csak jobb jöhet.
1: Van olyan, ami vagy csak jó, vagy csak rossz?
3: Nincs.
1: Tehát minden jó.
3: Minden is. Rosszban van valami jó, és minden jóban van valami rossz. Nincs olyan, ami...
1: Vagy akkor minden egyszerre jó is, és rossz is lehet.
3: Nem, amúgy szerintem nem.
1: Nem úgy?
3: Nem.
1: Mindenben benne van a lehetőség.
3: Hát a lehetőség megvan.
1: A rosszra is. Ugyanazt lehet úgy nézni, hogy az egy jó dolog, egy másik ember azt rossznak látja.
3: Lehet, de amúgy...
1: Andrádi Zsanett, színésznő.
3: Azért vannak, amiről mindannyian azt gondoljuk, hogy jó.
1: Na mondj egyet.
3: Hát szerintem például, mit tudom én, legyen az a... Mi legyen?
1: Na, mi? Tudsz?
3: Hát mondjuk nem tudom elképzelni, hogy létezik olyan ember, aki nem szeret a teraszon üldögélve beszélgetni a barátaival.
1: Hát az az ember, akinek mondjuk egy szerette alatt nyilván. Egyszer leszakadt egy ilyen terasz, és azt ő nem viccből mondom,
3: tudom.
1: Az soha többé
3: de
1: nem fog.
3: De nem ül a teraszra.
1: Nemhogy nem gondolni se.
3: Akkor legyen a kerti
1: aki
3: terasz.
1: Aki egyszer mondjuk a földrengésben a kertjét így, vagy valami történt egy ilyen kertben, soha nem fog tudni így a kertre gondolni. Szerintem, hogy ki se fog tudni menni soha, vagy aki fél mondjuk kimenni. Szerintem nincs olyan egyébként, szerintem... ami általánosan mondható, hogy az biztos, hogy mindenki szemével nézve jó. Vagy rossz. Lehet, hogy van, de akkor keressük meg, hogy mi lehet az.
3: Hát egy jó, szerintem nincs ember, aki ne szeretne egy jót enni.
1: Hát tud, de van, aki nem tud. Például fájdalmat okoz neki az evés. Azt mondhatjuk, hogy a születés mindenki számára jó, de aki pont úgy elveszített, és akkor nem folytatom.
3: Most gondolkoznom kell, hogy van-e, ami mindenki számára jó, mert akkor ilyen tényleg rossz. Nincs. Mert ugye, igen.
1: Tulajdonképpen a szeretet ereje az az, amire azt lehet mondani, hogy az jó.
3: Igen, de látod, erre most mondhatnám azt, hogy valaki képtelen szeretni, akkor neki
1: de
3: a szeretet ereje nem.
1: És el tudja fogadni, hogy az tényleg az az erő, ami az a mondjuk plusznak nevezhetjük, vagy pozitívnak, vagy a jó, és annak az ellenkezője a rossz.
3: Lehet.
0: Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet.
4: Köszönjük a figyelmet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Rövid összefoglaló következik mai műsorunk témáiból. Pályára állt és jeleket küldött a Magyar Egyetem kis műholdja. A hidrogénes meghajtással működő repülőgép drasztikusan csökkentheti az utazások időtartamát. Igazolták magyar kutatók, hogy kis energiájú lézerrel is lehet neutronnyalábot kelteni. Hamarosan indul a tesztüzem, amelynek során egy 1 megawattos vaségető erőmű szolgáltatja a hőt egy holland sörfőzdének. Vizuális információk segítsége nélkül működő robotkezet fejlesztettek mérnökök. Titokzatos agyi spirálokat fedeztek fel kutatók. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Újabb korszakalkotó felfedezést osztunk meg most Önökkel a gravitációs hullámok területéről. Másfél évtizedes gyűjtőmunka eredményeképpen azt feltételezik a csillagászok, hogy a korábban már felfedezett rejtélyes időzítési jel a galaxisonkon áthaladó, finoman rezgő gravitációs hullámokból származik. Ez kulcsfontosságú bizonyíték a nagyon alacsony frekvenciájú gravitációs hullámokra. Ellentétben a tünékeny, magas frekvenciájú gravitációs hullámokkal, ezt a tartós, alacsony frekvenciájú jelet csak a Földnél sokkal nagyobb detektorral lehet érzékelni. Ezért a csillagászok galaxisunk egy részét hatalmas gravitációs hullám antennává alakították át, amihez 68 egzotikus csillagról gyűjtöttek adatokat. A csapat lényegében galaxis méretű detektort hozott létre, amely felfedi a világegyetemet átjáró gravitációs hullámokat. Az adatok azt mutatják, hogy ezen hullámok egy lehetséges forrásai olyan kettős csillagrendszereknek, amelyeknek a tagjai a világegyetem legnagyobb tömegű fekete lyukai, tömegük több milliárdszorosa a napénak, méretük pedig meghaladja a nap és a föld közötti távolságot. További kutatásuk segíthet megérteni a távoli galaxisok közepén összeütköző óriási fekete lyukakat, és talán más egzotikus, alacsony frekvenciás gravitációs hullámforrásokat is. Az előbbiekben ismertetett felfedezés abszolút új ablakot nyit a gravitációs hullámok univerzumára. Az új hazai kis műholdról érkező jelek észleléséről hallhatnak a következőkben. Pályára állt és jeleket küldött a Magyar Egyetem kis műholdja, amelyet rakéta emelt az űrbe a közelmúltban. 2022-ben vetődött fel a műholdról érkező jeleket vevő állomás kialakításának ötlete. A diákmodul projektvezetője kifejtette, a különböző környezeti zavarok megnehezítik a rádiós vételt. Ez azt eredményezi, hogy ugyanazzal a berendezéssel sokkal kevesebb adatot sikerül letölteni a műholdról. Ezért a vevőegység lehetséges helyeit spektrumanalizátorral vizsgálták. A vevőegység két egymásra merőleges antennából áll, az ezeket tartó keresztárbócot két motor mozgatja. Az egyik a horizonton körbe, míg a másik emeli az antennákat a vízszintes állásból. A jelek ezt követően szűrőkön és erősítőkön keresztül egy digitalizáló egységbe érkeznek, ahol egy erre a célra programozott kártyaszámítógép feldolgozza és rögzíti azokat. A kísérletek hőmérsékleti, időzítési és műszerprecizitási adatokat szolgáltatnak, azonban számos egyéb kísérlet is megtalálható a műholdon. Ezeket csomagokban küldik le és központi adatbázisban tárolják. A későbbi fejlesztésű kutatási célú magas légköri ballonok követésében is fontos szerepet játszhat a műholdas projekt és az általa szolgáltatott adatok. A magyar kis műholdról érkező jelek észleléséről kaphattak információt az imént. A folytatásban a hold erőforrásai kiaknázásának lehetőségeiről esik szó. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.
3: Ez a te stílusod.
4: Balaton Rádió.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Bányász robotot küld a NASA a Holdra, hogy megfúrja a felszínt. Erről az űrprojektről adunk most tájékoztatást. A NASA küldetései, valamint a Hold körüli pályára szánt űrállomás pályára állítása mind azt a célt szolgálja, hogy az ember hosszú távon is jelen lehessen a Föld kísérőjén. Ehhez azonban kell még egy kulcsfontosságú dolog, az, hogy sikerüljön hozzáférni a Hold útávon is jelen lehessen a Föld kísérőjén. Bizonyos erőforrás.

0: Ez azt jelenti, hogy a robot megkapargatja a hold felszínét, ám így is fontos lépés lesz ez a jövőbeni bányászat felé. A NASA a következő 10 évben, legkésőbb 2032-ben kezdené meg a hold erőforrásainak kibányászását. Ezek közé tartozik a vízjég, az oxigén és a ritka földfémek. Ezek kitermelése kulcsfontosságú lesz annak érdekében, hogy a jövőbeni küldetések költsége alacsonyabb legyen. Ha sikerül a projekt, akkor 2032-ben már egy tesztüzemet is beindítanak majd, amivel kinyerik a holdból kibányászott anyagokat. Az előzőekben részletezett projekt célja a hold erőforrásainak kibányászása, melynek előzményeként egy teszt fúróberendezést küld a NASA a kísérő bolygónkra. A következőkben többet megtudhatunk az európai hiperszonikus repülőről. Környezetbarát alternatívát kínál a repüléshez egy európai repülőgépgyártó startup. A vállalat célja, hogy forradalmasítsa a kereskedelmi hiperszonikus repülést a hidrogén üzemű hiperszonikus sugárhajtású repülőgépeivel. A hidrogénes meghajtással működő repülőgép drasztikusan csökkentheti az utazások időtartamát. A cég zászlós hajója egy 25 üléses kereskedelmi repülőgép lesz, amelyet a hangsebesség 5-szörösére terveztek, és akár 10.000 kilométeres távolságot is megtehet. A hiperszonikus repülő meghajtó rendszere a turbó és sugárhajtóművek egyedülálló kombinációja. A folyékony hidrogén üzemanyagként való felhasználása a légijármű tervezésének alapeleme, mivel a cég szerint ez nagyobb hatékonyságot kínál, mint a hagyományos repülőgép üzemanyag, és nem jár széndioxid kibocsátással. További jó hír, hogy a hidrogén hűtőközekként is működik, amely döntő fontosságú a hiperszonikus sebességnél keletkező szélsőséges hő miatt. A folyékony hidrogénnel működő turbó és sugárhajtású hajtóművek kombinációjával a repülőgép mindössze 90 perc alatt ér át Londonból New Yorkba. A cég várhatóan 2032 és 2035 között kezdi meg a gép leszállítását, amit egy nagyobb repülőgép követ majd a 2040-es években. A vállalat olyan technikát alkalmaz a sugárhajtásaihoz, amely lehetővé teszi a repülőgép számára, hogy az ultragyors sebességgel keltett lökés hullámokon tudjon haladni, további emelkedést és aerodinamikai hatékonyságot biztosítva. A repülőgépek prototípusait szubszonikus sebesség mellett már tesztelték. A cég szerint a hidrogén a repülés jövője, érvelésük szerint a nagyobb iparági szereplők már vizsgálják a hidrogén motorokat a zéró kibocsátású repülőgépeihez. Egy rakéta és egy utasszállító repülőgép ötvözéséről értesülhettek az imént. A továbbiakban a víz alatt is működő kozmikus navigációról adunk hírt. Várjuk vissza önöket!
1: A tudomány mai állása.
2: A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A kozmikus navigáció kerül most bemutatásra, amely víz alatt is működik. A globális helyzet meghatározó rendszer a GPS ma már a mindennapi élet része, csodás kényelmi funkcióinak azonban vannak korlátai. A legkomolyabbakat azok jelentik, amelyek a műholdról érkező jeleket árnyékolják, magas hegyek, épületek, víz. Japán kutatók olyan rendszer kifejlesztésén dolgoznak, amely kiküszöböli ezt a hibát. Ez az alternatív navigációs rádióhullámok helyett az űrből érkező sugarakon, vagyis műonokon alapul. A műonok egyenlő mértékben érik el a Földet, és ugyanazzal a sebességgel haladnak akár több kilométer sziklán keresztül. A tipikus műondetektor egy gázzal töltött tartály, az áthaladó részecskék pedig a gáz atomjaival ütközve felvillanó fényt generálnak. A tartályba épített szenzor által észlelt fényjelenségből kiszámítható a műon energiája és haladási iránya. A rendszer négy felszíni referenciaállomás mérésein alapul, ezek szolgáltatják a koordinátákat a föld vagy víz alatti vevőknek. A rendszer első változatai még kábellel kapcsolódtak, de az új változat már drót nélküli, szinkronizált órajel és az alapállomás koordinátái alapján képes a helyzetét meghatározni. A tudomány nem először hasznosítja a műonok különleges áthatoló képességét. Ez a technika az elmúlt években a régészek egyik bevált eszközévé vált. A víz alatt is működő kozmikus navigációt ismerhették meg az előbbiekben. Órákon át működött a lézeres neutronkeltés a következő kutatás alapján. Igazolták magyar kutatók, hogy kis energiájú lézerrel is lehet neutronnyalábot kelteni. A kutatócsoport nemzetközileg egyedülálló módon igazolta, hogy kis energiájú lézerimpulzusok is alkalmasak neutron sugárzás előállítására. 2022-ben megtalálták a technikáját annak, hogy másodpercenként egy-egy lézerimpulzust folyamatosan lőjenek egy maguk fejlesztette céltárgyrendszerre, és ebből impulzusonként 1200-1500 neutron tartalmazó nyalábot hozzanak létre. A 2023-ban befejezett új céltárgyrendszer fejlesztés segítségével pedig idén júniusban napi 6-8 órában tudtak másodpercenként 10 lézerimpulzussal lőni. Ezzel a neutronok lövésenkénti számát egy nagyságrenddel sikerült növelni, vagyis 100-szorosára emelkedett a nagy energiájú neutronok száma a nyalábban. Ez a neutron sugár már alkalmas volt arra is, hogy a kutatócsoport biológiai mintákon végezzen kísérletet vele. A neutron generálási kísérletek során időben nagyon rövid és nagy csúcsintenzitású impulzusokat fókuszáltak egy elsődleges céltárgyra. A lézer plazmát kelt a céltárgy felületén, e plazmából a lézerimpulzus elektromágneses tere kigyorsítja az elektronokat, amelyek osztott töltésmezőt hoznak létre és maguk után gyorsítják a céltárgyból származó deutérium ionokat. Ezek az egyszeres nehéz hidrogénionok becsapódnak a másodlagos céltárgyba, amelyben deutérium atomokkal találkoznak, és közöttük magfúzió következik be, ennek során pedig úgynevezett gyors neutronok lépnek ki. A legelső neutronkeltési kísérlet ma már fúziós lézerként üzemel. A magyar laboratórium 20 millizsulnyi energiájához képest 100 000-szer nagyobb, több kilojoules energiájú lézerimpulzusokat bocsátottak a céltárgyra az ionok gyorsításához. Emiatt a további kutatások is azt az utat követték, hogy nagy lézereket kell használni a neutronkeltéshez, mert azzal működik a dolog. Az imént elhangzott beszámoló szerint a lézeres kutatóközpontban órákon átkeltett neutronsugár orvosbiológiai alkalmazást is kiszolgált. Hamarosan az akkumulátoros vonatok olaszországi üzembe helyezéséről közlünk részleteket. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Soron következő hírünkből megtudhatják, hogy akkumulátoros vonatok álltak munkába Olaszországban. Üzembe helyezték Európa első akkumulátoros vonatait Olaszországban. Bár korábban is használtak elektromos akkumulátorokat vonatokon, most először elsődleges energiaforrásként szolgálnak a teljes utazás során. Az európai vonathálózat túlnyomó többsége dízelüzemű, ami súlyosan szennyezi a környezetet. A teljes villamosítás viszont nagyon sok pénzbe kerülne. Erre kínál megoldást az elektromos meghajtású vonat, amely villamosított és nem villamosított vonalakon egyaránt képes közlekedni. Az akkumulátoros vonat áramszedőt használ, amikor villanyvezetékhez csatlakozik és akkumulátoros üzemre vált ott, ahol nincs kiépített villanyvezeték. Amikor lakott területre érkezik vagy befut az állomásra, a károsanyag kibocsátás kiküszöbölése érdekében kizárólag akkumulátorról megy. A japán nagyvállalat 135 darab akkumulátoros vonatot állít forgalomba, amelyek az ország teljes hosszában és szélességében fognak közlekedni. A partvidék népszerű útvonalain haladó akus vonat egyelőre 15 kilométeres szakaszon közlekedik, mivel az akkumulátora eddig bírja, de a cég szerint hamarosan 100 kilométerre tornázzák fel a hatótávot. Olaszországban úgy cserélik le vagy egészítik ki a dízelüzemű vonatokat, hogy nem kell villamosítani a teljes vonathálózatot. Ezt a folyamatot elemeztük az imént. A vas lesz a jövő üzemanyaga? Erre a kérdésre keressük most a választ. A fémek kemények és olvadáspontjuk magas, ezért kiválóan alkalmasak elektronika, gépek vagy akár kemencék építésére, viszont a fémek is éghetnek, ha finom porrá őrlik őket. Nagy előnyük, hogy nem származik belőlük az éghajlatot melegítő légszennyezés, vagyis széndioxid. A vas tehát tiszta üzemanyag, ráadásul sok van belőle, mert az egyik leggyakoribb elem a bolygón. Energiasűrűsége 11,3 kWh literenként, ami meghaladja a benzint, de közben biztonságosan és könnyen szállítható. Hamarosan indul a tesztüzem, amelynek során egy 1 megawattos vaségető erőmű szolgáltatja a hőt egy holland sörfőzdének. A vaspor égetése hőt termel, amit gőzturbinával elektromossággá lehet alakítani. Az égés végterméke rozsda, amiből a megfelelő művelettel eltávolítható az oxigén, és ismét vassá alakul. Így a vasra úgy is tekinthetünk, mint egy tiszta, újrahasznosítható szénre. Az elégett vas, vagyis a vasoxid hidrogén segítségével redukálható ismét vassá. A hidrogén elégetve vizet eredményez, így maga is ígéretes zöld üzemanyag, de nagy hátránya, hogy nehéz és drága biztonságosan tárolni. Így lehet, hogy a vas, mint üzemanyag drágább a hidrogénnél, de ha tárolást és a szállítást is figyelembe vesszük, megfordul a helyzet. A vas problémája, hogy nem egyszerű elégetni, nehezen gyullad, lassabban ég és könnyen kialszik. Az elégett vas kezelése is kihívást jelent, mivel a vasoxid nanorészecskék szerte szétrepülnek, így az üzemanyag egy része elvész. A holland szakemberek ezen a ponton fejlesztették tovább a technikát, a nanorészecske kibocsátást tizedére csökkentették és javították a hőleadás hatásfokát. A következő lépés, hogy javítják az üzemanyag égésének hatásfokát, mivel a vaspor jelenleg még nem ég el teljesen. Ha ezt megoldják, már csak a vaspor és hidrogén infrastruktúrát kell piacképessé szervezni, és ki tudja, lehet, hogy a vaségető erőműveké lesz a jövő. Az előzőekben a vas, mint lehetséges üzemanyag előállításának módját vizsgáltuk. A folytatásban technológiai újdonságokkal érkezünk. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: A tudomány mai állása szerint hamarosan szagokat is érezhetünk a virtuális valóságban. A technológia dinamikusabban fejlődik, mint valaha, így a különféle VR szemüvegeket és kesztyűket használóknak egyre valósághűbb élményekben lehet részük a virtuális térben. Ahogy és amit ilyenkor hallunk, illetve látunk, kulcsfontosságú, azonban egy új fejlesztés hamarosan további érzékszerveinket is használhatóvá teszi a digitálisan alkotott környezetben. Nem újdonság, hogy több vállalat is előállt már olyan tapintást közvetítő eszközökkel, mint például kesztyűk vagy mellények, hogy az érintés élményével gazdagítsák a virtuális valóság világát. Friss fejlemény azonban, hogy a kutatók egy negyedik érzékszerv a szaglás virtuális világba való integrálására törekednek, nem véletlenül. Az illatok ugyanis erőteljes hatást gyakorolnak az agyra, érzelmeket, emlékeket keltenek. Amennyiben a kínai kutatók elmélete gyakorlatban is megvalósul, hamarosan a virtuális térben is érezhetünk majd szagokat és illatokat, ugyanis a csapat által közzétett tanulmány egy olyan technológia leírását tartalmazza, ami ezt lehetővé teszi. A tanulmányban két vezeték nélküli szagló eszközről esik szó. Az egyiket a felhasználók orra és szája közötti területen kell elhelyezni, a másik pedig gyakorlatilag egy arcmaszk. Az eszközök szaggenerátorokként működnek, a különböző illatokat pedig miniaturizált parafinviasz tartályokban tárolják. Ezek külön-külön és együtt is aktiválhatók, így számos egyedi szag előállítható velük. Az arcmaszk ebből a szempontból sokoldalúbb, hiszen az 9, míg a bőrön elhelyezhető eszköz csupán 2 szaggenerátorral rendelkezik. Az illatok egy vezérlőn és egy hőforráson keresztül jutnak el a készülék viselőjéhez. A kutatók azt állítják, mindössze 1,5 másodpercre van szükség ahhoz, hogy egy illat így módon létrejöjjön és elérje a felhasználó orrát. Annak érdekében, hogy az illat megszűnjön, vagy egy másikra váltson át, egy résztekercs egy mágnest aktivál, ami lezárja az adott illattartályt és lehűti azt. A kutatók 30 különböző illattal bizonyították a technológia testre szabhatóságát. Ilyen volt például az ananász, gyömbér, zöldtea, karamell és cukorka. Iménti hírünkből kiderült, hogy a szaglás virtuális valóságba való integrálására törekednek kutatók. Egészen emberi robotkészről lesz szó a továbbiakban, ami sötétben is működik. Megalkották mérnökök azt a robotkezet, ami amellett, hogy különösen kifinomult mozgásra képes, még sötétben is, azaz mindenféle vizuális információ segítsége nélkül működőképes. A robotikus kezek egyik legfontosabb tulajdonsága, aminek elérésén folyamatosan dolgoznak a mérnökök, hogy képesek legyenek az igazán kifinomult mozgásra és a különböző formájú, nagyságú és áldagú objektumokat is stabilan meg tudják tartani. Az ujjaknak egyszerre kell erősnek és hatékonynak lennie, de az emberihez hasonló hatékonyságot nehéz megvalósítani mechanikus alkotórészekkel. A szakértők által fejlesztett robotikus kéz már egészen közel került az elérendő célhoz, és kiemelkedően agilis módon működik, méghozzá sötétben, azaz vizuális információk segítsége nélkül is. A kézépítése során magas szintű érzékelést biztosító szenzorokat kombináltak megerősítésen alapuló mély tanulási módszerrel és újfajta algoritmusokkal, ezzel érték el a nagyfokú hatékonyságot. A végső cél azonban nem az, hogy egy vakon működő eszközt készítsenek, hanem a rendszer finomítása és a hatékonyság fokozása, ennek érdekében a későbbiekben akár a látás képességével is felruházhatják az eszközt. Vizuális információk segítsége nélkül működő robotkész került bemutatásra előbbi hírünkben. Hamarosan a mesterséges intelligencia oktatási területen alkalmazott szerepéről számolunk be. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy oktatási célú alkalmazásnak járunk most utána a mesterséges intelligencia segítségével. Bevezetés a számítógép tudományokba nevezető kurzusban vesz részt a mesterséges intelligencia. A gépi tanulás egyelőre nem veszi át teljesen a hagyományos oktatók és óraadók szerepét, csak segíteni fogja a munkájukat, illetve leginkább a diákokat, ha azok valamilyen problémába ütköznek tanulmányaik, illetve az azok részeként elkészítendő feladataik teljesítése során. A mesterséges intelligencia által fejlesztett programok jelenleg túlságosan is segítőkészek, így az általuk használt program inkább a válaszok felé vezeti majd a diákokat, mintsem, hogy átadja neki azokat. Segíteni fogja a diákokat abban, hogy megtalálják a hibákat a kódjukban, véleményezze programtervüket, de a megoldásokat nem árulja el pontosan, nem fogja elvégezni helyettük a programozási teendőket. Az új programok az esetlegesen összetett hibaüzeneteket is egyszerűbb kifejezésekkel magyarázzák majd el a diákok számára, és a tervek szerint potenciális diákbarát megoldási javaslatokat kínálnak. Amerikai egyetemen tanít a mesterséges intelligencia, előző hírünk alapján. Titokzatos agyi spirálok felfedezéséről kaphatnak most tájékoztatást. A különböző méretű agyhullám mintázatok központi pontok körül forognak, és a kutatók hipotézise szerint a jelek segítségével összekapcsolhatók az agy különböző részei, így lesz gyorsabb az agyba jutó információk feldolgozása. A spirálok bonyolult kölcsönhatásokban vannak, és kulcsfontosságú szerepet játszanak az összetett agyi tevékenységek megszervezésében. A vizsgálat során a kutatók különféle feladatokat adtak a résztvevőknek, és megfigyelték, hogy működés közben az örvények mozgása megváltozott az agy különböző részein, vagyis ezek a spirálok koordinálhatják az agy tevékenységet. A spirálok gyakran az agy különböző funkcionális hálózatait elválasztó határokon vannak, és forgási irányuk megváltoztatásával lehetővé teszik az agyi aktivitás rugalmas újrakonfigurálását, ha nyelvfeldolgozásról vagy emlékezésről van szó. Az idegtudományi vizsgálatok eddig általában a neuronok közötti kapcsolatokra és kölcsönhatásokra fókuszáltak, amikor az agy működését akarták feltárni, így sikkadhattak el ezek a titokzatos spirálok. Pontos funkciójuk még rejtély, de több elemzés után a tudósok úgy gondolják, az örvények kommunikációs hídként működhetnek az agyon belül, különböző régiókat összekötve, és akár az agykérekben is áthaladhatnak. A felfedezés azért is fontos, mert ahogy egyre többet megtudunk az agy összetett működéséről, úgy lesz egyre könnyebb a mintájára nagy teljesítményű számítástechnikai gépeket létrehozni. Utolsó hírünkben az agy működésének újabb érdekes részletére derült fény. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy galaxis méretű detektort hoztak létre csillagászok, amely felfedi a világegyetemet átjáró gravitációs hullámokat. Ismertettünk egy eljárást, melynek során bányászt robotot küld a NASA a Holdra, hogy megfúrja a felszínt. Megismerhették a víz alatt működő kozmikus navigációt. Hallhattak arról, hogy üzembe helyezték Európa első akkumulátoros vonatait Olaszországban. Tájékoztatást kaphattak arról, hogy hamarosan szagokat is érezhetünk a virtuális valóságban, valamint megtudhatták, hogy amerikai egyetemen tanít a mesterséges intelligencia. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pósz Szilviát hallották. Várom Önöket egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt. Viszont hallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint fél milliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a fél ezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények kör alakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: És most indul egy újabb óra a Balaton legjobb slágereivel. Balaton Rádió. Éjjel-nappal a legjobb

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Pós Szilviát hallják. Mai műsorunkban szó lesz többek között arról, hogy kvázi holdként azonosított űrsziklát fedeztek fel csillagászok, amely a Földdel kering a nap körül. Létrehozták mérnökök a mechanikus meteanyagot, ami 10-ig tud számolni. Kevesebb, mint 1 kiló hidrogénnel tett meg 2500 kilométert egy autó. Új típusú üveget fejlesztettek kutatók, amely számos szempontból kedvezőbb tulajdonságú a hagyományosnál. Hőtermelő képességgel bírnak a konyhvirágok. Visszanövesztheti a fogakat egy gyógyszeres kezelés. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Mintagyűjtő küldetést indít a Mars holdjára a japán űrhivatal. Erről az űrprojektről hallhatnak elsőként. A Mars két apró holdja meglehetősen rejtélyesek, bár egyre többet tudunk róluk, még mindig nem lehetünk 100%-osan biztosak az eredetükben, de tartja magát az elképzelés, mely szerint az égitestek a kisbolygó övből befogottak, de egyre több érv szól amellett, hogy ütközésben a Marsból szakadtak ki. A néhány grammos regolit és kőzetminta, amelyet a mintavételező jármű hazahoz, eldöntheti majd ezt a kérdést. A Mars holdak felfedezése néven futó küldetés egyik célja ez a mintavételezés, emellett azonban egy kis rover is eljut majd a Mars nagyobbik holdjára. Maga a jármű három részből áll össze, egy leszálló egység, egy abból elkülönülő felszálló modul, amellyel a kiemelt minta is jön, és a rover. Az űrjárművön egy spektrométer, egy sugárzásmérő kapott helyet, a kis marsi hold felszínének hőtulajdonságait és ásványi összetételét helyben is vizsgálja majd az eszköz. Emellett 4 kamerája van, 2 a kerekek és a talaj figyelésével járul hozzá a haladáshoz, illetve 2 navigációs kamera is helyet kapott az eszközön. Az eszköznek a kis marsi hold felszínén extrém alacsony gravitációban kell majd furikáznia. A roveren jelenleg az utolsó simításokat végzik, még némi tesztelés hátra van, majd szeptemberben átszállítják Japánba. Ott fogják integrálni az űrszondára. Előbbi hírünkből megtudhatták, hogy mintagyűjtő expedíció indul a Mars holdjára eredetének kiderítése céljából. A továbbiakban témánál maradunk, ugyanis csillagászok szerint nem csak egy hold kering a Föld körül. Kvázi holdként azonosított űrsziklát fedeztek fel csillagászok, amely évezredek óta keringhet a Földdel a nap körül. Az aszteroidát március 28-án észlelték először a Hawaii vulkán tetején található obszervatóriumban. Az űrszikla, habár a Földhöz hasonlóan kering a nap körül, azonban csak kisebb mértékben hat rá bolygónk gravitációs ereje. Becslések szerint az aszteroida 15 méter átmérőjű, és a pályája a Földtől 14 millió kilométeren belül helyezkedik el, azaz nem merészkedett túl közel bolygónkhoz, mert a hold pályájának legközelebbi pontja 364 ezer kilométerre van a Földtől. A kvázi holdként azonosított aszteroida feltehetően már több mint 2100 éve kering a Földdel együtt a nap körül. Erről a felfedezésről kaphattak információt az imént. Hamarosan a kvantum számítógépek új teljesítménymérő rendszerét ismertetjük. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
2: Megmozgatjuk az állóvizet.
3: Ugye már te is Balaton Rádiós vagy? Balaton Rádió.

0: szakma.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Új teljesítménymérő rendszerről lesz szó a következőkben, amelyet a még nem is létező számítógépek eredményességének vizsgálatára hoztak létre. Megalkották azt a teljesítménymérő rendszert, amely a leendő kvantumos szuperszámítógépek hatásfokát méri, hogy kiderüljön, mire képesek ezek a speciális berendezések. Ez a típusú teljesítménymérés a teljes rendszer hatékonyságáról ad számot, és elsősorban három fő faktort vesz figyelembe, a megbízhatóság mellett a sebességet és a skálázhatóságot. Egy másik lényeges tényező a hatékonyság fokozásának tekintetében a hibák számának csökkentése. A mértéket tulajdonképpen a logikai kvibitok száma és a hardware minősége az órajel határozza meg, a teljesítmény fokozását pedig többek között a kvantumbitek számának növelésével lehet elérni. A logikai kvibitok több fizikai kvantumbitből állnak, amelyek együtt dolgoznak egy számítás során, és elég ideig megtartják a koherenciájukat ahhoz, hogy kvantum logikai kapukkal végzett műveleteket lehessen kivitelezni velük. A kvantum szuperszámítógép megbízható logikai kvantumbitekkel működik majd, és minél stabilabbak az alapjukat képező fizikai kvibitok, annál kevesebbre lesz szükség belőlük. A világ legnagyobb szoftvervállalata a jövőbeli fejlesztésekkel kapcsolatban már kijelölte a leendő kvantum szuperszámítógép megalkotásának hozzávetőleges időpontját, de ez csak a hatodik lépés lesz az ütemtervben. A teljesen új korszakot megnyitó, hatékony kvantum számítógépek építésének versenye pedig más szereplők munkájának köszönhetően is egyre éleződik. A hibajavítási algoritmusoknak és más fejlesztéseknek köszönhetően a következő generációs gépek már beválthatják a kvantum számítógépekhez fűzött nagy reményeket előző beszámolónk alapján. A folytatásban egy kísérletezésről számolunk be, melynek célja olyan anyagok létrehozása, amelyekkel alapvető műveleteket lehet elvégezni, és rendelkeznek egyfajta primitív memóriával. Újfajta szerepkörben alkalmazták a mechanikus metaanyagot az Amsterdami Kutatóintézet mérnökei, és elérték, hogy az anyag sajátos módon számolni tudjon és strukturális memóriával rendelkezzen. Az eszköz készítéséhez egy gumiból álló formát használtak, amiben a szerkezeti elemeket úgy alakították ki, hogy azok külső hatásra egyedi módon viselkedjenek. Az, hogy hogyan mozdulnak a szerkezeti elemek, tulajdonképpen bonyolult reakciók eredménye,

0: és még számítógépes programokkal is nehéz szimulálni. A metaanyag rendkívül egyszerű, de mégis egy primitív számítógéphez hasonlóan funkcionál a kutatók leírása szerint, és információ feldolgozására alkalmas. A használatuk előnyeit az egyszerűségük és a robusztusságuk jelenti, és a kutatók szerint több szerepkörben is lehetséges alkalmazni őket, például az érzékelők, a hajlékony robotok és a mechanikus adatfeldolgozó rendszerek építése során. Az anyagból alkothatók lépésszámlálók vagy a hidakba integrálva mérhetik a különböző súlyú autók forgalmával kapcsolatos adatokat. A metaanyag továbbfejlesztett verziója pedig az anyagban megvalósított masszív, párhuzamos adatfeldolgozást tesz majd lehetővé. Az imént elhangzott hírünk szerint létrehozták mérnökök a mechanikus metaanyagot, amit 10-ig tud számolni. A továbbiakban a világ leggyorsabb mágnes vasútja kerül bemutatásra. Várjuk vissza Önöket!
1: A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Egy vasút közlekedési rekordról értesülhetnek következő hírünkből. Új rekordot állított fel Kína új generációs nagysebességű vonata, miután egy tesztüzem során óránként 453 km/órás sebességgel száguldott. Az ázsiai országban található a világ legnagyobb vasúthálózata. Sanghajban például több mágneses technológiával hajtott vonatjáratot is üzemeltetnek. A mágnes vasút technológia kiterjesztésére állami programot indítottak, amelyet az ország 5 éves tervében vázoltak fel. A kínai vasút a napokban tesztelte az új motorvonatokat a hálózat egy szakaszán. A fejlesztés különlegessége, hogy a vonatok nem tartalmaznak olyan technológiát, amelyet más vonatgyártók szabadalmaztattak vagy licenszeltek, vagyis Kína képes gyorsabb vonatokat gyártani saját fejlesztésű innovációkkal. A nagyobb sebesség jelentősen gyorsabb közlekedést tesz lehetővé, például Peking és Shanghai közötti távolság mindössze 2,5 óráig tartana egy 400 km-es óránkénti sebességgel közlekedő vonattal, ami hasonló ahhoz, mintha repülővel tennénk meg ezt a távot. Óránként 453 km-es sebességgel világelső az új kínai gyorsvasút. Ezt a csúcs teljesítményt részleteztük az előbbiekben. Szintén egy elképesztő eredményről adunk most tájékoztatást, ugyanis kevesebb, mint 1 kiló hidrogénnel tett meg 2500 kilométert egy autó. Rekordot döntött saját építésű hidrogén meghajtású járművével egy holland egyetem hallgatói csapata, és sikerült túlszárnyalniuk az előző csúcstartó eredményét. Az előző rekordot egy átalakított modellel kivitelezték egy franciaországi versenypályán, ahol 3 napon át kora reggeltől késő estig hajtottak a sofőrök egymást váltva az autóval, még elérték a kívánt teljesítményt, és végül valamivel több mint 2000 kilométert tettek meg egy feltöltéssel az üzemanyagcellás járművel. A rekorddöntő autó néhány száz kilométerrel tovább haladt ennél, és majdnem 2490 kilométerre jutott kevesebb, mint 1 kilogramm hidrogént felhasználva. A kísérlet ez esetben is több napot vett igénybe, eközben 11 csapattag vezette a járművet 2 órás turnusokban összesen 71,5 órán át. A prototípus ezzel a teljesítménnyel jelenleg a leghatékonyabb hidrogén meghajtású autónak számít, de a járművet kifejezetten ennek a célnak elérésére optimalizálták, a külalak és kényelem másodlagos szerepet játszott a tervezés során. Az egyedi megjelenésű autó előző verziói még csak 3 kerékkel rendelkeztek, de később egy negyediket is kapott, a külső borítás viszont az évek során hasonlóan egyedi maradt, bár az első modellektől eltérően az elmúlt évek fejlesztései már valamivel autószerűbb külsőt kölcsönöztek a gyártócég példányainak. A járművet így sem egyszerű vezetni, ugyanis alig van hely egy felnőtt ember számára, és a maximális sebessége sem éri el a hagyományos autó szintjét, hiszen csak 45 km/órás sebességgel tud haladni. Az utcákon tehát nem fognak egyelőre megjelenni a prototípus tömeggyártott utódai, a szakemberek azonban tovább dolgoznak a hidrogénes meghajtás fejlesztésén. Elmondásuk szerint az autók mindenképpen változás előtt állnak, és fejlődniük kell, ez az evolúció pedig nem csak a meghajtás módját foglalja majd magában, hanem a hatékonyságot is. Rekordot döntött a hidrogén meghajtású autó, amely 1 kiló hidrogénnel tett meg 2500 kilométert. Az erről szóló hírt osztottuk meg önökkel. Hamarosan a gőzmeghajtású motorkerékpár gyorsulási versenyen elért eredményét ismertetjük. Tartsanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Alig 4 másodperc alatt tett meg nagyjából 200 méteres távolságot a következő hírünkben szereplő gőzmeghajtású motor. Gőzhajtású motorkerékpárral állított fel új rekordot gyorsulási versenyen egy brit családi vállalkozás, amely 1979 óta foglalkozik gyorsulási motorsporttal. A csapat járműve a közel 200 méteres távolságot alig 4 másodperc alatt tette meg. Ez 280 km per óra csúcssebességet jelent, ami a célnál 262 km per óra volt. A teljesítmény már önmagában is megsüvegelendő, az a tény azonban, hogy mindezt egy gőzmeghajtású motorral sikerült elérni, kifejezetten exkluzívvá teszi az eredményt. Ahhoz, hogy elég nagy legyen a nyomás a motor belsejében, egy szerkezet túlhevíti a vizet. Ezt aztán speciális fúvókákon keresztül mozgatják, még a végén el nem éri a kilépési pontot. Itt aztán olyan erővel tör ki a járműből, hogy az megfelelő tolóerőt biztosít. A vizet hidrogénezett növényi olaj felhasználásával hevítik fel, így 200 Celsius fokot és 30 bar nyomást tudnak létrehozni. A gőzmeghajtású járművet azért alkották meg, hogy gyorsulási versenyekre, kiállításokra és egyéb rendezvényekre vigyék el. A cég most azt tervezi, hogy megpróbálja elérni a 321 km per óra csúcssebességet, ami ilyen szerkezettel még sosem sikerült. Előző beszámolónkból megtudhatták, hogy gőzmeghajtást kapcsoltak egy motorkerékpárra, amely 289 km per órára gyorsult. A repülőautók praktikusabb verzióját teszteljük a továbbiakban. Egy kínai cég a nem is olyan távoli jövő mobilitási fejlesztéseinek egyik irányát a légi és az utakon zajló közlekedési formák kombinálásában látja, ami az esetükben nem egy repülő autóban ölt testet, hanem egy kerekeken guruló autonóm jármű és egy vertikális felszállással és landolási képességgel bíró gépezet ötvözésében, amelyek különválasztható módon kapcsolódnak egymáshoz. A járművet az elképzelés szerint egy autószerű, autonóm módon közlekedő alsó platform és a rajta elhelyezkedő, kompakt kabinnal és propellerekkel felszerelt repülő szerkezet alkotja. Utóbbival az utasa bármikor a magasba emelkedhet, hogy a levegőben folytassa útját, miközben a másik egység elindulhat egy töltőállomásra, visszatérhet a kiindulási pontra vagy éppen a célállomáshoz, ahol várhatja az érkező légi járművet. A közlekedési eszköz így könnyebben használható és egyúttal valamivel egyszerűbben megépíthető, mint egy valódi repülőautó, de az utazás benne legalább annyira futurisztikus élményt nyújt. A jármű felső egységét már repülési teszten is kipróbálták, vagyis a hibrid jármű fejlesztése zajlik, a megjelenési időpontról viszont még nem árult el részleteket a gyártócég. Az új generációs repülőautók fejlesztéséről hallhattak az imént. A továbbiakban az üveggyártás legújabb technológiájával ismerkedhetnek meg. Új típusú üveget fejlesztettek kutatók, amely számos szempontból kedvezőbb tulajdonságú hagyományos párjánál. Az új üveg esetében elkerülik a széntartalmú alapanyagok használatát, és alacsonyabbá is válik az üveg olvadáspontja. A hagyományos üveg előállítása során kvarchomok, nátriumkarbonát és mészkő a szükséges alapanyag. A két utóbbi anyag olvasztása jelentős mennyiségű széndioxid kibocsátásával jár. Azonban még ennél is több az a széndioxid, ami az anyagok olvasztásához szükséges hő előállítása miatt jut a légkörbe. Az új típusú üveg esetében az olvasztási hőmérsékletet 300-400 Celsius fokkal is csökkenteni tudták, ezzel körülbelül harmadával csökken az ehhez kötődő széndioxid kibocsátás is. Mivel az új üveg sokkal törésállóbb a hagyományosnál, ezért vékonyabb üvegként is ugyanolyan erős lehet, ezzel pedig könnyebbé tehető számos alkalmazási területen. Az új típusú üveget mutattuk be az előbbi hírünkben. A folytatásban a zenetanulás és a matek tudás közti kapcsolatot elemezzük. Várjuk vissza Önöket!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: A következő tanulmány szerint a zenetanulás javítja a matematika tudást. Mind a matematikát, mind a zenét ősidők óta sok kapocs köti össze, különleges szimbólumokat használ, mennyiségi gondolkodást és absztrakt érvelést kíván mindkettő. A zene leírható a matematika nyelvén is, emellett a matematika is rendelkezik művészi oldallal, és a zene is rendelkezik matematikai alapokkal. Kutatásokat összegzett egy tanulmány, hogy kiderítse, hasznos-e a gyerekeknek azért zenét oktatni, hogy jobbá váljanak matematikából. Az már világos volt, hogy akik zenében jók, azok matematikában is jobbak. Az elemzett kutatásokban mintegy 78 ezer gyerek és fiatal vett részt, óvodástól egyetemistáig. Háromféle típusú zeneoktatást vizsgáltak meg, hagyományos énekóra típusút, hangszeres oktatást, illetve integrált zene-matematika oktatást, ez utóbbiban a matematika órákba építették be a zenét. A legjobb eredménye az integrált oktatásnak volt, azon tanulók 73%-a, akik ebben részt vettek, jobb matekossá váltak, mint az e-féle oktatásban nem részesülők. A hangszeres zenetanulása a tanulók 69%-ában, a normál énekóra 58%-ában javította a matematika eredményeket. A legnagyobb hatása a fiatal tanulókra volt abban a korban, amikor a matematikai fogalmak alapjait sajátítja el egy gyerek. Az integrált oktatási módozat egyrészt azzal hathat jobban, hogy rámutat a zene és a matematika kapcsán az összefüggésekre. Ezzel plusz lehetőségek nyílnak meg a diákok előtt a matematikai törvényszerűségek megértésére. Emellett valószínűleg a zene szórakoztató hatása sem elhanyagolható ezeken a tanórákon. Sokan zsigerből idegenkednek a matematikától, ezt feloldja a könnyedebb zenei rész a matematika órákon. Az előző elemzésből beigazolódott, akik zenét tanulnak, javuló matematika tudásra számíthatnak. Egészen más témával folytatjuk műsorunkat, méghozzá a hőtermelő növényekről adunk hírt. Kutatási eredményen keresztül mutatták be a növények különös hőtermelő képességét. Talán van, aki már hallott arról, hogy a konyvirágok közt van olyan faj, amely képes megolvasztani a havat maga körül, és a környezeténél 15-25 Celsius fokkal is melegebb lehet. E növény is, ahogy rokoni körében mások is, a beporzói miatt melegít. Eddig nem tanulmányozták részleteiben a konyvirágok hőtermelését és annak evolúcióját. A kutatók most 80 fajt, vagyis különféle titánbuzogány rokonokat vizsgáltak meg, ebből 64 fajnál tapasztaltak hőtermelést. Az egyes fajok közt nagy különbségek voltak, a legkevésbé fűtő 1,5 Celsius fokkal, míg a legforróbb virág 21,7 Celsius fokkal volt melegebb a környezeténél. A hőkamerás vizsgálatok a virágon belüli különleges hőmintázatokat is feltárták. Kizárólag a virágzat hím virágokat tartalmazó pollen termelő régióját fűtötte minden faj, az egyedi különbségek ellenére ebben mind megegyeztek. Ez a része a virágnak az, amelyből a beporzókat csábító illatok áradnak. Néhány növény csak pár órán át fűt, még más fajok akár hosszú heteken keresztül. Az egyelőre nem derült ki, hogy mi okozza-e különbségeket és milyen evolúciós előnyt jelent a növény számára elég költséges fűtés. Mint a legtöbb alapkutatás, ez esetben is több kérdés merült fel, mint ahányra választ találtak. A további részletek kiderítése későbbi kutatásokra vár. Fontos volna megérteni, mit miért csinál a növénycsoport, mivel minden fajuk veszélyeztetett. A konyvirágok hőtermelő képességének jártunk utána az imént. A továbbiakban egy véletlen felfedezésről számolunk be. Maradjanak velünk!
0: A tudomány mai állása.
1: A műsor hamarosan folytatódik.

0: hírek a tudomány világából.
1: A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Véletlenül felfedezték, hogyan lehet a levegőből áramot generálni, erről kaphatnak most bővebb tájékoztatást. Sikerült elektromos áramot generálni a párás levegőből. Eredetileg páramérő eszközt akartak építeni amerikai kutatók, ám egyikük elfelejtette bedugni a készüléket a konnektorba. A nanoszálakból álló készülék ennek ellenére elektromos jelet mutatott. Kiderült, a nanoszálak egy cső belsejében összeütköztek, ami elektromos áramot generált. Ahogy az ütközések száma nőtt, a cső egyik vége másként töltődött, mint a másik. A tudós elmondása szerint eszközük gyakorlatilag olyan volt, mint egy akkumulátor, volt egy pozitív és egy negatív vége, és ha a kettőt összekötötték, megindult a töltés. Ezen felbuzdulva a csapat egy másik szerkezetet is épített, egy olyat, amelynél a nanoszálak helyett más anyagot használtak, rajta milliónyi aprójukkal. Az eredmény egy olyan készülék lett, amely képes volt egy mikrowatt elektromos áramot generálni. Bár ez igen pici mennyiség, a készülékben lévő labból többet is egymásra lehet helyezni, így a teljesítmény növelhető. Ha el lehet kerülni, hogy a légköri mikróbák beszennyezzék, illetve fel is lehet skálázni, akkor az eszköz a mindennapokban is működőképes lehet. Egy véletlen felfedezést osztottunk meg önökkel az imént, melynek során levegőből generált áramot egy kutatócsoport. A tudomány mai állása szerint visszanövesztheti a fogakat egy gyógyszeres kezelés. Miután eredményes állatkísérletekről számolt be egy japán kutatócsoport, most egy olyan gyógyszer humán kísérletekbe kezd, amely képes visszanöveszteni a fogakat. Siker esetén a gyógyszer új utakat nyithat meg a foghiány kezelésében, különösen a genetikai rendellenességekben szenvedőknél. A kutatás egereken végzett génvizsgálatokkal kezdődött. Világszerte több tudós kimutatta, hogy ha egyes géneket törölnek az egerekből, akkor kevesebb foguk nő. Ez más szakembereket is elgondolkodtatott, felvetették, hogy mi lenne, ha ennek az ellenkezője is igaz lenne. Ennek nyomán azt találták, hogy azoknál az egereknél, amelyekből hiányzott egy bizonyos gén, valóban megnőtt a fogak száma. A kutatók egy bizonyos fehérjére fókuszáltak, amely a jelek szerint megakadályozza, hogy az állatoknak több foga nőjön. Következésképpen úgy vélték, hogy ennek a fehérjének blokkolása több fog növekedését teszi lehetővé. Amikor a kutatócsoport kifejlesztett egy blokkoló, semlegesítő antitest gyógyszert, sikerült elérniük, hogy az egerek fogak nélkül szülessenek, majd visszanövesszék az említett fogakat. Vagyis kifejlesztették a világ első fognövesztő kezelését. Mielőtt azonban a klinikai vizsgálatok megkezdődhetnének, a csapatnak be kell bizonyítania, hogy a gyógyszer biztonságos az embereken és negatív mellékhatások nélkül tesztelhető. Utolsó hírünkben a fognövesztő eljárásról hallhattak részleteket. Ennyi fért mai műsorunkba, röviden összefoglalva, mi mindenről esett szó mai adásunkban. Beszámoltunk arról, hogy mintagyűjtő expedíció indul a Mars holdjára eredetének kiderítése céljából. Hallhattak a teljesítménymérő rendszerről, amely a leendő kvantumos szuperszámítógépek hatásfokát méri. Szó volt arról, hogy óránként 453 kilométeres sebességével világelső az új kínai gyorsvasút. Megtudhatták azt is, hogy alig 4 másodperc alatt tett meg nagyjából 200 méteres távolságot a gőzmeghajtású motor. Beigazolódott, hogy akik zenét tanulnak, javuló matematika tudásra számíthatnak, valamint tájékoztatást kaphattak arról, hogy egy véletlen felfedezés során levegőből generált áramot egy kutatócsoport. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm a figyelmet, a szerkesztő műsorvezetőt, Pós Szilviát hallották. Várom önöket egy hét múlva ugyanekkor, ugyanitt. Viszonthallásra!
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz. A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
1: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli az ökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolványprogram legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a Párizsi Klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendég éjszakát töltött el ott, ugyanakkor a júliusi és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt.
0: Időjárás.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: Kezdődik a magyar zenei műsor. Kezdődik a magyar zenei műsor. Most is hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor ugyanitt. Hallgass hazait a magyar zenei műsor. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Megkezdődött a Hallgass Hazait című magyar zenei műsor mai adása, Magyar Matyi rapper. A műsor mai vendége, kezdjük nem sokára a beszélgetést. Molnár Szabolcs vagyok. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
3: Homokba rajzolt, engem az ég volt, hogy féltem, elmos az eső.

0: Zenekavar című újdonság kapcsán Magyar Matyi itt van. Üdvözöllek téged a műsorban. Szia!
1: Én is üdvözöllek téged is, és a kedves hallgatókat is. Szia, sziasztok!
0: Na hát, most az a helyzet, hogy itt van most ez az újdonság, klippel együtt, és majd ezt is megbeszélhetjük, meg sok mindent megbeszélhetünk, de 3 év kihagyás történt a te zenei munkásságodban. Most nekem az az első gondolatom, hogy ezt elmondod, hogy mi miatt lett ez a 3 év kihagyás?
1: Persze, hát ez a 3 év, igen, ez hosszú idő nagyon. Úgy döntöttem a 3 évvel ezelőtt legutoljára megjelent dalom után, hogy szeretnék csinálni egy lemezt, és az ugye relatív hosszú idő, hogyha tényleg úgy szeretné azt az ember összerakni, hogy nem arra törekszik, hogy minél hamarabb meglegyen, hanem hogy tényleg olyan dalok szülessenek, ami nem hallatszik, hogy esetlegesen nyomásra van megírva, vagy bármi ilyesmi. Illetve minőségileg is szerettem volna egy pár lépcsőt lépni az előzőekhez képest, úgyhogy az elmúlt években a lemezzel foglalkoztam, és most érett be, most készült el. Ez 12 dalt jelent egyébként, meg egy intrót a lemezen, és a Felkavar, amit említettél, az az első megjelenés az albumról, ez egyébként a címadó dala is a lemeznek.
0: Hát akkor tulajdonképpen nem volt kihagyás, hanem egyszerűen készült folyamatosan minden.
1: Így igaz, igen, tehát kihagyás nem volt, csak a megjelenéseket illetően volt kihagyás, mert egyébként igen, én közben ugyanúgy foglalatoskodtam a zenével, csak a megjelenéseket szüneteltettük. Szerettem volna összerakni ezt a, most már ugye fix, hogy 12 dal, de akkor még csak annyi volt, hogy szerettem volna egy lemezt összerakni, ennek több oka volt. Esetlegesen az, hogy kiadóknál megpróbálkozni vele, illetve hogy saját magamnak összetudjak egy ilyen csomagot állítani, és ne csak single dalokat jelentessek meg.
0: Most több minden is eszembe jutott, az egyik, hogy kiadóknál megpróbálni. Ezt a vonalat, ezt próbáltad, és csináltad, és érdekel ez téged, és menti a kiadókhoz, vagy nem?
1: Ahova volt, vagy van kontaktom, most így név szerint nem annyira szeretném őket megemlíteni, ott igen, ott volt, akivel beszéltünk, ilyen lezáratlan maradt egyébként, két kiadóról van szó, mind a két kiadónál lezáratlan maradt az ügy abból a szempontból, hogy majd a jövőben lehet, hogy erre vissza fogunk térni, vagy visszatérünk, egyelőre nem kötöttünk szerződés senkivel, vagy nem állapodtunk meg senkivel.
0: Egyébként így többes számban fogalmazol, a tünk, kötöttünk, ilyenkor, amikor többes számban mondod, azt kire mondod?
1: Hát sokan segítenek nekem ebbe az egész zeneipari témában, és azért szoktam így fogalmazni, mert ugye a kontaktokat is ismerősökön keresztül kapom. A Kollács Zsolti, aki a Kultus Digitálnak a feje, ugye nála rögzítettem egyébként a dalokat, én nagyon jó barátságot ápolok vele, és akkor ő segít nekem mindig minden ilyenben, ami a például a kiadókat is illeti, úgyhogy azért beszélek ilyenkor többes számba, mert sosem egyedül vagyok ebbe a projektbe, például az első e-mail is úgy ment ki, hogy ő kötött össze engem a kiadóval, és akkor ezért indokolt a többes szám.
0: Folytatjuk nem sokára, Magyar Matyi a műsor mai vendége.

0: folytatjuk a beszélgetést, Magyar Matyi, rapper, a műsor mai vendége. De egyébként annak idején téged úgy képzeljelek el, hogy egyszer csak, tehát te mint fiatal ember, mondjuk ha sok-sok évet visszamegyünk az időben, akkor egyre inkább megjelent benned a zene, és akkor mondjuk a családban senki nem volt körülötted, aki ilyesmi területen mocorgott volna, hanem úgy benne voltál a nagyvilágban, és nézegettél kifelé, hogy hol vannak olyan felnőtt emberek, mondjuk, hogyha sok-sok évet visszanézel, akik ilyesmivel foglalkoznak, így körülbelül így képzeljem el?
1: Hát egyébként így a közvetlen közelemben nem volt senki, aki olyan szinten, tehát aktívan foglalkozott volna a zenével, vagy a zenéléssel. Édesapám egyébként tinédzser korában, ő igen, tehát gitározott, játszott zenekarba, viszont nekem ez ilyen érdekesen alakult ki, mert eleinte elektronikus zenékkel foglalkoztam. Szerintem sokan így kezdik egyébként, ugye számítógép előtt ültem, és ott volt lehetőségem ugye a különböző szoftverek által kipróbálni azt, hogy hogy áll össze egy zene, vagy megtapasztalni. És akkor egy idő után meg elkezdtem szövegeket írogatni. És akkor eleinte még nem is gondolkodtam el azon, hogy én saját magam adjam ezeket elő. Másoknak írtam dalokat, és akkor szépen ez egy idő után fordult át abba, hogy én kerültem oda a mikrofon mögé, és én kezdtem el a daloknak a felvételét.
0: Igen, ezt tudom, hogyha jól tudom, akkor először az talán nálad pont valahogy így volt, hogy megírtál egy szöveget, és utána megkértél egy rappert, hogy adja elő?
1: Igen, ez így volt, írtam egy dalt, és ez majdnem 10 éve, sőt, körülbelül 10 éve volt, ja, akkor írtam meg az első teljes szövegemet, ami ugyane azt jelenti, hogy már nem csak egy refrén volt, vagy csak egy verze, vagy 2 sorok, 4 sorok, hanem írtam 3 verzét és mellé egy refrént, és írtam több magyar előadónak, akkor még egyáltalán nem volt meg ez a fejemben, hogy ugye ezen a műfajon, rap műfajon belül egyébként azért ez nem olyan szokványos, hogy másoknak a szövegeit adják elő az előadók. Én írtam pár embernek, és akkor egyikükkel meg tudtunk állapodni. Akkor még egyébként úgy, hogy ez a dal nem fog kikerülni sehova, csak saját magunknak készíti el, de aztán annyira megszerette ő is ezt a munka közbe, hogy mondta, hogy szívesen benne van, hogy feltöltsük a netre, és ez meg is történt. Igen, úgyhogy az első szövegemet azt így másnak, vagy hát nem azt mondom, hogy másnak írtam, mert nem, viszont más vette fel.
0: Ez érdekes, és egyébként a gyakorlati valóság is az, hogy akkor neked még tényleg eszedbe sem jutott, hogy te legyél az, aki előadod.
1: Nem, egyébként igen, ez igazából nem is tudom, hogy a pontos oka mi volt. Valószínűleg még annyi önbizalmam sem volt, hogy megpróbálkozzak ezzel, talán féltem is egy picit, ezt az egészt

0: meg ahogy mindenki először a videón is fura hallani a saját hangját az embernek, úgyhogy ilyen különböző okok miatt nem is fordult meg eleinte a fejembe, viszont utána, hogy szépen lassan jelentek meg azok a dalok, amiket másnak írtam, és láttam, hogy szeretik, és pozitív visszajelzéseket kaptam, akkor egyre inkább abba az irányba sodort ez, hogy akkor próbálkozzak meg én a felvétellel is.
1: Na most először akkor csinálhatjuk azt, hogy mutatunk egy dalt, és akkor utána visszajövünk még beszélgetni? Most csak azért gondolkozom, hogy melyik legyen az újdonságot, most szeretnéd hallani már is, vagy pedig először még mást mutassunk, mit mondasz?
0: Szerintem akkor induljunk a régebbiektől, és akkor a végén legyen az új.
1: Na akkor mit mondasz, hogy mi szóljon most a régi dalok közül, és aztán visszajövünk folytatni a beszélgetést, mi legyen most?
0: Legyen a befejezett fejezet.
1: Befejezett fejezet, ezt megmutatjuk, utána mondhatsz a dal kapcsán is majd. Mindjárt visszajövünk, itt van Magyar Matyi. Befejezett fejezet címmel jön a dal, utána jövünk.
2: Hallgass hazaid a magyar zenei műsor.

0: Befejezett fejezet címmel szólt a dal Magyar Matyitól, és mondasz a dal kapcsán egy-két gondolatot még, hogy ez a dal, ez melyik évben is hogy készült?
1: Persze, hát ugye ez még, ahogy beszéltük a dal előtt is, még a régebbi projektekből való, ez hasonló egyébként a Felkavarból, amire indult a beszélgetés, ugye ki lehet találni, hogy egy ilyen érzelmesebb, szerelmes dalról van szó, szóval a Befejezett fejezet szintén témájában egyébként egész hasonló, mint a Felkavar. Ez egy ilyen, hát egy tinédzserkori szerelmi csalódást fogalmaz meg egyébként, és ugye lehetett benne hallani, hogy a refrént azt egy közreműködő, nevezetesen J-Boy énekli. Ő egyébként a Hekivel egy duóba tevékenykedik már az elmúlt években, és tök szép sikereket is érnek el, aminek nagyon örülök, és akkor még őt a Kollács Zsoltinál ismertem meg, a stúdióba találkoztunk, ő mutatott be minket szintén, a Zsolti, és annyira tetszett a hangja, hogy megbeszéltük, hogy akkor csináljunk már egy közös dalt, és nekem megvolt a cím a fejembe, hogy ez a Befejezett fejezet, ez tök jó hangzana, és megírtam a verzéket az alapzenére, már akkor készen volt a dal, és akkor a Jani, így hívják a polgári nevén, ő megírta a refrént úgy, hogy belefogalmazta ugye a Befejezett fejezetet, és szerintem egy tök jó kis végeredmény született, legalábbis a visszajelzések azok jók voltak róla, úgyhogy.
0: Ezt mutattuk nemrég, és akkor most én még gondolatban egy picit visszahozom magunkat oda, hogy tehát volt az életedben egy olyan korszak, amikor először még másoknak írtál szövegeket.
1: Igen.
0: És utána egyszer csak eljött az a pillanat, amikor felismerted azt, hogy akkor tulajdonképpen te is előadhatnád, ez talán akkor volt, amikor összeálltál egy másik előadóval, és együtt kezdtétek csinálni?
1: Igen, igen, ez úgy indult, hogy akiknek a szövegeket írtam, a dalszövegeket írtam, az egy Golden Coast nevezetű formáció volt. Ők abban az időben fiatalok által kedvelt duó voltak, és abból az egyik sráccal, név szerint az Ádámmal beszéltük meg, hogy akkor csináljunk mi is egy külön formációt a Golden Coast mellett, mert hogy akkor azok a dalok, amiket írtam nekik, azok tök jól működtek, és hogy akkor próbáljuk meg együtt. Úgyhogy itt még mindig nem az volt, hogy akkor én először egyedül egy szóló zenét felvegyek, hanem akkor az Ádámmal közösen döntöttük úgy, hogy akkor próbáljuk meg ezt az egész projektet úgy átalakítani, hogy akkor én is ott leszek mellette, és akkor nyilván egy másik néven, a Golden Coast mellett csináljunk, indítsunk egy másik formációt, és akkor M&M néven kiraktuk az egyik dalunkat, ez volt az Egy Éjszakás című nóta egyébként.
0: És de egy picit úgy felidézed, kérlek, ennek az érzelem világát, hogy már arra gondolok, hogy amikor ott egyszer csak ez úgy kipattant a gondolatból, hogy figyelj csak, csináljunk együtt valamit, hogy gyere te is, és akkor te is csináld, te is add elő a saját részedet, hogy ez és utána elkezdted kóstolgatni magadban ezt a gondolatot, hogy tényleg mi lenne, vagy pedig rögtön megérezted, hogy ez az, igen. Hát, hogy volt?
1: Voltam velük többször már a stúdióban, amikor azokat a dalokat vették fel, amiknek én írtam a szövegét. Uh-huh. És volt olyan alkalom, hogy akkor én is bementem a süket szobába, ugye a mikrofon mögé, nem tudom, de csak ilyen egy-két sorra, meg ilyen fűszereket felvenni, meg ilyesmit, tényleg csak így bele kóstoltam ebbe az egészbe, hogy milyen lenne. És akkor egyre inkább magaménak éreztem ezt a dolgot, meg egyre inkább otthon éreztem magam abba a közegbe. Meg ugye, ahogy mondtam a beszélgetésünkkel, én a Zsolti, a Kollács Zsolti, nekem most már mondhatom, hogy nagyon jó barátom, és akkor vele is egyre inkább szorosabb kapcsolatot ápoltunk, és akkor így tényleg annyira lekerült rólam mindenféle ilyen nem is tudom, azért az izgatottság persze az megvolt, mert új, meg hasonlók, de hogy így nem volt bennem már félelem, hogy akkor én álljak oda a mikrofon mögé, mert tudtam, hogy egészen addig fogunk rajta dolgozni, amíg úgyis olyan nem lesz, amilyet én szeretnék. Úgyhogy de érdekes volt persze először visszahallani magam egy zenén, az mindenképp egy ilyen furcsa, de jó érzés volt.
0: És ez így megszületett.
1: Igen.
0: És tulajdonképpen, de ez az M&M's formáció, ez talán egy dalos volt.
1: Igen, egy dalos volt, mert egész egyszerűen utána teljesen más, nem egyeztek az Ádámmal az elképzelésénk a zenéket illetően, és akkor megbeszéltük, semmi haraggal egyébként, uh-huh. semmi harag nem volt benne, csak megbeszéltük, hogy akkor ő folytatja azt, amit elkezdett, vagy elkezdtek, én meg akkor megpróbálom a saját ugyanazt a vonalat, amit én addig csináltam, csak másoknak ugyanazt tovább vinni a saját magam által felvett zenékbe.
0: Ez olyan, mintha az élet azért kevert volna itt titeket össze, hogy téged behúzzon ebbe a világba, ahol most már te magad vagy az előadó is.
1: Igen, egyébként pont ezen gondolkoztam én is egy pár héttel ezelőtt, hogy olyan furcsa, hogy ez az egész, hogy nekik írjak dalokat, ez úgy jött, hogy én a Facebookon belebotlottam egy videójába az Ádámnak, ahol éppen valamilyen zenét rögzítettek, vagy zongoráztak, és akkor az Ádám vette fel rá éppen a verzét, és akkor írtam neki, hogy milyen dal lesz ez, mert hogy tökre tetszik, és hogy akkor szívesen segítenék, hogyha szeretné, és akkor elkezdtünk beszélgetni, és ugye akkor én még senkit nem ismertem, tehát hogy ezelőtt annyi volt, ugye, hogy egy más valakinek odaadtam a szövegemet, és akkor ő elintézte a felvételt, meg mindent, és akkor készen visszaküldte a dalt, tehát hogy én még nem tudtam stúdiót, nem tudom, producereket nem ismertem, semmi videóklipről még nem is beszélek. Tehát, hogy tényleg annyira új voltam ebbe az egész zenei világba, hogy tényleg ezáltal csöppentem így bele, mert Ádámék által mentünk el a stúdióba, és akkor minden úgy hozta magával, videóklip, stb. Producerek. Tehát, hogy igen, arra mindenképpen, nem azt mondom, hogy jó volt, mert nem csak erre, hanem több mindenre jó volt, de hogy igen, általa vagy általuk ismertem meg nagyon sok mindenkit, akivel a mai napig együtt dolgozok.
0: Folytatjuk nem sokára, Magyar Matyi a műsor mai vendége.
2: Hallgass hazait, magyar dalok mindenkinek!

Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait. Hallgass hazait. Magyar dalok mindenkinek. Hallgass hazait. Minden héten ugyanekkor, ugyanitt.

0: mert az olyanok, mint mi sose búcsúznak el.
1: Folytatjuk a beszélgetést, Magyar Matyi, rapper a műsor mai vendége. És ha az élet úgy hozná, egyébként írnál szöveget másnak, most így a jelenben is, vagy a jövőben is?
2: Hát ez is egy érdekes kérdés, mert nagyon nehéz úgy szöveget írnom, hogy megvan adva az, hogy milyen témáról írjak. Tehát amikor az Ádáméknak is írtam dalokat, akkor azok, az nem tudom, a Csillagoknak a szerencsés együttállása volt, hogy nekik is tetszett az, amit én írtam, mert hogy mindig az aktuális élethelyzetemből, ami jött iklet, azt rögzítettem, vagy azt írtam le. Soha nem csináltuk azt, hogy mondtak volna egy témát, hogy na, akkor erről írjál már, és akkor tehát, hogy így kierőszakolni magamból szövegeket nem biztos, hogy tudnék.
1: Hát, ha csak nem megfordítod, hogy ők azt mondják, hogy most az utazásról kellene egy dalt, és akkor hát fogod magad, összecsomagolsz, és akkor nekiindulsz utazni, hát ez a feladat, akkor utazom. Ha a szerelemről, akkor beleélem magam, hogy szerelmesnek kell lennem.
2: Igen. Tehát valahogy persze nyilván megoldható lenne, hogy akkor saját impulzusokról írjak dalt az adott témába, de nem tudom, hogy ez mennyire menne könnyen. Tehát, hogy ez a lemez is azért, amiről beszéltünk az elején, hogy több év volt, mire elkészült, az pont emiatt volt, mert az éppen vártam, hogy ugye jött egy iklet, akkor azt leírtam, megírtam egy dalt, és akkor utána, ha jött a következő, akkor jött a következő, de nem siettettem. Tehát, hogy nem volt az, hogy úristen, akkor most nekem X zenével rövid időn belül kész kell legyek, hanem úgy voltam vele, hogy tényleg ugyanúgy, ha van valami ilyen saját impulzus, amit én egy dalba akarok rögzíteni, akkor azt meg fogom tenni, aztán, hogy mikor lesz kész, ez egy másodlagos kérdés, de nem zárom ki azért, hogy írjak másnak szövegeket, csak jelen pillanatban úgy látom, hogy most nekem ez megy könnyebben, hogy saját magamnak.
1: Folytatjuk nem sokára, Magyar Matyi a műsor mai vendége.

0: question.
1: Rózsa, rózsa, minden szirma bennük, te nem látom, hogy merre. Félek, hogy felkap a szél, messze visz túl nagy a tér. Mi van, ha nem jössz vissza? Nem látlak túl sok a rózsa.

vérzik a harapom. Vörös, mint a rózsák a hajadon, rózsaszirmok a szívemen. Nehéz, amit érzek, nehéz, ahogy lélegzem. Te vagy a véremben, lehet a szerelemtől

Lehet, hogy betakar a föld, de jelesz, ha ott vagy majd. Én fekszem a rózsák közt. Rózsa, rózsa, mondd, hogy hol vagy. Minden szirma,

0: Magyar Matyi, a műsor mai vendége. Folytatjuk a beszélgetést. Csak azon tűnődöm tényleg, hogy egyébként, ha jobban belegondolunk, hogy van ennyi türelmed, hogy 3 évig készítetted ezt a dalcsokrot, hogy miközben készült, nem siettetted, és nem is siettél, és hogy végig közben, tehát soha nem merült fel mondjuk menet közben benned az, hogy most már ez soha nem fog elkészülni, vége van, abba hagyom az egészet, nem áll össze semmi, vége mindennek. Nem voltak ilyen szakaszok?
1: Egyébként olyan, amikor azon gondolkodtam, hogy abba hagyjam, olyan nem volt. Olyan volt, hogy azon járt az eszem, hogy tényleg mikor érek ennek a végére, de tényleg mindig úgy volt, hogy rögzítettem, tehát hogy leírtam egy dalnak a szövegét, megkerestem hozzá, vagy megcsináltuk hozzá a zenét, és akkor még nem mentem el felvenni, hanem betettem a fiókba. És akkor elkezdtem utána a következővel foglalkozni, vagy a következőn dolgozni, és amikor már meglett X dal, akkor mentem el és kezdtem el a stúdió munkálatokat. Tehát, hogy soha nem volt az, hogy felvettem volna teljesen, megírom, felveszek egy dalt, és akkor utána hosszú hónapok úgy telnek el, hogy nem foglalkozok a zenével, hanem így szépen fel volt ez bontva, hogy akkor, sőt, volt olyan dal, ami nem is került a lemezre, mert hogy végül nem találtam így a csokorban a helyét. Tehát, hogy attól függetlenül azért, hogy hosszú idő volt, mindig úgy telt el, hogy folyamatosan csináltam valamit a projektben, és nem is gondolkoztam azon, hogy ezt abba hagyjam. Mert elsősorban magam miatt csináltam ezt az egészet, aztán nagyon fogok örülni, hogyha mások is szeretik nyilvánvalóan, mert a zene az tényleg az erről is szól. Viszont saját magamnak is úgy voltam vele, hogy tök jó lenne ezt megcsinálni, mert egy baromi jó érzés lesz akár egy pár évtizeddel később a kezembe fogni egy olyan lemezt, hogy amit én csináltam fiatal koromba.
0: Hát igen, most itt van. Na, mutatunk megint egy dalt. Melyik legyen most, ami szólhat? Mit mondasz?
1: Szóljon talán megint amiben más is énekel, az Értsd Meg.
0: Értsd Meg, ezt mutatjuk. Magyar Matyi itt van, és dal után visszajövünk.

0: Értsd meg címmel szólt a dal, Magyar Matyi itt van, és most azon gondolkozom csak, hogy neked szerinted jó lenne a jövőben egy zenekart is építeni, vagy úgy magad körül, vagy nem is tudom, ez egy gondolat, így lehetséges szerinted ez? Vagy hogy látod magad?
1: Hát egyébként a gondolat az már többször felmerült a fejembe, hogy milyen jó érzés lehet egy élő zenébe zenekarnál állni a színpadon, vagy zenekarban állni a színpadon, és most már egyre többen csinálják, hogy a rap műfajon belül is, hogy zenekarral turnéznak, és úgy lépnek fel. Úgyhogy egyszer mindenképp nagyon jó lenne, igen, szerintem az megint egy egész más érzés, meg egy más, annyira mást ad érzésben szerintem a hallgatónak is, meg az előadónak is az, hogyha egy élőzenés koncerten, vagy egy élőzenés dalt hallgat, hogy ez teljesen más, igen, jó lenne egyszer, hogyha ezt megtapasztalhatnám.
0: Folytatjuk nem sokára, Magyar Matyi a műsor mai vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: hozni valamit, s még egy fontos dolog, tegyük fel a magyar rap zenét a nagy színpadra.
1: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor. Hallgass hazait.
2: Hallgass hazait.
1: Magyar dolog mindenkinek. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Friss információk itt a Balaton Rádióban.
4: Változnak az uniós vámszabályok, rendkívüli támogatást kapnak jó és sertéstartók. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új uniós vámszabály lép életbe az EU-n kívülről rendelt 150 euró alatti csomagokra július 1-től Magyarországon is. A 3 eurós díjat nem csomagonként, hanem az abban található különböző vámtarifaszámú termékkategóriák után kell megfizetni. Vagyis ugyanabban a dobozban egy póló, egy telefontok és egy fülhallgató már 9 euróra ugrik. Az új szabályt az Európai Unió egységesen alkalmazza, Magyarországon a Nemzeti Adó és Vámhivatal felügyeli a zökkenőmentes átállást. Az EU egyszerre akarja növelni a fogyasztóvédelmet és kiegyenlíteni a versenyfeltételeket az uniós kereskedők és a harmadik országbeli szereplők között. Rendkívüli támogatást nyújt a kormány a száj- és körönfájás járvány miatt veszteséget szenvedett juh- és sertéstartóknak. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete szerint a támogatásra azok jogosultak, akik a járvány miatt elrendelt korlátozásokkal érintett körzetekben gazdálkodtak, és igazolni tudják, hogy állataik értékesítése a korlátozások következtében késedelmet szenvedett. A támogatási kérelmeket ebben a hónapban lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az EU több mint 40 ezer ingyenes európai utazási bérletet osztott szét fiatalok között, köztük csak nem 900 magyar fiatalnak. A brüsszeli testület közleményében emlékeztetett, az Európai Unió ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1-e és 2008. június 30-a között születtek. Az idei első pályázati forduló felhívására az Európai Unióból és az Erasmus Plus programhoz társult országokból, így Izlandról, Liechtensteinből, Észak-Macedóniából, Norvégiából, Szerbiából és Törökországból is jelentkezhettek a 18 éves fiatalok. Az Európai Unió Kopernikusz éghajlatváltozási szolgálatának adatai szerint az idei május volt a valaha mért második legmelegebb hónap, amelyet a klímaváltozás és a kibontakozó El Niño jelenség együttes hatása idézett elő. A globális átlaghőmérséklet májusban 1,42 század fokkal haladta meg az iparosodás előtti 19. századi átlagot. Ez az érték ismét megközelítette azt a másfél fokos határértéket, amelyet a párizsi klímaegyezményben hosszú távú célként határoztak meg. A kutatók szerint a rendkívüli hőség egybevág azokkal a tudományos előrejelzésekkel, amelyek alapján az éghajlatváltozás hatásai a világ leggyorsabban melegedő kontinensén jelentkeznek a leginkább. Az év első 5 hónapjában a tavainál több 4,5 millió turista látogatott Horvátországba, és több mint 14 millió vendégészakát töltött el ott, ugyanakkor a július és augusztusi kereslet valamivel visszafogottabb, mint az előző években, közölte a horvát turisztikai közösség. A turisták körében a legnépszerűbb úti cél Dubrovnik, Zágráb, Rovni, Split, Porec és Zadar volt.
1: Időjárás.
4: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
1: Hallgass hazait! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Magyar Matyi, a műsor mai vendége. Folytatjuk a beszélgetést. Egyébként te tulajdonképpen rapper vagy, így egyszerűen mondva, ugye? Mondhatom nyugodtan. És szerinted lesz egy olyan korszak az életedben, amikor majd úgy jössz-mész a világban, és amikor megkérdezik, hogy jó napot kívánok, maga mivel foglalkozik, akkor majd fogod mondani, hogy jó napot, rapper vagyok.
1: Hát jó lenne, hogyha egyszer csak tudnék csak a zenével foglalkozni, nyilván az a terv. Nem tudom egyébként, hogy inkább talán előadó, mint rapper. Nem tudom, nekem a rapper az mindig ilyen undergroundabb közegben, vagy undergroundabb műfajban lévő előadókat hívom én így. Amit meg én csinálok, az meg inkább egy ilyen popposabb rap igazából, de ugyanúgy nyilván ez is a rapnek egy alkategóriája. Mégis tán nem tudom, hogy van-e különbség olyan sok az előadó meg a rapper között, de az biztos, hogy az előadó előadhatja másnak a szövegét is, a rapperek meg általában mindenki magának írja, szóval hogyha innen ebből a szemszögből nézzük, igen, akkor inkább rapper, mert egyébként érdekes, hogy ugyan én írtam másnak szöveget, viszont én nem tudom elképzelni, hogy másnak a szövegét vegyem fel én. Tehát, hogy fordítva meg nem, nekem nem működne, mert annyira az én szemszögemben annyira az önkifejezésről szól a zene, hogy nem, egyáltalán nem érezném magamat hitelesnek úgy, hogy egy más valaki által megírt dalszöveget veszek fel.
0: Na látod, akkor lehet, hogy mégiscsak eljön az idő, hogy majd gyermekeid is lesznek, és akkor apuka maga mivel foglalkozik? Jó napot, rapper vagyok.
1: igen, ez mindenképpen jó lenne, hogyha egyszer ezt mondhatnám. Igen.
0: Lehet, hogy tulajdonképpen már most ez van, csak még nem vagy apuka.
1: Még nem vagyok, igen.
0: Folytatjuk nem sokára. Magyar Matyi a műsor mai vendége.

0: Folytatjuk a beszélgetést, Magyar Matyi, rapper a műsor mai vendége. És amúgy jelenleg te mit érzel, hogy milyen fajta fellépések passzolnának leginkább most az életedbe?
1: Hát én ahogy látom, egyébként a most futó előadóknál is ugye mennek ezek a kisebb városokban, a klubokban lévő fellépések, az mindenképpen szerintem az tök jobb, az jó hangulatokat tudnak csinálni ott a fellépők, meg annyira ilyen ezek a pár száz fős rendezvények annyira jó hangulatban telnek el, és teljesen más, mint mondjuk egy ilyen több ezres vagy tízezres nagy koncert mondjuk egy Budapest Parkban. Nyilván szerintem mindenkinek az a vágya, hogy egyszer oda eljusson, de ezek a klubos fellépések is szerintem annyira jók, és annyira sok energiát tudnak, meg motivációt adni egy előadónak, hogy szerintem az a kezdet, és nem is, tehát hogy ha a zenekarokat nézzük, mert ugye az előbb meg arról beszéltünk, egy zenekart meg inkább a nagyobb rendezvényeken tudok elképzelni. Ezért is mondtam, hogy tök olyan egyszer azt elérni, mert hogyha meg már zenekarral koncertezik az ember, akkor meg tényleg az ilyen nagyobb színpadokon van ott szerintem a helye.
0: Uh-huh. De amúgy az életedben ez most jelen van, vagy jelen lesz a fellépések? Tehát erre így koncentrálsz, és szervezed, vagy más szervezi neked?
1: Hát egészen addig, amíg most ugye az első dal jelent meg a lemezről, és egészen addig, amíg nem fog megjelenni legalább egy ilyen 6-8 dal erről az albumról, addig nem szeretnék, mert a régebbiekkel már nem annyira szeretnék foglalatoskodni, és egész egyszerűen ugye, amíg meg nem jelenik meg annyi dal, addig meg most egy zenével nem tud elmenni fellépni, meg 2-3-mal az ember. Úgyhogy szépen sorjában, amikor kirakosgatom majd a dalokat, és már egy 6-8 klip megjelent, akkor utána fogok elkezdeni ezzel foglalkozni, igen, hogy jó lenne ebbe az irányba is elmenni.
0: Mondjuk jövőre,
1: igen.
0: Aha. Milyen jó hallani egyébként, hogy ezzel sem sietsz, hanem szépen építed.
1: Igen, szerintem nagyon fontos a tudatosság egyébként így a zeneiparon belül is, nem nagyon lehet szerintem így ész nélkül, meg fejetlenül csinálni a dolgokat, mert abból sosem sül ki jó, úgyhogy

0: próbálom igen így tudatosan felépíteni ezt az egészet.
1: Folytatjuk nem sokára. Magyar Matyi, a műsor mai vendége.
2: Hallgass hazait, a magyar zenei műsor.

0: Magyar Matyi a műsor mai vendége. Folytatjuk a beszélgetést. És amúgy zenéket csinálsz olyat is, amire igény van, tehát hogy figyeled az igényeket, vagy pedig, tehát vagy inkább úgy kérdezem, hogy figyeled azt, hogy mire van igény, és ez hat rád?
1: Hát nem is az hat rám, hogy mire van igény, hanem az hat rám, hogy nekem az adott zenének, vagy én az milyen adott zenét hallgatok, éppen milyen hangzásvilág tetszik, mi az, amivel én azonosulni tudok. De általában egyébként azért ez a kettő, ez szokta fedni egymást, mert én is mindig én is nagyon sok futó magyar előadót hallgatok, tehát hogy kedvelem azokat a zenéket, amiket szeret a többi ember is, tehát ami hallgatott. Uh-huh. Ezáltal nyilván valamilyen fedésben van a daloknak a hangzásvilága azzal, ami éppen fut. De nem azért, mert azt nézem, hogy mi megy és mit szeretnek, hanem azt, hogy az nekem tetszik, és hogyha nekem tetszik, akkor az már elég.
0: Mutatunk most egyet megint, még a régiek közül. Mondd, uh-huh, kérlek, hogy melyik szóljon.
1: Jó,
0: most.
1: Jó, akkor legyen az éjjelente, az nem ment. Még éjjelente a szóló dalom.
0: Ez következik Magyar Matyitól, utána visszajövünk és folytatjuk.

0: Éjjelente címmel szólt Magyar Matyitól a dal, és akkor a Felkavar című. Szerintem a Felkavar című dal, és minden, ami azzal kapcsolatos, biztosan az az, ami most neked leginkább a jelened.
1: Igen.
0: Úgyhogy átadom neked a szót, hogy beolvass minket ennek a Felkavar című dalnak a világába és az együttműködésbe, Heidibe, a klipbe és mindenbe, amit szívesen elmondasz.
1: Jó, jó, köszi. Hát, ugye beszéltünk róla, hogy már egy több éves projekt ez az album, és hogy a címadó dala az albumnak a Felkavar, tehát hogy az albumnak is ez a, vagy ez lesz a címe, hogy Felkavar. Ez volt az első dal, ami rögzítésre került a lemezre, tehát ez a, hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor ez a legrégebben megírt zeném, és mármint azok közül nyilván, amit a lemezre szántam. Uh-huh. És ez még legelső formájában ez egy szóló dal volt, tehát hogy én vettem fel egyedül, és egy teljesen másik zenei alapra évekkel ezelőtt. Csak ugye nem jelent meg, mert már akkor a lemezen gondolkodtam, és ahogy telt múlt az idő, passzolt hozzá egy másik zene is, és egy producerrel, aki azt a zenét csinálta, megbeszéltem, ugye akkor már megvolt nekem a felvett anyag a másik zenére, és akkor elküldtem neki az akapellát, hogy dolgozzon már vele egy picit olyan szempontból, hogy akkor ezzel a zenével, amivel végül megjelent, harmóniában legyen, és tök jó végeredmény született, viszont még akkor mindig nem volt ének a dalon, csak ugye én rögzítettem a refrént is, meg a verzéket is, és annyira hiányzott belőle nekem egy ilyen női vokál, akkor még csak vokálon gondolkoztam, hogy körbe kérdeztem így az ismerőseimnél, hogy van esetleg valakinek olyan ismerőse, akinek nagyon jó hangja van, és lány, mindenképpen ragaszkodtam a női hanghoz. És akkor így az egyik barátom ajánlotta az Andit, Heidit, és írtam neki egy üzenetet, hogy lenne kedve együtt dolgozni, megmutattam neki akkor a dalt, és akkor mondtam, hogy egy vokáról lenne szó az én refrénem mögé, csak vennénk egy-két női vokált, hogy milyen jól hangzana, és akkor mondta, hogy persze, csináljuk. Elmentünk a stúdióba, és annyira tetszett neki is, nekem is a stúdióban ott mindenkinek, aki ott volt, a Zandinak a hangja, hogy egész egyszerűen az én refrénemet azt kidobtuk, és felvettük az ő hangjával, és így alakult ki a végső formájában maga a dal. A klip az meg egyébként nemrég forgott le. Azt hiszem május elején forgattuk, és ugye júni 3-án volt most a klipnek a premierje. Annak a forgatókönyvét azt én írtam meg, hogy minél inkább magaménak érezzem, vagy sajátomnak érezzem ebből a szempontból is a dalt. Ugye van egy sztoria, egy szerelmes dalhoz nyilván egy szerelmes sztori passzol. Ez benne a Budapesten forgattuk a belvárosban, illetve három különböző nap volt egyébként, ami a forgatást illeti, mert egyszer felvettük az én műtermi részeimet, egyszer a klipnek a gerincét igazából, és volt egy harmadik nap, amikor még egy-két ilyen kinti jelenetet kellett forgatni, mert azt nem tudtuk megtenni a második nap, mert ránk esteledett. Úgyhogy ez egy érdekes, ez egy viszonylag hosszú projekt volt. Nem készült még klippem három napig, ami a forgatásokat illeti. De végül is olyan lett a végeredmény, amilyet szerettem volna, meg amilyet elképzeltem, úgyhogy teljesen elégedett vagyok vele.
0: Akkor megmutatjuk most a Felkavar címűt. Megmutatjuk, és egyébként az album, azt mondtad, hogy az jövőre?
1: Az albummal az a terv, hogy körülbelül ilyen, most ugye júni 3-án jött ki a Felkavar, a következő dal az augusztusba fog, tehát körülbelül 2 hónap fog eltelni ugye a daloknak a megjelenése között. 12 dal van a lemezen, de az, hogy önállóan mennyi fog klippel napvilágot látni, az körülbelül a terveim szerint egy ilyen 6 8 zene, és akkor utána kerül ki az album olyan formában, ugye, hogy akkor lesz rajta körülbelül 4 olyan, ami klip nélkül audio formában majd az albummal fog napvilágot látni, úgyhogy valamikor jövőre, igen, az van tervben.
0: Hát akkor addig is, és azután is minden jót neked, és a Felkavar címűt pedig indítjuk most Magyar Matyitól.
1: Köszönöm.
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál, és legjobbakat neked.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom. Sziasztok.

él az aki, és ez fordítva is igaz. Lakik bennünk valaki, és csak mi ketten tudjuk ki az, és hogy mi az, ami miatt fekavar, hogyha össze futunk, miért nem tudom, hogy mész vagy újra jössze. Ha próbálok is elkerülni, összehoz az élet ezer egy érzést, törelő, ha látlak vagy hallak téged. Mindig itt teltek az évek, de csak mi tudjuk ezt.

van az, hogy kötözd egy kapcsolat, az sok bejárhatod a világot, de más így szeretni nem fog. Hiába mondod, neked sem menne, hogy csak is barátok, mert ahogy te is bennem, én is benne többre találok. Tudjuk, mi működött, mi nem, ezért is kavar fel, mert ami nem, az mára már igen. És ahogy neked sincs ilyen, úgy nekem sincs senki más, akivel ilyen különleges, aki tényleg lelkitást lett.

Eddig tartott a Hallgass Hazai című magyar zenei műsor mai adása. Magyar Matyi, rapper volt a műsor mai vendége. Molnár Szabolcs vagyok. További jó rádiózást kívánok!

0: Hallgass hazait!
1: Hallgass hazait!
0: Magyar dalok mindenkinek! Minden héten ugyanekkor, ugyanitt! Ez volt a Magyar Zenei Műsor! Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: És most ez a Balaton legütősebb esti műsora, a Balaton.

listening to Underground Trip. No rules. This is house.

0: Ezt tekerd be! Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót. Hogy miért? A vadonatúj Balaton Rádió friss, ütős és változatos, a Balaton legjobb slágereivel.
1: Merülj el benne!
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal. Balaton Rádió.

0: Napról napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb dance. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna.

0: napra egyre több fiatal hallgatja a Balaton Rádiót.
1: Hogy miért?
0: Mert itt megy a legütősebb de. Mert nálunk szól a legjobb pop. Parttalan slágerek. Csak neked.

0: Unod a lejárt lemezeket? Hallgass ránk!
1: Összegyűjtöttük a Balaton legjobb slágereit. Balaton Rádió.
0: Éjjel-nappal a legjobbakkal.
1: Ez az FM 88.7.

Napsütés nélkül a kis csaj éppen a suliba készült, még nem sejtette, hogy el fog késni, s nagyon messze az az érettség. Csengette, s ő beengedte, mert a tegnap estét már elfeledte, a barát volt,

0: Jött egy ügyvéd, mert volt rá lé. 2 millió a védőbeszéd.
1: A lány drogos volt, a fiú drogos volt. Az elme állapot korlátolt.

0: legjobb slágereit.
1: Csak neked.
0: Nincs zene Balaton nélkül. Ugye, már te is Balaton rádiós vagy. Ez az FM 88.7.
2: Balaton. Balaton rádió.